Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 21-én, hétfőn, Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Széchenyi István magyar politikus és írótollából származik, és így hangzik. Azokból a kövekből, melyek útunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Ez a biztató gondolat motiváljon minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket a következő 3 órában. Adásunk 3. órájában a tegnapi istentisztelet ismétlését hallgathatják meg, amelyet tegnap rögzítettünk a kolozsvári evangélikus lutheránus egyházközségben. Igét hirdett kerékgyártó Imola lelkipásztor. Adásunk 2. órájában meghallgathatják a nap áhítatát, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, ezután pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Majd pedig meghallgathatják a pénteki lélekhangolót, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. Adásunk 3. órájában irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg, amelynek témája Tamási Áron. Ezzel várom önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Most az istentisztelet következik, amelyet tegnap rögzítettünk a kolozsvári evangélikus lutheránus egyházközségben. Igét hirdett kerékgyártó Imola lelkipásztor. A felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette.

Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Háromság utáni 16. vasárnapon a hét vezérigével. Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ennek az igének az üzenetében tudjunk megerősödni ezen a héten, és életünk minden egyes napján, hogy Krisztus megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Hirdetem nektek, hogy minden egyes vasárnap 10 órától szeretettel várunk Isten tiszteleteinkre, és bátorítjuk a családosokat is, hogy jöjjenek, hisz gyerekkuckó is nyitva áll, mi is rendszeresen készülünk gyerekek fogadására. Hirdetem azt is, hogy új konfirmációi előkészítő csoportot indítunk 11-12 éves, 6-7. Osztályos fiatalok számára. Szeretettel várjuk őket, és a lelkészi szándékot, a részvételi szándékot a szülők a lelkészi hivatalban, illetve a lelkészeknél jelezhetik. Szeretettel várjuk az érdeklődő fiatalokat. Továbbra is hirdetem azt, hogy a lelkészeink látogatást tesznek mindazokhoz, akik ezt igénylik, valamint arra kérlek benneteket, hogy jelezzétek, hogyha tudtok olyan beteg idős testvérekről, akik látogatást, úrvacsorát igényelnek, hogy tudjuk őket felkeresni. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, adományaitokkal a gyülekezetünk munkáját segítitek. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Így szól a Zsoltáros. De az igazak örülnek, vígadnak Isten színe előtt, vígan örvendeznek. Énekeljetek Istennek, zengjetek nevének, készítsetek utat a pusztában száguldónak. Úr az ő neve, vígadjatok színe előtt. Árváknak atya, özvegyek védője, az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk kihoz a halálból is. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, de méltó vagyok ítéletedre. Mégis hozzád fordulok, mert nincs más reménységem. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért helyeitekről felállva, feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösnek, és ezért büntetésre méltónak? Felejétek, vallom. Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, mellyel megbántottátok Istent, a ti mennyei atyátokat, vagy az embertársaitokat, a ti testvéreiteket? Felejétek, bánom. Bánom. Hiszitek-e, hogy Isten a Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Felejétek, hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én, az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten kegyelmes szava ma is szól hozzánk, és ezt mondja, Krisztus Jézus megjelenése által megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

ószövetségi olvasmány Jeremiás síralmainak könyvéből, a harmadik részből. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az Úr szabadítására, mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei atyánk, te vagy a szomorkodók vigasztalója és a gyengék erőssége. Kérünk téged, hallgasd meg hozzád szálló könyörgéseinket, hogy akik az élet nehézségeinek terhe és a haláltól való félelem miatt sóhajtozunk, nálad segítséget és békességet találjunk. És téged, teremtő, megváltó, megszentelő Szentháromság egy örök igaz Istent, az élet és az üdvösség ajándékozóját áldjunk és magasztaljunk, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg a mai vasárnapra kijelölt levélbeli igét, ugyanint az írva található Pál apostolnak Timóteushoz intézett második levelének első részében, a 7. verstől a 10. a következőképpen. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg a mai vasárnap evangéliumi igéjét is, úgy, mint az írva található a János írása szerinti evangélium 11. részében, az első vers, harmadik vers, valamint a 17. verstől a 27-ig. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, a mai napra kijelölt igehirdetési alapigét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, az első versből, én most csak a 7. verset fogom felolvasni. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Az ige olvasása közben, készülés közben arra gondoltam, hogy volt már az én életemben is olyan, hogy kérdések, kérdőjelek merültek fel. Volt már olyan pillanat, amikor megfordult a fejemben, hogy vajon elég jól hiszek? Vajon van értelme ragaszkodni ehhez a hithez, amiben felnőttem? Ami végigkísérte eddigi életemet. És ez azért merült fel, mert a levél és a levél írásának a körülményei hasonló helyzetet idéznek fel. Pál apostol Timóteushoz írja ezt a levelet, az ő fiatalabb munkatársának, lelki gyermekének, akit ismer, akiről tudja, hogy honnan jött, ismeri a hitét. Az előző versekben még arra is hivatkozik, édesanyjára és nagymamájára, és arra az őszinte hitre, amely már az ő életükben is ott volt. És ez a levél egy bátorító levél Timóteus számára, mert ő is egy olyan helyzetben, időszakban van, amikor sok minden okot adott rá, hogy elbizonytalanodjon. A gyülekezetben más tanítások jelentek meg. Olyan tanítók, akik a gyülekezetből szereztek maguknak követőket, és egyre nehezebbé vált eligazodni abban, hogy mi igaz, mi hamis, mihez kell ragaszkodni, kinek lehet hinni. És ráadásul Pál börtönben van. És az az ember, aki Timóteus számára tekintély, mester, aki az ő lelki atya volt, most fogolja az evangéliumért. És még inkább talán érződik az ő életében, hogy akkor most merre tovább, hogyan tovább, mit tegyen. És mégis Pál apostol az, aki onnan a börtönből, a fogságból bátorító levelet ír Timóteusnak. Timóteusnak, akiben valószínű jogosan merülhetett fel a kérdés, hogy biztos ez? Biztos jó az, amiben hiszek? Érdemes ehhez ragaszkodni, amikor mindenfelől csak lehet negatív élmények érnek, elmarasztalások. Érdemes kitartani egy olyan hit mellett, amely miatt Pál börtönbe került. Érdemes hirdetni újra és újra ugyanazt az evangéliumot, amikor más tanítások vonzóbbak, sikeresebbnek látszanak. Érdemes állandóan az árral szemben úszni. Egy darabig talán még lelkesítő is lehet az árral szemben úszni. Azt mondani, hogy én másként akarok élni. Nem teszem automatikusan azt, amit mindenki más, más értékek szerint szeretnék dönteni. Nagyon sokszor rájövünk, hogy hosszú távon ez nagyon is fárasztó. És talán ezért nincs is olyan messze Timóteus helyzete, ami mindennapjainktól. Mert ma is mi is olyan világban élünk, amely tele van különböző válaszokkal arra, hogy hogyan lehet, hogyan kell jól élni. Szinte naponta találkozunk újabb és újabb életvezetési módszerekkel, új lelki utakkal, új gondolatokkal, amelyek azt ígérik, hogy ettől aztán boldogabb leszel, szabadabb, teljesebb lesz az életed. És nagyon sokszor láthatjuk azt a környezetünkben, hogy sokan vannak, akik hajlamosak elindulni
kipróbálni ezeket az utakat. És ezzel szemben ott áll a mi keresztény hitünk a maga 2000 éves történetével. Ugyanazzal az evangéliummal, Krisztusról, keresztről, kegyelemről, megbocsátásról, szeretetről, szolgálatról, örök életről. És lehet, hogy be kell vallanunk, hogy nem ez tűnik mindig a legvonzóbbnak. Mert a kereszténység nem azt ígéri, hogyha hiszel, akkor minden könnyű lesz. Nem azt mondja, hogy ha hiszel, akkor minden vágyad teljesül. Mert Jézus követése sokszor pont azt jelenti, hogy le kell mondanod. Pont azt jelenti, hogy valaminek nemet kell mondanod. Sokszor azt jelenti, hogy meg kell bocsánatod, hogy hordoznod kell a másikat, hogy meg kell állnod, és el kell különítened magadat attól, amiről tudod, hogy nem jó, mégis lehet, hogy sokan körülötted azt teszik. És lehet, hogy sokszor ott van bennünk is a kérdés, hogy kellene valami más, vagy nem kellene valami más, nem lett ez túl régi?

És természetesen nem lehet egyenlőségjelet tenni a templomba járás és a hit közé, mert nem minden üres templompad jelent hitetlenséget, ugyanúgy nem minden megtöltött templom sem jelent élő hitet. De talán mégis annyit kimondhatunk, hogy az, ami valóban fontos számunkra, annak helyet keresünk és helyet készítünk az életünkben. Hogyha fontos az Istennel való kapcsolatunk, akkor szükségünk van azokra a helyekre is, ahol és amiből ez a kapcsolat táplálkozik. Az ígére, az imádságra, az úrvacsorára, a közösségre. És lelkészként is nagyon sokszor tudnék kapcsolódni Timóteus bizonytalanságához. És megfordul a fejembe az, hogy vajon valamit rosszul teszek, vagy mit teszek rosszul, mit teszünk rosszul, miért nincsenek többen, mit kellene másként mondani. Van-e értelme újra és újra ugyanazt mondani, kellene más módokat találni? És ez az ige engem is megerősít abban, hogy nem, mert Pál apostol nem azt mondja Timóteusnak, hogy találj ki valami sikeresebbet. Találj ki valami vonzóbbat, hogy tud visszahívogatni az embereket. Hanem azt mondja, hogy az Úristen nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Azt mondja, hogy emlékezz vissza édesanyádra, nagymamádra és az ő hitükre. Hogy nézz vissza. Emlékezz arra, hogy honnan jössz. Emlékezz arra, akik előtted hittek. És talán nekünk is érdemes néha megkérdeznünk magunktól, visszanéznünk, és megválaszolni azt a kérdést, hogy ki járt előttem hitben? Kitől tanultam meg imádkozni? Ki vitt először templomba? Kinek a hite lett számomra is kapaszkodó? Egy nagyszülői, szülői? Egy lelkészé vagy baráté. És nem azért hiszünk, mert ők hittek, de az ő hitük emlékeztet arra, hogy az Úristen története nem velünk kezdődött. Hogy voltak előttünk emberek, akik szintén bizonytalan időkben éltek, akiknek voltak kérdéseik, akik néha megfáradtak, de mégis megtapasztalták Isten hűségét és arról bizonyságot tettek. Megtapasztalták azt, hogy Isten ott járt mellettük, és ezt nem szégyelték elmondani és arra biztatni bennünket, hogy te is ebben az Istenben higgy. És Pál apostol emellett bátorítja Timóteust, és arra hívja fel a figyelmét, hogy mi az, amit az Úristen nap mint nap adni akar neki. És ez nem a félelem. És nem azt mondja, hogy nem szabad félned, és a hívő ember, a keresztény ember, soha nem fél, és nem lesz soha oka félni. Mert lesz olyan, és a félelem érzete újra és újra feltörhet bennünk. De azt akarja Pál apostol Timóteusnak elmondani, hogy nem vezethet bennünket a félelem. Nem irányíthatja a félelem a mi döntéseinket, a mi életünket. Hanem van valami más, az erő, a szeretet és a józanság. Hogyha az erőre gondolunk, akkor milyen értelemben gondolkodunk róla? Legtöbbször fizikai erőben, hogy legyen erőnk valamit megtenni, túlélni, véghez vinni. De itt ugyanakkor arról az erőről is szó van, amely nem abban áll, hogy másra ráerőltetek valamit, hanem egy olyan belső erő, amely képes megtartani. Amellyel ki tudom mondani azt, hogy én ebben hiszek, én ebben akarok megmaradni. Az az erő, amellyel nemet tudok mondani akkor, amikor kell. Amikor lépni tudok akkor, amikor szükséges. Amellyel tudom vállalni azt, hogy bizonyos dolgokban talán másként fogok dönteni, mert én Krisztushoz tartozom, és őt akarom képviselni. Az az erő, amellyel nem szégyellem, hogy fontos számomra az imádság, hogy fontos számomra az Úrháza, hogy nem kell szégyellnem, hogy húzok bizonyos határokat, mert azt gondolom, hogy az Úristen ezt kéri tőlem.

Pál rögtön mellé teszi a szeretetet. Mert az erő szeretet nélkül keménységgé válik, zsarnokivá. A bizonyosság szeretet nélkül könnyen göggé lesz. És ezért állott mellette a szeretet. Vagyis nem azért állok meg a hitemben, hogy a másikat le tudjam győzni, hogy a másiknak bebizonyítsam és megmutassam, hogy én a jó oldalon állok, te a rossz oldalon. Mert lehetnek világos meggyőződéseim, de közben tisztelhetem is a másikat. Mondhatok nemet valamire úgy, hogy közben nem fordulok szüntelenül, szeretetlenül a másik ember ellen. És ha Krisztusra nézünk, akkor láthatjuk, hogy az ő ereje nem az az erő, amely eltipor, hanem az, ami képes a halálig szeretni, kereszt halálig. És végül ott a józanság. Talán erre van ma leginkább szükségünk. Arra a józan belátásra, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi igaz, mi hamis, mi jó, mi rossz. Hogy ne higgyünk el mindent csak azért, mert nagyon sokan mondják, és a csapon is az folyik. De ne utasítsak el mindent csak azért, mert új. Hogy ne a félelmeim döntsenek helyettem. Ne az, hogy valami divatos vagy menő, hanem tudjak megállni. Megvizsgálni és megkérdezni, hogy hová vezet valami. Hogy összhangban van-e Krisztussal, hogy több szeretet születik-e belőle, hogy közelebb tud-e vinni Istenhez és a másik emberhez, vagy csak még jobban önmagam köré zár. A józanság, amiről Pál apostol beszél, az nem hideg számítás, hanem egy belső rendezettség, önuralom és tiszta látás. És ez a három, az erő, szeretet és a józanság mutatja meg, hogy hogyan lehet, milyen lehet keresztényként az árral szemben úszni és élni. Erő szeretet nélkül az keménység. A szeretet erő nélkül az nagyon könnyen mindenbe belenyugszik és olyan langymeleggé válik. És józanság nélkül úgy az erő, mint a szeretet könnyen elveszíti az irányt. De a Szentlélekkel együtt bátor, szerető és tisztánlátó keresztény életté válhat. És ez az ige, ez a három szó, ez a három ajándék, amit kapunk az Úristentől, és amit minden nap bennünk akar formálni, nem önmagukban léteznek. Hanem ennek az alapja az, amit Pál apostol abban fogalmaz meg, hogy Krisztus az, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Azért működhet és dolgozhat bennünk az erő, a szeretet és a józanság. Pál nem azt mondja egyszerűen Timóteusnak, hogy most már szedd össze magad, légy bátrabb, szeress jobban, gondold végig, legyél józanabb, hanem hogy ezek ott vannak benned azért, mert Jézus megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ez az alap. Nem a mi saját lelki erőnk, nem a mi magabiztosságunk, hanem Krisztus. És itt van az, ahol ez az ige olyan szépen összekapcsolódik a mai evangéliummal. Márta ott áll Jézus előtt, meghalt a testvére, minden, ami biztos volt számára, összeomlott, és Jézus nem valami elméletivel jön oda, hanem azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És megkérdi tőle, hogy hiszed-e ezt? És végeredményben ugyanez a kérdés áll ma előttünk is. Nem az, hogy divatos-e a kereszténység, nem az, hogy hányan ülünk a templomban, hogy lehetnénk-e többen, nem az, hogy mások korszerűnek vagy elavultnak tartják-e mindazt, amiben hiszünk, hanem hogy hiszed-e azt, hogy Krisztus valóban az élet? Hogy hiszed-e azt, hogy az evangélium, az örömhír az több egy 2000 éves hagyománynál? És hogyha igen, akkor ennek meg kell látszania az életünkben.
Abban, ahogyan döntünk, ahogyan beszélünk, ahogyan megbocsátunk, ahogyan nemet tudunk mondani, ahogyan szeretünk. És lehet, hogy mindeközben sokszor elfáradunk, elbizonytalanodunk, hogy sokszor úgy érezzük, hogy túl kevesek vagyunk mi ehhez. De az egyház története is a kevesekkel kezdődött. De olyan kevesekkel, olyan emberekkel, akik tudták, hogy kiben hisznek. És egymást erősítve próbálták megélni ezt a hitet. És ezért erősödjön meg bennünk is ez a mondat, hogy nem a félelem lelkét kaptuk. Nem azt az ígéretet, hogy soha nem kell félnünk, hanem azt, hogy nem ennek kell bennünket vezetnie. Hogy erőt kaptunk, hogy megmaradjunk, hogy megálljunk. Szeretetet kaptunk, hogy nem mások ellen, hanem másokért tudjunk élni. És józanságot, hogy a sok-sok hang közül, ami körülvesz bennünket, mindig fel tudjuk ismerni Krisztus hangját. Nem azért hiszünk, mert divatos, vagy azért, mert mi lennénk többen, hanem mert tudjuk, hogy kiben hiszünk. Abban a Krisztusban, aki megtörte a halál hatalmát, és világosságra hozta az életet. És én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ebből tudjunk élni. Ebben tudjuk megélni nap mint nap a mi hitünket. Erővel, szeretettel, józansággal. Újra és újra, minden egyes nap. Amen. Kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének hirdetését, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, az egyszülött fiában, aki fogantatott Szélektől, született Szűz Máriától, feszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, bement a mennybe, ott ül, Tó Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni őket és holtakat. Szent lélekben, Szent Egyházat, Szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Jóságos Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, hallgasd meg könyörgésünket. Könyörgünk ezért a világért. Oly sok minden összekúszálódott, ami sokáig biztosnak és helyesnek tűnt számunkra, az most megkérdőjelezik. Nap mint nap szemünk előtt van világunk törékenysége, és ez félelemmel tölt el bennünket. Nagyon sok ember bizonytalanná vált. Sokan az egyszerűnek tűnő igazságok után futnak, és hagyják, hogy félrevezessék őket. Jóságos Istenünk, légy velünk, akkor, amikor a Te erődből szeretnénk kiállni a teremtett világod megőrzéséért, amikor igazságosabb világért akarunk tenni, amikor a Te békédért szeretnénk munkálkodni. Ajándékozz meg bennünket erőddel. Úr Jézus Krisztus, Te megtörted a halál hatalmát. Tulajdonképpen már nem kellene félnünk, mégis gyakran nem sikerül legyőznünk a félelmet. Elcsüggedünk, és úrrá lesz rajtunk a rettegés. Segíts, hogy ne engedjük magunkat megfélemlíteni. Ott vannak közöttünk, társadalmunkban és gyülekezeteinkben is azok, akik félelmet keltenek. Pedig mi többet tudunk. Nekünk ott van a Te evangéliumod. Ne engedd, hogy világosságodat sötét felhők takarják el. Segíts szétszórni ezeket a felhőket. Légy mellettünk ebben. Légy velünk az előttünk álló héten és életünk minden napján, hogy felismerjük igazságod világosságát, és ne engedjük, hogy félelem kerítsen hatalmába bennünket. Urunk, most imádkozzunk különösképpen teológus testvéreinkért is, akik egy új tanév előtt állnak. Urunk, kérünk, erősíts meg bennünk elhívásukat. Adj nekik erőt a tanulásban, a készülésekben, hogy tudjanak felkészülni erre a szolgálatra, amelyre őket elhívtad, hogy a Te igéd világosságát tudják hirdetni ott és ahova őket majd helyezed. És imádkozzunk, Urunk, azokért is, akik őket ezeket az úton elkísérik, oktatóikért, hogy ne feledkezzenek meg felelősségükről, arról, amit rájuk bíztál, rájuk helyeztél, hogy továbbadhassanak. Szentlélek, mindent átjáró erő, árasz ki világunkra a józanság és az értelem lelkét. Adj józanságot a hatalmasoknak és gazdagoknak, embertársainknak, adj értelmet és megfontoltságot a családoknak. A Te erődből szeretnénk összetartani. A Te erődből szeretnénk odafordulni a szomorúakhoz, a magányosokhoz és a betegekhez. A Te erődből szeretnénk úgy élni, hogy senkit se hagyjunk magára,
Senkin ne nézzünk át, és senkiről se feledkezzünk meg. A te erődből szeretnénk élni napról napra újra kezdve. Kérünk téged, ajándékozz meg bennünket, szereteted, józanságod és megfontoltságod erejével. Amen.

valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökkévaló Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, imádnak a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsérnek téged egyetértő újongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk, imádva, vég nélkül.

Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te reád és adjon neked békességet. Amen.

Az elmúlt órában a tegnapi istentisztelet ismétlését hallgathatták meg, amelyet tegnap rögzítettünk a kolozsvári evangélikus lutheránus egyházközségben. Az igét kerékgyártó Imola hirdette. A felvételt Barabás Ábel kollégánk készítette.

0: Homokóra.
1: Kegyelem Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 21-én, hétfőn, az Agnus Rádió Homokóra műsorának második órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat, ami Széchenyi István magyar politikus és író tollából származik, és így hangzik. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Ez a gondolat motiváljon minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, hogy mivel várom önöket a következő két órában. Hamarosan meghallgathatják a nap áhítatát, amit jó magam tolmácsolok, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát Kecskés Csabával, majd ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután meghallgathatják a pénteki lélekhangolót, ami a magyar

Evangélikus Rádió Misszió műsora. Adásunk harmadik órájában pedig irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg, melynek témája Tamási Áron volt. Ezzel várom Önöket a következő két órában. Ha tehetik, tartsanak velem! Mai áhítatunk címe: Hivatásunk felismerése. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Pál kolossébeliekhez írt levele, 3. fejezetének 23. verse. Mai áhítatunk szerzője Dwight Jenkins, kanadai testvérünk. Kiskoromtól kezdve ügyvédnek készültem. Egy zseniális ügyvéd inspirált az egyik tévéműsorból, aki hamisan megvádolt ügyfeleket képviselt. Büntetőjogi ügyvédként végeztem a gyakorlatomat egy ügyvédi irodánál, aztán később megnyitottam a saját praxisomat. Végül rájöttem, hogy szükségem van egy részmunkaidős állásra is, úgyhogy elkezdtem a telemarketing területén dolgozni. Ott megtanultam, hogy milyen fontos a marketing és az érdekérvényesítés minden üzleti tevékenységben. Eléggé elkeserített, mikor már nem tudtam teljes állásban ügyvédként dolgozni. De afroamerikai férfiként eszembe jutott Paul Robeson példája, aki a rasszizmus miatt feladta jogászi karrierjét, majd világhírű énekes és aktivista lett. Az ő története motivált, hogy kitartsak. Ma 70 évesen különböző kiadványokba írok, és az idősek és társadalmi periférián lévő csoportok érdekében szólalok fel. Ez célt és örömöt ad nekem, a keresztény témájú írások pedig segítenek, hogy kapcsolatban maradjak Istennel. Még ha nem is a tervek szerint alakul a karrierünk, Isten segítségével felfedezhetjük, hogyan használhatjuk képességeinket mások szolgálatára.

imádkozzunk. Istenünk, vezess minket, hogy képességeinket, vágyainkat és tehetségünket a Te akaratodhoz igazítsuk. Ámen. Isten segít, hogy hasznos munkát találjak. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Dwight Jenkins, kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk az afroamerikai keresztényekért.

Ezekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma jó magam tolmácsoltam. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Kecskés Csabával.

Ma, szeptember 21-e, az év 264. szökő évben 265. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 101 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 21-éhez kötődnek. ben ezen a napon Julianus barát, Domokos szerzetes és három társa útnak indul Béla herceg megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére. 1415-ben ezen a napon Zsigmond, magyar és német király személyesen találkozott első Ferdinánd aragóniai királlyal, annak betegágyánál, az akkor Katalóniához tartozó Perpignanban, hogy a nagy nyugati egyházszakadás megszüntetéséhez megnyerje Hispánia urát, aki Kasztília régense is volt. Majd közvetlenül utána látogatta meg a királyi család többi tagját. 1741. szeptember 21-én Pozsonyban magyar királyként Mária Terézia férje, lotaringiai Ferenc István esküdtett a magyar rendek előtt, de őt nem koronázták meg. 1773-ban ezen a napon Mária Terézia, osztrák főhercegnő, magyar királynő, kihirdeti a jezsuita rend feloszlásáról szóló július 21-én kiadott pápai bullát. A jezsuita rend elkobzott vagyonát a magyar kamra kezeli, e vagyonból alapítják meg a tanulmányi alapot. Ez teszi lehetővé a magyarországi oktatásügy reformját és szervezetének jelentős átalakulását. 1792-ben ezen a napon kikiáltják a francia köztársaságot. 1883. szeptember 21-én történt Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. 1921. szeptember 21-én a Ludwigshafen melletti Oppau városában felrobbant a BASF vegyüzem műtrágya raktára. A német ipar addigi legsúlyosabb katasztrófájának 561 ember veszíti életét, a lerombolt városban 7500-an válnak hajléktalanná. 1964-ben ezen a napon Málta elszakad Nagy-Britanniától és kialakítja köztársaságát. 1980. szeptember 21-én iraki csapatok benyomulnak Iránba, ezzel megkezdődik a két ország közötti háború. 1991-ben ezen a napon Örményország függetlenné vált a Szovjetuniótól. Ezek voltak tehát azok a híresebb események, amelyek szeptember 21-én történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akiknek születési dátumuk szeptember 21-ére esik. 1452-ben ezen a napon született Girolamo Savonarola, itáliai domonkosrendi szerzetes. 1791-ben ezen a napon jött a napvilágra gróf Széchenyi István, magyar főrend, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója. 1917-ben ezen a napon született Gás Sándor, honvéd tábornok. 1840. szeptember 21-én született 5. Murád, az Oszmán Birodalom 34. szultánja. 1860-ban ezen a napon jött a napvilágra Preisz Hugo, orvos, állatorvos, bakteriológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1892. szeptember 21-én született Károlyi Mihályné, születési nevén Andrássy Katinka, Károlyi Mihály felesége, más nevén a Vörös grófnő. 1894-ben ezen a napon született Pécsi Blanka, magyar színésznő, író, előadó művész, nyelvművelő. 1902. szeptember 21-én jött a napvilágra Fejesteri, magyar színésznő, a Vidám Színpad örökös tagja. 1914-ben ezen a napon született Pakó Árpád, romániai magyar atléta, pedagógus. 1928-ban ezen a napon jött a napvilágra Sinkovics Imre, Kossuth díjas magyar színművész, a Nemzet színésze. 1929. szeptember 21-én született Kocsis Sándor, magyar labdarúgó, az aranycsapat kiemelkedő csatára. 1947-ben ezen a napon született Stephen King, amerikai író, az úgynevezett popkultúra első számú írójaként szokták emlegetni. 1955-ben ezen a napon jött a napvilágra Szirtes Ági, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes színész. 1970. szeptember 21-én született Kis Endre, a Hooligans együttes dobosa. 1970-ben szintén ezen a napon született Pintér Béla, Jászai Mari díjas magyar színész, zenész, drámaíró. 1972-ben ezen a napon jött a napvilágra Szentes Levente, romániai magyar költő, újságíró. 1986. szeptember 21-én jött a napvilágra Lindsay Starling, hegedűművész, táncos, előadó művész, zeneszerző. Ők voltak tehát azok a híresebb személyek, akik szeptember 21-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 21-ére esik. Szeptember 21-én tért vissza teremtőjéhez Vergilius, római költő, író. 1558-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez 5. Károly, német-római császár, első Károly néven spanyol király. 1837-ben ezen a napon hunyt el Pezerégy Amália, magyar írónő, a Kisded óvás és a magyar gyerekirodalom úttörője. 1860-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Arthur Schopenhauer, német költő, filozófus. 1939-ben ezen a napon hunyt el Armand Călinescu, román kormányfő. 1960. szeptember 21-én tért vissza teremtőjéhez Kori Endre, magyar operaénekes. 1982-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Ungvári László, Kossuth Díjas, magyar színész, kiváló művész. 1998. szeptember 21-én hunyt el Zólyomi Bálint, botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 21-ére esik. Az Örmény és a Máltai Köztársaságban ma van a Függetlenség napja. Ma van az Alzheimer világnap. Az Egészségügyi Világszervezet támogatásával a Nemzeti Alzheimer Társaság kezdeményezte 1994-ben, Magyarország első alkalommal 2001-ben csatlakozott a világnaphoz. Ma van a Magyar Dráma napja. Ma van a Magyar Termék napja, civilek kezdeményezésére Széchenyi István születésnapján. Ma van a Béke nemzetközi napja, az Egyesült Nemzetek Szövetségének ünnepe, és ma van a Hála világnapja 1965-től.

0: Az elmúlt percekben fellapoztuk a nap kalendáriumát Kecskés Csabával. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Ma, szeptember 21-én Máté, Ildikó, Jónás, Maura és Mirabella névnapokat ünneplünk. Nézzük, honnan származnak ezek a nevek. A Máté a héber Mátánya formájának görög alakjából származik, jelentése Isten ajándéka. Az Ildikó germán eredetű magyar női név, Attila hún uralkodó feleségének, Krimhildának a nevéből származik, aki a monda szerint nász éjszakájukon megmérgezte férjét Attilát. A név rövidülése a Hilda, Ilda, melynek latin nyelvű szövegekben előforduló átirata az Ildikó. Igazából csak a magyar nyelvben vált használt női névvé. A Jónás héber eredetű férfi név, jelentése galamb. A Maura, a Maurus, magyarul Mór férfi név női párja, de az ír és az angol nyelvben a Mária beceneve. A Mirabella, a Mira női név hasonulása, latin eredetű, jelentése csodálatra méltó. Isten éltessen minden Máté, Ildikó, Jónás, Maura és Mirabella nevű hallgatóinkat és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házasság évfordulójukat vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekük szóljon.

ez egy régen adott tudomány. A sejtjeimbe nézem, a zene gyógyszer, bármi gond szorít. Józan doktor ott majd írnak valamit, de többet ér, ha este játszani kell valahol.

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük Charlie a Zene gyógyszer című dalával. Isten éltesse őket még nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következőkben a pénteki lélek hangolót hallgathatják meg, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: A megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat! Íme újjáteremtek mindent. Ezzel a jelenések könyvében

0: Olvasható mottóval szervezte meg konferenciáját az Evangélikus Missziói Központ. Czövek Tamás teológiai tanár két mélyen szántó előadást tartott, amelyekben a régi és az új teremtés került a fókuszba. Műsorunkban a Krisztus új teremtése és az Egyház küldetése című előadásából osztunk meg részleteket. A konferencián elhangzott teljes felvételek az Evangélikus Missziói Központ honlapján érhetők el.
1: Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy az angyal így szólítja meg a sírhoz érkezőket: miért keresitek az élőt a holtak között? És ez egy nagyon ironikus megjegyzés, ami régi ösztöneinkre utal. Mi a régi ösztönökkel fordulunk egy teljesen új helyzethez. Jézus feltámadt, megkezdődött az új teremtés, és mi halottat keresünk. Új teremtésben régi beidegződések. Aztán, amit az asszonyok mondanak a tanítványoknak, azt a tanítványok üres fecsegésnek tartották. A régi teremtés annyira nyomasztó, amiről tegnap beszéltünk, tehát hogyha ebbe elmélyedünk, akkor valóban ezt tapasztaljuk, hogy depresszió, kilátástalanság, csüggedés és reménytelenség uralkodik rajtunk. A tanítványok nem tudják elképzelni, hogy halál után van élet, van feltámadás. Üres fecsegésnek tartották. A beszámolókat olvasva azt láthatjuk, hogy az új teremtés előtt az első tanúk értetlenül félelemmel állnak. És mi is, hogyha őszinték vagyunk, akkor így állunk a teremtés, az új teremtés előtt, a feltámadás előtt. Teljesen érthetetlen, nem csak természettudományosan, hanem teológiailag is. Nem látjuk annak radikális voltát, hogy Isten az új teremtést Jézus feltámadásával hozta el. Noha Jézus többször is bejelentette a tanítványoknak, a követőit ez érdekes módon meglepetésként érte. De ugyanúgy, mint a halála is. Továbbá, miért nem a világnak mondja ezt el Jézus, vagy egy angyal? Miért a tanítványoknak? A főpapoknak nem jelenik meg angyal. A főpapok értesülnek az őrség révén, és érdekes módon rögtön intézkednek, hogy ki ne tudodjék ez a hír, tehát komolyan veszik, hanem komolyan veszik ők az első tanúk. De Isten mégsem hozzájuk küldi el az angyalait. Hozzánk küldi el az angyalait, a követeit. És végül a régi teremtésben a bevált eszközök, ösztönök, a mohóság, az önzés és erőszak, ami érvényesül az új teremtésben, ezek nélkül valósul meg mindaz, amit Isten teremteni akar. Új teremtés, megváltás, különböző fogalmakkal találkozunk, amikor Istennek ezt a hihetetlen, radikális és új csodáját írja le a Biblia. Először néhány fogalmat tisztázunk. Tudja valaki, hogy ez mit jelent? Ez a kis halacska, amit keresztény szimbólum. Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Ugye a görög eredetiben Jézus Krisztus, teu hűjós szót ér. És ez betű szó, ichtűsz, ugye ez adja a halat. A hitvallásnak az első betűi adják ki ezt a szót. Az első keresztényeknek az első hitvallása volt, az egyik első hitvallása volt ez. És ebben az a meglepő, hogy a szótérnak, tehát megváltónak, megmentőnek, kiket neveztek a korabeliek, hadvezéreket, királyokat. Az első keresztények azt mondták, hogy nem a politikusok, nem a hadvezérek, a megváltók, hanem olyan valaki, aki nem hadsereggel, nem hagyományos politikai eszközökkel érkezett ebbe a világba, hanem aki elviselte politikusoknak, uralkodóknak a megszégyenítését és a kivégzést. A megváltásról hagyományosan úgy beszélünk, hogy hogyan kerülhetem el a kárhozatot, hogyan juthatok a mennybe. A megváltása, ugye erre a reformátorok is felhívták a figyelmet, ennél jóval több. Tehát nem pusztán arról szól, hogy én hogyan kerülök megfelelő kapcsolatba Istennel. És erről szeretnék a következőkben röviden beszélni. Az új szövetségben milyen összefüggésekben beszélünk erről, csak néhány példát említek. A lányom halálán van, gyere el, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Olvassuk Márk evangéliumának az 5. részében. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok, mondja nem sokkal később a vérfolyásos asszony. És Jézus ezekkel a szavakkal fordul hozzá, bízzál, lányom, a hited meggyógyított. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. És érdekes módon mind a három esetben ugyanaz az ige szerepel, amely ennek a szótér igének az igei megfelelője, a szodzó ige, amely jelenti azt, hogy megmenekül, megment, segít, és vallásos értelemben az, hogy megvált. De itt egészen hétköznapi értelemben szerepel, hogyha a gyógyítást hétköznapinak lehet tekinteni. Semmiképpen nem a mennybe jutás értelmében szerepel, hanem abban az értelemben, ahogy Jézus beavatkozik és helyreállítja a megromlott teremtést. Tehát a megváltás nem csak a halál utáni életre vonatkozik, hanem a jelen életre is. És nem csak arról szól a megváltás, amit Isten bennünk és értünk tesz, hanem arról is szól, amit általunk tenni akar itt és most, ebben a világban, a környezetünkben.

0: Isten helyet ad a keresztényeknek az ő újjáteremtő munkájában a világban. Erről hallhatnak ma Czövek Tamás teológus előadásának részleteiben.
1: Tegnap arról beszéltem, hogy Isten szabadítása, megváltása miért szükséges, mert egy olyan romlott világban élünk, amely a maga gonoszságával, önzésével, mohóságával, erőszakos voltával tönkretesz minket is, és tönkreteszi az egész társadalmunkat és környezetünket. És amikor Isten beavatkozik, akkor megment bennünket mindattól, ami bennünket fenyeget. Tom Wright-ot fogom most idézni, ő anglikán újszövetséges, amit Jézus a jövőre nézve ígért és a jelenben tett, az nem a lelkek megmentése volt egy test nélküli örökkévalóság számára, hanem az emberek megmentése a világ jelenlegi romlottságából és enyészetéből, hogy már a jelenben élvezhessék a teremtés megújulását, ami Isten végső célja. És hogy ezáltal munkatársakká válhassanak Isten megváltásában. Tehát még egyszer, a megváltás nem pusztán a halál utáni életről szól, Isten természetesen Jézus Krisztus által helyet készített nekünk a halálunk után, de nem csak erről szól a megváltás, hanem Isten győzelméről, amelyet a kereszten és húsvét hajnalban vívott ki, uralmáról a világ felett, hogy övé a hatalom menjen és földön. És hogy éppen ezért, akik őt követjük,

íme ugyanúgy végezte, mint az összes többi messiás kereszten végezte. És ez a jelenet némi módosítással megismétlődik a cselekedetek elején. És ez a, nem csak az egész könyv szempontjából kulcs, mert itt határozza meg Jézus a cselekedetek könyvének a témáját, hogy tanúim lesztek először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig, de az egyháznak a küldetését is ezzel Jézus világossá teszi. A hatodik versben a tanítványok így fordulnak mesterükhöz. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És hogyha megértjük, hogy miért teszik ezt fel a tanítványok, akkor megértjük Jézus feltámadásának és az egyház küldetésének a célját is. A tanítványok még mindig értetlenül állnak a megváltó és a megváltás előtt. Várták és várják Isten országát. Követték mesterüket, és tanúi voltak csodáknak, hogyan szaporította meg a kenyeret, hogyan csendesítette le a vihart, hogyan gyógyított sántákat, betegeket, hogyan támasztott fel halottakat. És tanúi voltak csodálatos tanításának, ahogy az Ószövetséget magyarázta. És egyetlen egy dolog hiányzik ezek után, mindeddig Jézus nagy tanító és nagy csodatevő. Ahhoz, hogy messiás legyen, ahhoz ki kell űzni a rómaiakat. Helyre kell állítani a dávidi királyságot. Ezért teszik fel a kérdés, hogy nem most állított helyre Izrael országát, királyságát? Jézus talányosan felel, a következőket mondja nekik. Először, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Legalább ennyire fontos az, ami következik. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. A tanítványok gyakorlatilag világhatalmat akartak, politikai hatalmat. Enélkül lehetetlen rendet tenni Izraelben, és lehetetlen kiűzni a rómaiakat. Jézus azt mondja, hogy igen, hatalmat kaptok, erőt kaptok, de nem olyat, mint ami erre számítotok. Nem politikai hatalmat, nem katonai hatalmat. Nem kis kihívás. A Szentlélek ajándékait ígéri a követőinek, az első tanítványoknak, és ebben természetesen az is benne van, hogy mindaz, ahogy eddig elképzelték a világ működését, nem mehet tovább. Az új teremtésben nincs helye mohóságnak, önzésnek és erőszaknak. A feltámadás az új etoszt kíván. Más erőt, más hatalmat. Nem tudják, hogy mindez hogyan képzelendő el. Nem tudják, ahogy mi sem tudjuk, hogy hogyan lehet hatásunk egy olyan társadalomban, amely mohó, erőszakos és önző, ezen eszközök nélkül érvényesülni. De Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek erejével és ajándékaival ez lehetséges, és valóban azt láthatjuk, hogy az egyház történet tanúsága szerint 3 évszázad alatt a hatalmas római birodalmat térdre kényszerítette egy kis vallási szekta, amellyel először nem is akartak számolni. 313-ban Nagy Konstantinnak számolnia kellett, akár politikai megfontolásokból is a kereszténységgel.

Az egyház küldetését Tom Wright a következőkhöz hasonlítja. Képzeljük el, hogy találnak egy Shakespeare dráma kéziratot, amelynek az első négy felvonása van kész, az ötödik az hiányzik. Shakespeare kutatók elkezdik tanulmányozni, és ismerve Shakespeare-t, korát, ahogy ő a drámáit megszerkesztette, a mondani valóit, mindezek alapján helyreállítják az ötödik felvonást is. Ez az egyháznak a feladata. Tudjuk az első négy felvonást, Isten megteremtette a világot, a világ elbukott, Isten elküldte Izraelt, Izrael nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ezért Isten elküldte fiát, és az ötödik felvonásban elküldte egyházát, a gyülekezetet, minket. De nincsen kész a kézirat. Jézus ott hagyja a tanítványait, akik várják, hogy hát Urunk, most mit tegyünk? És Jézus azt mondja, hogy a Szentlélek hatalmával és ajándékaival ti kaptok erőt, és kövessétek őt. Ez a mi feladatunk is. Ehhez a feladathoz a képzelőerőre van szükségünk tehát. Ez időnként érdekes módon az egyház történetében felbukkan, és csak a közelmúltból ismerhetjük Martin Luther Kingnek a híres beszédét. Van egy álmom, I have a dream, amit 63-ban Washingtonban mondott el, és hogyha figyelmesen olvassuk ezt a beszédet, világos, hogy Martin Luther King, aki maga is baptista lelkész volt, a Bibliából idéz, vagy utal bibliai szakaszokra. Tehát a képzelőerőnek nagy szerepe van. Vannak-e álmaink az új teremtésről? Ez azért nehéz kérdés, mert fogyasztói, jóléti kereszténységünk, különösen itt Európában, arra károsztat minket, hogy ne legyenek. Nekünk jó ez az élet. Jobb kocsiról, állásról, nagyobb házról álmodunk legfeljebb, nem Isten országáról, amely betört világunkba, és átformálja azt. A házi csoportunkban beszélgettünk egyszer keresztény reménységről, és meglepődve tapasztaltam, hogy a házi csoportom tagjai mindannyian megtért keresztények, nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel. Tehát ez úgy tűnik, hogy a fogyasztói jóléti kereszténységünknek az egyik rákfenéje. Ha viszont a megváltás több, mint a lelkek megmentése, ha a megváltás engesztelés, üdvösség az egyház küldetéséhez tartozik, akkor hogyan készülhetünk arra, hogy embereket szabadítsunk meg, a világot szabadítsuk meg abból a rabságból, amelyben a különböző hatalmak fogva tartják. Isten új közössége, az egyház hogyan kell, hogy éljen ebben a világban. Politika és a társadalom elképzelhetetlen erőszak, önzés és mohóság nélkül. A gyülekezet és egyház Isten új közösség, amely lemond az erőszakról, a mohóságról és az önzésről, és ezek helyett a mértékletesség, a megosztás és a szelídség ajándékaival fordul a környezetéhez. Célját tehát nem hagyományos katonai politikai eszközökkel, hanem az evangélium hirdetésével éri el, Isten országát és Krisztus uralmát hirdetve. Múlt héten volt az Open Doors-nak egy megbeszélése és közös imádság. Ezen a nigériai képviselő Josh számolt be a következőkről. Talán tudják néhányan, hogy Nigériában nagyon nehéz helyzetben élnek a keresztények. Az ország nagyjából fele muszlim, másik fele keresztény, a déli felén élnek inkább keresztények, és a fulánik, akik nomád állattartók, legelőket keresve előzik a keresztény földműveseket. Falvakat gyújtanak fel, templomokat rombolnak le, lemészárolnak településeket. És egy ilyen fuláni szélsőségest Jézus Krisztus megszólított álomban.
Az első álmot azt lerázta magáról, hogy ez csak egy álom volt. De sorozatosan megjelen neki Jézus minden éjszaka. És annyira nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy a végén keresztényekhez fordult, és most ő maga is hirdeti az evangéliumot. Szakított az erőszakossággal, és most őt üldözik. Tehát a keresztényeknek őt kell bújtatniuk.

Következő történetem a chicagói Lawndale Church, és itt látható a lelkész, az alapító lelkész és a felesége Wayne Gordon. Volt szerencsém ebben a gyülekezetben látogatást tenni. 1978-ban alapította Wayne ezt a gyülekezetet. A semmiből. Lawndale Chicagónak az egyik legelhanyagoltabb negyede, fekete negyed, 26%-os munkanélküliséggel 45%-nyi ember él a szegénységi küszöb alatt. Az erőszak, gyilkosságok, lövöldözések mindennaposak. Wayne-t az első évben többször kirabolták, megverték. Wayne megbocsátott, és továbbra is maradt a területen. Ekkor még nem volt gyülekezet. 16 évnyi munka után érett be az a munka, amit ő és társai belefektettek ebbe a negyedbe. Hirdette továbbra is az evangéliumot, és kis csapat gyűlt köré. De ők nem csak lelkeket akartak megmenteni, hanem az egész negyedet. Ennek az eredménye az, hogy ma ez a néhány ember kb. Egy 1000 fős gyülekezetben gyűlik össze, vasárnapról vasárnapra, kórházat tartanak fent. Nagyon sokan kívül esnek az egészségügyi rendszeren. És ezt felismerve a lelkész és csapata kórházat építetett. Ugyanígy szüksége van ezeknek az embereknek jogi tanácsadó központra. Az ott dolgozók segítik a londélieket a munkakeresésben, hogyha valamilyen peres ügyük van, bármilyen ügyben, amiben nekik nincsen semmi tapasztalatuk és felkészültségük. Aztán Lawndale-i Fejlesztési Központ, ennek csak a címerét találtam meg sajnos, vagy a logóját, ez többek között lakhatásról gondoskodik. Egy 2007-es adat szerint 200-200 családot juttatott lakhatáshoz. Tehát olyan családokat, akik még korábban soha nem rendelkeztek önálló ingatlannal, saját ingatlannal. Természetesen a fiataloknak mozgásra, sportra is szükségük van. Wayne Gordont egyébként coachnak hívják, mert ő volt az első birkozó edző, és most már sportközpontjuk is van, ahol lehet kosárlabdázni, mindenféle sportot űzni. És éttermük is van, amely munkát biztosít, és ahol nyugodt körülmények között például mi is elfogyaszthattunk egy nagyon finom pizzát. Tehát Isten új teremtése így érkezik ebbe a világba. Mi nekünk nem csak lelki vigaszra van szükségünk, és a lelkünk megmentésére, arra is szükségünk van természetesen. De arra is, hogy egészségügyi ellátást kapjunk, hogy a testünk eltörődjenek, hogy megfelelő munkában részesüljünk, jogi perpatra varok viszályok esetén pedig jogi segítségre van szükségünk. Ez a gyülekezet mindezt biztosította. Isten új teremtése Lawndale-ben kézzelfoghatóan jelen van. Ezt egyébként missziológusok holisztikus missziónak hívják. Tehát amikor az élet egész területe, minden apró vonatkozása az evangélium hatása alá kerül. Hogyan képzeljük el mi ezek alapján Istennek az új teremtését, és mi lenne ebben a mi szerepünk? És hogy itt ebben a világban, amíg még ebben a testben élünk, amely időnként orvosi beavatkozásokra is szükséget tart, ebben a világban mi a mi feladatunk? A munkahelyünkön, a családunkban, a gyülekezetünkben, vagy az egész gyülekezetnek és egyháznak mi a feladata? Tehát látunk, én azt gondolom, hogy ez a Lawndale-i gyülekezet, ez egy nagyon megkapó példa. Mi nem tudjuk, hogy mennyi szenvedés, meg erőfeszítés áll mögötte. Én próbáltam érzékeltetni, tehát 16 év volt, mire egyáltalán elkezdődhetett egy gyülekezet. De készek vagyunk-e ilyen áldozatot hozni, ilyen erőfeszítésekre? Én azt gondolom, hogy ez mindannyiunkat érint, és így tekinteni a saját gyülekezetünkre is, saját egyházunkra is.

Milyen területet érint és mit jelent Isten megváltása a világban? Hol van a keresztények szerepe ebben? Újjáteremtésről, holisztikus szolgálatról szól Czövek Tamás teológus előadása, amelyet az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciáján hallhattak a résztvevők. A Teremtés és Misszió címmel megrendezett konferencia minden felvétele az Evangélikus Missziói Központ honlapjáról hallgatható vissza a http://missio.luteran.hu-n. Nekünk a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luteran.hu. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk műsorunkkal. Erős vár a mi Istenünk!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 21-én, hétfőn, az Ágnus Rádió homokóra műsorának harmadik és egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Széchenyi István, magyar politikus és író tollából származik, és így hangzik. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Ez a gondolat motiváljon minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Ebben az órában irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg Szabó Anita szerkesztésében, amelynek témája Tamási Áron. Ezzel várom önöket ebben az órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Irodalmi kincsek.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai Irodalmi Kincsek rovatunkban egy Kossuth díjas magyar íróra emlékezünk. Leggyakrabban az úgynevezett népi írók közé sorolják. Ő nem más, mint Tamási Áron.

Tamási Áron kisbirtokos, sokgyermekes, szegény székely földműves család gyermekeként született 1897. szeptember 19-én Farkaslakán. Apja Tamás Dénes földműves, anyja Fancsali Márta. 9 éves korában pisztollyal ellőtte a bal hüvelykujját, ezért a szülők úgy határoztak, hogy tanítatni fogják, mert nem lesz képes elvégezni a gazdasági munkát. 1904-től Farkaslakán járt elemi iskolába. 1910-től a székelyudvarhelyi katolikus főgimnázium tanulója lett, amit halála után róla neveztek el. 1916-ban behívták katonának, 17-ben pedig hadi érettségit tett Gyulafehérváron, majd 1918-ban karpaszományos őrvezetőként az olasz frontra került. Ki akart törni az elődök paraszti életformájából, méghozzá nem is a szellemi élet, hanem a városi polgári életforma felé. Ezért 1918. november 18-án megkezdte jogi tanulmányait a Kolozsvári Egyetemen, majd 1921-ben, miután diplomát szerzett, a Kereskedelmi Akadémián tanult tovább, ahol 1922-ben kapott diplomát. Nevét is ekkoriban változtatta meg Tamás Jánosról Tamási Áronra. Tanulmányai befejeztével banktisztviselőként helyezkedett el, előbb Kolozsváron, majd Brassóban. Az első világháború után családjával együtt a Romániához csatolt Erdélyben maradt, majd 1923. júliusában, 26 éves korában kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, ahol volt alkalmi munkás, majd banktisztviselő is, noha írói karrierje épp ekkoriban kezdett beindulni. Szász Tamás a Pogány című novellájával ekkor nyerte meg a Keleti Újság novella pályázatát. A székely népballadák, népdalok és népi mókák illették azokat a novellákat, amelyekből első kötete a Lélekindulás összeállt. Amerikából küldte haza kéziratot a kolozsvári kiadóhoz, ahol 1925-ben megjelent. A műre a romániai magyar és a magyarországi irodalom is azonnal felfigyelt. 1923 és 25 között New Yorkban élt, majd rövid ideig a Chicago melletti Garyben, és végül a nyugat-virginiai Welkben. Innen települt haza Kolozsvárra 1926 májusában, hogy azt követően rövid időn belül szűkebb hazájában, de Magyarországon is az egyik legnépszerűbb íróvá jég belőle.

A két háború között gyors egymást követően jelentek meg novellás kötetei, regényei is, közülük is az elsők között a Szűz Máriás királyfi, amit javarészt még Amerikában írt, de csak hazatelepülése után fejezett be. Ezután jött a Címeresek, amelyekben az erdélyi világ feszültségeit rajzolta meg, majd főműve az Ábel trilógia. Előbb az Ábel a rengetegben, majd folytatásai Ábel az országban és Ábel Amerikában, melyek tartalmát javarészt saját életéből merítette. 1926-tól 44-ig Kolozsváron élt, ahol az Újság és az Ellenzék munkatársa volt. 1926-ban feleségül vette Halliker Erzsébetet, gyermekük nem született azonban. Az Erdély Helikon alapító tagja lett, 1933 májusától külön rovata volt a brassói lapokban, Tiszta beszéd címmel. 1935-ben részt vett az Új Szellemi Front kísérletében, 1936-ban cikksorozatában az erdélyi gondolatot igyekezett megújítani. 1937. októberében a Népfrontos vásárhelyi találkozó elnöke volt. Ezen időszak alatt többször is kitüntették a Baumgarten díjjal, valamint 1940-ben átvehette a Korvin koszorút is. 1940-ben a második bécsi döntéssel Kolozsvár, illetve Tamás Járon szűkebb otthona is visszakerült Magyarországhoz, amitől kezdve az Erdély mellett a magyarországi irodalmi életben is aktívan részt vett. 1942. novemberében felszólalt a Lila Füredi írótalálkozón. 1943-tól 49-ig a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. 1944. augusztusában az Erdély Magyar Tanács tagjaként a háborúból való kilépést szorgalmazta. 1944-ben feleségével Budapestre költöztek, ahol Bajor Gizi házában vészelték át Budapest ostromát.

A második világháború után, melyben tartalékosként szolgált, ténylegesen azonban sohasem hívták be. Magyarországon maradt, az 1945-ös választások után pedig egyike lett annak a 10, később 12 kiemelkedő közéleti személyiségnek, akiket az alakuló nemzetgyűlést külön törvénye alapján meghívott képviselőnek a parlamentbe. A felkérést elfogadta, egyidejűleg a Nemzeti Parasztpárt színeiben a Fővárosi Törvényhatósági Bizottság tagja is lett. Képviselősége alatt kétszer is felajánlották neki a vallás- és közoktatásügyi tárcát, de mindkét alkalommal elutasította azt. Mandátuma lejárta után, mivel a törvényt, ami alapján behívták, eltörölték, és az 1947-es választásokon nem indult, politikai karrierje be is fejeződött. A parasztpárton belül mindvégig Kovács Imre irányvonalával szimpatizált. 1949 és 1953 között kiszorították az irodalmi életből, egyúttal akadémiai levelező tagságától is megfosztották. Ekkoriban leginkább jeleneteket, bábjátékokat, verses önéletrajzot írt. A Sztálin halála utáni enyhülés jegyében 1954-től a Hazafias Népfront országos tanácsának tagja lett, és megjelenhettek cikkei, elbeszélései is, valamint kitüntették a Kossuth díjjal is. 1956. szeptemberétől 1957. áprilisáig a Magyar Írók Szövetségének társelnöke volt. 1956. október 31-én a Petőfi Párt irányító testületének tagjává választották. Tamási fogalmazta a december 28-án az Írószövetség közgyűlésén felolvasott Gond és hitvallás című nyilatkozatát. 1963-tól az Országos Béketanács elnökségi tagja volt. Tamási Áron 1966. május 26-án hunyt el Budapesten. Kívánságára a szülőfalujában Farkaslakán temették el. Itt látható a sírja a templomkertben, sírkövén ez a felirat olvasható. Törzsében székely volt, fia Hunniának, hűséges szolgája, bomlott századának. A Digitális Irodalmi Akadémia posztumusz tagja.

Tamás Járon emlékezete. Özvegye halála előtt Budapesten létrehozta a Tamás Járon Alapítványt, amelynek feladatává tette az író szellemi hagyatékának gondozását, annak anyagi vonatkozásaival együtt. Az alapítvány elnöke haláláig Sütő András volt, tagjai Ablonci László, Pálfi G. István, Tamás Menyhért és Ugrin Aranka. Az alapítvány az író szellemi hagyatékának kiadó tulajdonosa. Erre vonatkozólag az 1960-as évek végi konfliktus helyzet feloldása után megállapodás született Tamás Járon testvéreivel és azok leszármazottaival, aminek eredményeképpen Romániában is elindulhatott az író műveinek kiadása. Az alapítvány létrehozott egy Tamás Járon ösztöndíjat, amelyre a székelyudvarhelyi Tamás Járon gimnázium tanárainak egy kijelölt csoportja évente tesz javaslatot, s annak kedvezményezettjei egyetemre kerülve tanulmányi ideje alatt anyagi támogatásban részesül. Az alapítvány által meghirdetett pályázat nyomán s támogatásával jelent meg két farkaslaka monográfia. Jakab Rozália, Nálunk a harangszó elszáll a határig, és Jakab Csaba, Mihály János farkaslaka monográfiája. Az alapítvány anyagilag támogatja a Farkaslaki Tamás Járon szülőházat, Tamás Járon Farkaslaki sírjának gondozását, munkáinak kiadását, s közreműködött a Farkaslaki Ágnes néni háza megvételében is. Az emlékezetápolás legfőbb helyszíne a Tamás Járon szülőház, a Nagy utca 237 szám alatti házban, amelyben öccse és édesanyja lakott. Ezt 1972-ben, majd 2002-ben renoválták, és egyik szobáját az író életére vonatkozó relikviákkal rendezték be. Az ünnepélyes felavatásra 1972. szeptember 24-én került sor, az író születésének 75. évfordulóján. Ugyanekkor avatták fel a falu temetőjének erre a célra kialakított, s később parkosított, majd a főút felől székelykapuval ellátott részében a Tamás Járon sírkertet, közelében a Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor faragta emlékművel, a Tonnás hegyi beszéddel, ahogy Sütő András nevezte. Az emlékmű hatalmas hargitai kőtömbjét, amelynek megszervezésében Bak Elek székelyudvarhelyi kórházigazgató főorvosnak és feleségének voltak kiváló érdemei, a tamási novellák domborított faragású alakjai borítják. A Farkaslaki iskola ma Tamási Áron nevét viseli. Előkertjében az író 1997-ben felavatott mellszobrával, amely Sánta Csaba szobátai művész alkotása. A faluban 1990-ben Tamás Járon Egyesület alakult, amely szerepet játszik az író emlékeinek helyi ápolásában, évfordulós ünnepségek megszervezésében. Elnöke Blága Anikó tanárnő. A szülőház eleinte a Csíkszeredai Megyei Múzeum részlegeként működött, gondozója az író öccse, a Vadon nőtt Gyöngyvirág című önéletírása révén akkor már ismert Tamási Gáspár lett, majd halála után Erzsi húga, utóbb Erzsi néni halála után az ő fia, Sipos Mátyás. Az 1990-es években a szülőház feletti felügyeletet átvette a székelyudvarhelyi Ház Rezső Múzeum, illetve a Farkaslaki önkormányzat. Berendezését az egykori szülőház bútoraiból állították össze, őrzik az író bölcsőjét, diákkori ágyát, van ott továbbá egy asztal, festett láda, falitéka, katonaláda, fogas, valamint petróleumlámpa. Tamási Gáspár halála után az egész ház emlékmúzeummá alakult. A régi berendezés a hátsó szobában maradt, az első szoba az 1990-es években a Petőfi Irodalmi Múzeum segítségével az író életét és munkásságát bemutató kiállítással bővült. A tárlókban Tamás Járon műveinek különböző kiadásai román, angol, lengyel, cseh, szerb, szlovén nyelven fordításban megjelent kötetek, róla megjelent könyvek példányai, a falakon életét bemutató fotók, írásos dokumentumok. A szülőházban őrzik az ősvigasztalás kéziratát, az író családi vonatkozású leveleit, színházi műsorfüzeteket, a gyászjelentéseket. A relikviákat az író testvérei Tamási Gáspár, Fancsaliné Tamási Ágnes,
Lepedusné Tamási Anna és Siposné Tamási Erzsébet ajándékozták az emlékháznak. Az özvegy Ágota asszony albuma foglalta az író életpályáját végigkísérő fotókat, ezt az albumot szintén a szülőház őrzi. A falakon Tamási Áronról készített rajzok, festmények állnak. Tamási Áron hazalátogatva többnyire nővérénél, Fancsaliné Tamási Ágnesnél szállt meg. Mivel Fancsaliéknak nem volt gyermekük, itt talált az alkotó munkához megfelelő nyugalmat, itt született a szülőföldem, s később néhány novella, színdarab jelenet. Ágnes néni háza halála után eladóvá vált, és Tamási Áron özvegye kezdeményezésére és anyagi hozzájárulásával az EMKE és az 1990-ben Farkaslakán alakult Tamási Áron Egyesület megvásárolta.

0: A továbbiakban Tamás Járon válogatott novelláiból hallgatjuk meg a Szép domokos Annát. Előadja Csomós Mari, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.
1: Négy kerek esztendőt, négy szörnyű esztendőt, folyvást egyet omlék a világnak vére. A negyedik végén őszre menendőben, lefeküvék patyolat ágyába, szép domokos Anna. Alig imádkozott, szépen elaluvék. Akkor elejébe tiszta álom jöve, s abban az álomban egy nagy fekete madár. S az a nagy fekete madár felszállott a házra, annak jobb szárnyára. Honnét jössz, te nagy fekete madár? Idegen országból, szép domokos Anna. S onnét mi hírt hoztál, nagy fekete madár? Onnét biza országodnak halálát, s a katona legények megszabadulását. Jaj, nem bánom országom halálát, csak a szeretőmet mondd meg, nem láttad-e, nagy fekete madár? Megrázta a tollát az éjjeli madár, s domokos Annának ő csak ennyit mondott. Nézd meg a színömet, szép domokos Anna. Megnéztem, megláttam, szép fekete madár. Akkor felrepüle, s emígy éneköle. Tiszta fehér voltam, mikor a sok legényt embertől nivittem, de fekete lettem a világ nagy gyászától. Szép domokos Anna ilyen álmot látott. Álom után fényes reggel kútra indult vizet meríteni. Hétteli kártyával vizet merített is, belé is öntötte virágos nagy kádba. Levette ruháját szép domokos Anna, s megmosta dalolva rózsaszín arcáját. Megmosta utána két gyümölcsös mellét, s meg végetes végig szép patyolat testét. Hova készülsz, édeslányom? Örömre készülök, kedves édesanyám. Miféle örömre? Egyetlen leányom. Jönnek a legények a nagy háborúból, s közöttök kell legyen az én szeretőm is. Szépen páváskodott, s fejér gyól csinget vett, derekára piros szoknyát, két lábára gyenge csidmát. Arcájára napnak ragyogását, s szíve köré holdnak a szerelmét, s hosszú szőke haját pántlikába fonta, s vállára ereszté. Hova indulsz, édes lányom? Megyek a falu végére szeretőmet várni. Ne menj, lányom, várd meg itthon. Víza, elmegyek én. El is ment a falu végére szép domokos Anna. Ott várta a legény déli harangszóig, s déli harangszókor onnét hazajöve. Megsétálta magát virágos kertjében, s leszakasztott három édes szálat. Hajának szálával azt ő egybekötte, s elindula ismét a falu végére. Ott várta a legényt esti harangszóig, s esti harangszókor onnét hazajöve. Hol van a szeretőd, kedves szép leányom? Baja esett, édesanyám, nem jöhetett mára. Lefeküdt ágyába szép domokos Anna. De hasztalan tette, mert a forró párnán szerelem gyötörte, álom elkerülte. Éjfél idejéig feküdt jobb oldalán, éjfél idején túl feküdt bal oldalán. Hová lettél, te nagy fekete madár? Hajnal hasadtakor felkelt az ágyából szép domokos Anna. Jaj, az a háború, bár ne is lett volna. Más színű szoknyát vett, s a haját befont a másik pántlikába. Arcájára vette holdnak vágyódását, s szíve közepébe a harangok esdeklő hívását. Hova indulsz, édes lányom? Megyek a falu végére szeretőmet várni. Ne menj, lányom, várd meg itthon. Bíza, elmegyek én. El is ment aznap szép domokos Anna. Ott várta a legény déli harangszóig, és déli harangszó koronnét hazajöve. Megsétálta magát virágos kertjében, s három virág szállat tegnapi csokrához oda kötött. S csak elindult ismét a falu végére. Ott várta kedvesét esti harangszóig, s esti harangszókor onnét hazajöve. Hol van a szeretőd, kedves szép leányom? Bajja esett, édesanyám, mára sem jöhetett. Lefeküdt ágyába szép domokos Anna. De hiába feküdt az ágyába megint, mert a nagy szerelem még jobban gyötörte, s a jól tévő álom még jobban kerülte. Két óra hosszáig feküdt jobb oldalán, két óra hosszáig feküdt bal oldalán. Így kínoszta magát éjfél idejéig. És akkor felkele szép domokos Anna, lámpát nem is gyújtott, édes szülőanyja nehogy észrevegye, fáradt derekára fekete szoknyát vett, s a hold világánál feketébe fonta hosszú szőke haját. Két arca dombjára hulló csillagot tett, a szívébe pedig síró szűzmárját tett. Csendben elindula, ajtóig eljuta. De akkor az ajtó sírással nyikordult, s édes szülőanyja erre felriadott. Hová szököl éjjel? Felnevelt leányom. Megyek harmatot gyűjteni, mosdóvizembe hinteni. Ne menj, te szótitkoló leány. Szívem így rendelte, jaj, én elmegyek. Megindul a szép domokos Anna, s ki is lépett feketében az anyai házból. Udvaron megállott, kezét összefogta, s felnézett a házra, annak jobb szárnyára. Hová lettél, te nagy fekete madár? Akkor befordul a virágos kertjébe, annak sok virágját mind leszakasztotta, s meleg szép ülében mind fel is halmozta. Gyenge holdvilágon ismét elindula, s egy példa kísértet elejébe állott. Hová mész, te gyönyörű szép leány? Megyek a falu végére szeretőmet várni. Ne menj oda, boldogtalan. Gyere, háljunk együtt. Távozzál, kísértet, én megyek utamra. Virágai közé elrejtette piruló arcáját szép domokos Anna, s megint elindula. Gyenge csidmával csak kétszer koppintott, s a példa kísértet akkor ismét elejébe állott. Fogadj szót te nekem, gyönyörű szép leány. Távozzál, kísértet, megöletlek az én szeretőmmel. Avval meg nem öletsz, mert az jó helyen van. Megvillant a szeme domokos Annának. Ki vagy te, kísértet? Nagy vitéz vagyok én, mert a háborúnak angyala vagyok én. Verjen meg az Isten! Így szólott nagy bátran szép domokos Anna, s avval tovább vitte szerelem zászlaját, s azt a falu végén lobogtatni kezdé. Gyere már, egyetlen szeretőm! Ha immár megölted haza ellenségit, öld meg azokat is, akik reám törnek, öld meg az én nappali hóhérim, szívem mocskolóit, éjjeli rontóit. Gyere, sebes menést, leányságom napja, hadd rajogunk ketten falu bosszújára. Közben sétálgatott egyik út széléről másik út szélire. A szép virágokat ölében rengette, hánykolódó szívét emígy melengette. Istenem, Istenem, hozd haza hajnalra az én kedvesemet. A hajnal piros lék, s szép domokos Anna keletre fordula. Istenem, Istenem, hozd haza napoddal az én szeretőmet. A nap is feljöve, de az ő kedvese haza mégsem jöve. Hanem édesanyja tejet hozott neki, és szépen így kérlelte. Gyere haza, kedves lányom, néznek az emberek. Nem megyek én, édesanyám, csak a szeretőmmel. Akkor idd meg ezt az édes tejet. Nem kell, anyám, szerelmes testömnek. És az ő édesanyja déli harangszókor ismét híni kezdé. Gyere haza, édes lányom. Rágnak az emberek. Nem megyek én, édesanyám, csak a kedvesemmel. Akkor edd meg ezt a délebédet. Nem kell, anyám, szerelmes testömnek.

Az én karommal többet nem nevellek. Anyai szívemből ezennel kivetlek. Testödet ne lássam, hírödet ne halljam. Ahogy hallá szomorú szép leány omlani az átkot, virágai közé béjtette fejét, s keserves sírással így zokogott ottan. Jaj, Istenem! Anyámból kifogytam. Sétáló két lába akkor elgyengüle, könnyező két szeme homályba merüle, sánc martya szólítá oda is leromlott, s a nagy sötétségben folyton csak sírdogált. Jaj, búlátott szívem, jaj, fiatalságom, jaj, ölbeli virágjaim, jaj, jövendő napjaim, jaj, egész életem, minden reménység. Sötét égnek alján a szomorú nagy hold elé bukdácsola. Onnét jött a hegyek tetején domokos Annához, és őt a kedves helyett eképp vigasztalá. Ne sírte hiába szép domokos Anna. Másnak is béborult az ő vígélete, másnak is elveszett az ő szeretője. De nekem csak egy volt. Egyetlen életem. De nekem csak egy volt. Egyetlen kedvesem. Akkor a gyenge hold szépen ráborulok. Aludjál. Aludjál, szép domokos Anna. Emígy forgolódott éjféli időig. Akkor valahonnét egy fekete gyásztó odaereszkedett, s azon a nagy gyásztón a fekete madár neki megjelenék. Állj meg, nagy fekete madár! Nekem miért hazudtál? Szép domokos Anna, neked nem hazudtam, hanem a szívedet gyászba borítani bízva nem akartam. Életem elhagyott, anyám megtagadott, ne sajnálj te engem. Vess számot magaddal, szép domokos Anna. Elkárhoztam én már ebben az életben, s vessenek nem bánom pokol nagy tüzire. Hol van a szeretőm? A fekete madár akkor vallomást tett domokos Annának. Nyugszik a szeretőd idegen országban, idegen országnak sírhomb templomában. Szép domokos Anna égre felkiáltott. Bár összeomlanék, széles ez a világ. A fekete gyásztó nagy hullámot vetett, s felette a mennyék dördülve meghasadt. Domokos Annának ölbeli virága fekete színt váltott, s megszakadó szíve nagy átkot kiáltott. Halljad, Isten, halljad utolsó szavamot, s utolsó szavamban minden fájdalmamot. Halljad füleiddel szívemnek sírását, szerelmes véremnek háborgó zúgását. Verd meg örök haláloddal, akik háborút indítnak, verd meg pokol kínjaival, akik népeket zúdítnak. Verd meg az eszüket, akik a háborút földre kitalálták. Verd meg a szívüket, kik a szeretőket egymástól megfosztják. A fekete madár lebegtette szárnyát. Szórjad átkaidat, szép domokos Anna. A háborgó leány mind az ő virágit a tóba vetette. Nagy égi csillagok, ágyuknak csövibe mind beléhújjatok. Kis égi csillagok, puskáknak csövibe mind beléhújjatok. Így szólt az út szélén szép domokos Anna, s virágai után a gyászos halálba maga is elmerült. Akkor hozzáment a fekete madár, hátára felvette, az égbe felvitte. Ottan az Istennek szép domokos Anna elejébe áll, s így szólott hozzája.

0: Ugye, te csináltad a vészes háborút, felséges úristen. Én azt nem csináltam, hanem azt csinálták pokolangyalai. Oda is leszállott szép domokos Anna. Pokoli angyalok, gyászos nagy háborút miért csináltatok? Mi azt nem csináltuk, hanem azt csinálták földnek fajzatai. Akkor kiállott ő minden éjszakán a holdnak képibe, s onnét le a földre, imígy kiáltoza. Verjen meg az Isten, háborút csinálók. S nappalra kiállott a napnak képibe, s onnét le a földre, imígy kiáltozott. Verjen meg az Isten, háborút csinálók.
1: Tamás Járon válogatott novelláiból hallgattuk meg a Szép domokos Annát. Előadta Csomós Mari, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.

0: irodalmi kincsek.
1: Az elmúlt percekben irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatták meg Szabó Anita szerkesztésében, melynek témája Tamási Áron volt.

Lassan homokóra műsorunk végére érkezünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket, ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és krédóhitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóktól, ami Széchenyi István magyar politikus és írótollából származik, és így hangzik. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Ez a gondolat bátorítson minket a mai nap folyamán. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. A mikrofonnál a homokóra mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra, egy áldott napot kívánok Önöknek!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől! Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 21-én hétfőn az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek. Siegfried Muresán. Híreink először címszavakban. Siegfried Muresán szerint Bolozsán világosságot gyújtott a Schwindlik kamrájában, de ők sem fogják leoltani a villanyt. Nikus Ordán szerint a politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül a helyes döntést hozzák meg. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa az államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani. Kolozsváron ma enyhén esős időt lehet várni. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Muresán kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilja Bolozsán ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben. Ilja Bolozsán miniszterelnök világosságot gyújtott a Schwindlik kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved. Égre hagyjuk a villanyt, és kitakarítjuk az elmúlt több mint 30 év felgyülemlett rendetlenségét a román államban. Nem valakik ellen tesszük ezt, hanem minden becsületes román emberért, aki dolgozik, és megérdemli, hogy kemény munkája gyümölcsét maximálisan élvezze, írta Siegfried Muresán tegnap a Facebook oldalán. Muresán ezzel Ilja Bolozsán egy áprilisi nyilatkozatára utalt, amelyben a kormányfő az adókból és illetékekből beszedett pénzek pazarlását egy olyan kamrához hasonlította, amelyben patkányok rágják az élelmiszereket. A Rádió Romania Actualitățnek nyilatkozó Bolozsán akkor kifejtette, ő világosságot gyújtott abban a kamrában a pénzpazarlást megakadályozandó, ez pedig zavarta bizonyos körök érdekeit. Nikus Ordán csütörtökön bejelentette, hogy Siegfried Muresán európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással a parlamenti pártokkal tartott kotrocsenyi konzultációk után. A politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül mégis a helyes döntést hozzák meg, jelentette ki szombaton Nikus Ordán elnök a Besztercenaszód megyei Báránykőn szervezett Via Transilvánica Business Fest rendezvényen. Dán szerint a média gyakran túloz. Azt lehetne hinni a hírek alapján, hogy az ország katasztrofális helyzetben van, pedig a valóság azt mutatja, hogy Románia számos területen sikereket, eredményeket ért el, a gazdaság fejlődése terén is. A hitelminősítés szempontjából például az ország sokkal jobb helyzetben van, mint 6 hónappal, vagy akár 12 hónappal ezelőtt. Az államfő pozitívan értékelte a romániai magánszektor teljesítményét, kiemelve, hogy gyakran az állami intézmények tevékenysége ellenére sikerült hozzájárulniuk a gazdaság fejlesztéséhez. Kiemelte az infrastrukturális fejlesztések terén elért eredményeket is, fontosságát, amelyek javítják a mobilitást, megkönnyítve a vidéken élő vagy vidékre költöző, de városon dolgozó fiatal családok életét. Ezzel kapcsolatban Nikus Ordán hangsúlyozta ugyanakkor a városi és vidéki iskolák közötti oktatási egyenlőtlenségek megszüntetésének szükségességét. Az államfő a rendezvényen felavatott egy kilométer követ a Via Transilvánikán, amelyre ráírta, hogy hiszek Romániában. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa Nikus Ordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki egyeztetések után Siegfried Muresánt bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Szorin Grindjánu Peszede elnök ezt követően Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy mára összehívta a PESZEDZE vezető testületét, amely megvitatja a jelölést. A PENEL-ével és az USZER-ével ellentétben mi tudatában vagyunk annak, hogy a politikai küzdelemnek véget kell érnie ott, ahol az ország jogos érdekei kezdődnek, fogalmazott Grindianu. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglepetéssel és csalódottan vette tudomásul Nikus Ordán államfő ezen döntését. Bejegyzésében a politikus azt állította, hogy Muresan néhány nappal ezelőtt még az országnak járó uniós források csökkentéséért kampányolt Brüsszelben. Emiatt szerinte nehezen érthető, milyen érvek alapján választotta őt az államfő. Jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Igazgatóság, hamarosan akár 10 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzési igazgatója Florinella Georgescu bejelentette, hogy az időjárás meglehetősen gyors változáson megy majd keresztül, és a meteorológusok szerint holnap a maximális hőmérsékletek 8-10 fokkal alacsonyabbak lehetnek, mint ma. Elmondta, ma már teljes mértékben érezni fogjuk a lehűlést az ország északi felén, ahol a várható maximumok mindössze 14 és 23 fok között alakulnak, tehát akár 10 fokkal is alacsonyabb értékek várhatók. A déli régiókban azonban ma még elég meleg lesz, a maximumok akár 30 fok körül is alakulhatnak. Holnap viszont a lehűlés a déli országrészt is eléri, és az egész ország területén 13-22 fok közé csökkennek a maximális értékek, vagyis az évszakhoz képest hidegre fordul az idő, és ez az állapot a hétvégéig fennmarad. Csapadék is várható, elsősorban a dombvidéki és hegyvidéki területeken. Nem kizárt, hogy a hét első három napjában egyes, kisebb kiterjedésű területeken 50 liter per négyzetméternél is nagyobb mennyiség lehullik, szintén a domb- és hegyvidéki régiókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A következő percekben Krédó hídépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. János apostol első levele második részének az első verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletus könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, egyiknek méreg, másiknak orvosság című részt felolvassa Janicska Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk Isten igét, a János apostol első levele, második részének az első verséből. Fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Szoktuk mondani, hogy nincsen ember hiba nélkül, és nyilván ez igaz, de gyakran azzal a hátsó gondolattal szoktuk ezt ismételgetni, hogy ezzel kiegyezünk, elfogadjuk ezt a helyzetet, és meg is állunk ebben. Bennünk van ez a feladás, hogy hát bűnös vagyok, hogy ember vagyok, hogy hibáim vannak, és kész, és ennyi. Az ige azt mondja nekünk, hogy nem szabad itt megállni, nem szabad feladni, és végig, ha olvassuk a Bibliát, állandóan haladásról, úton járásról van szó, nem pedig arról, hogy megállni. Teremtéskor mondta már Isten, hogy nem állunk meg itt, hanem megyünk és betöltjük a földet. Nem gyűlünk össze egy helyen, nem telepedünk le, hanem felfedezzük az egész világot és tovább megyünk. Ugyanígy útra hívta el Isten az összes kiválasztottat is. Ábrahámtól elkezdve nagyon sokakat sorolhatnánk, akiket Isten arra hívott el, hogy ne álljanak meg, hanem hogy tovább menjenek. És Jézus is állandóan ezt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek, illetve kövessetek engem. Végül is, ha a Szentírást lapozzuk, akkor tényleg ez olyan, mint ha ma egy busznak a menetrendjét néznénk, ahol van egy kiinduló állomás, közben bizonyos helyek, amelyeket érint az útvonalon ez a jármű, és aztán megérkezik a célba. Ezért mondja az apostol is, hogy nem szabad megállni, és ez a bűnre is vonatkozik, nem maradunk meg a bűnben egy bizonyos állapotban, ami nem jó, nem kell azt elfogadni, még akkor is, hogyha tény, hogy állandóan hibázunk, hanem tovább kell menni. Ezért is van ebben az igében két üzenet, hogy ne vétkezzetek. Vagyis az kell legyen a szándékom, az kell legyen a célom, az kell legyen az álmom, hogy már pedig én igyekszem arra, hogy ne kövessek el hibákat. Ezért beszél a Szentírás olyan emberekről, akiknek nagyon jól ismerjük komoly nagy eleséseit is, hogy tökéletes ember volt, hiszen nem arról beszél, hogy nem hibázott sohasem, hiszen ilyen nincs, hanem arról beszél, hogy még akkor is, hogyha hibázott, megkereste Istennél a bocsánatot, és tovább ment, és igyekezett a tökéletesség fele, és az volt előtte, hogy ne hibázzon, és hogy, mint aki felült, úgymond a buszra, az meg is érkezzen a célhoz. Nagyon sokszor ez van bennünk, hogy hát bűnös vagyok, hát ez úgy sem működik, és a kísértő rá is segít, hogy elvegye a kedvünket, sokszor marcangolja a lelkünket fölösleges önváddal, mert ugyan reánk süti joggal, ahogy mondja is az ige, hogy vádoló az ő természete, hogy na ugye, hogy megint hibáztál, de elrejti a szemünk elől, szánt szándékkal elfeledteti velünk azt, hogy van viszont bocsánat. Ez a másik üzenet ennek az igének, hogy ez legyen a vágyatok, ez legyen a célotok és a szándékotok, hogy ne hibázzatok. De ha mégis megtörténik, ennek ellenére, akkor, ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Jézusról tudjuk, hogy a bűneinket átvállalta. Hát természetes, hogy hozzámegyek, és megkérem azt, hogy ugye most is megbocsátasz nekem, mert tudom, hogy belefér ez a kereszthalál nagy-nagy kegyelmi ajándékába. Ezért, hogyha meg is történik a hiba, nem kell körülötte oly sokat toporogni, és állandóan azt ismételgetni, mert megint nem sikerült, hanem ahogy mondja az ige is, van szószólónk, tovább kell menni. Ez az a tovább menés, amiről ez az ige szól. Megtörtént a hiba, de tovább kell menni, és nem ott annál megrekedni. Így haladhatunk csak a lelki életben. Így ajándékozhat meg Isten újabb áldásokkal, újabb felismerésekkel, így növekedhetünk a hitben, sőt, még tanulhatunk az előbbi hibákból, elesésekből is. Hiszen Isten van oly hatalmas, hogy a rosszat is javunkra fordítsa. És tényleg tudjuk jól azt,
nem egyszer szégyenletes hibák, bűnök és elesések okulásunkra lettek, pontosan azért, mert akik Isten szeretik, azoknak minden javukra lehet. És Isten ezt meg is cselekszi azokkal, akik őt szeretik. Megessik a hiba, tovább kell menni ahhoz, aki megbocsátja. Hiszen ezt mondja, vétkeztél, menj Jézushoz. Ez legyen a szívünkben, hogy ne vétkezzünk. És ha mégis megtörtént, akkor menjünk Jézushoz, nála biztos a bocsánat. Ha böjtölni akarunk, akkor ez az ige így is lefordítható, hogy böjtöljünk azzal, hogy hibázzunk, de ha mégis megtörtént, akkor vegyük magunkhoz a bőségesen megterített kegyelem asztalról azt a mindennapi bocsánatot, amire szükségünk van. Íme így leszünk boldogak, és így leszünk tényleg szabad emberek, akik nem a hibák felett jajonganak, hanem a kegyelemnek örvendeznek. Amen. Segíts, Urunk Jézus, veled tovább menni. És köszönjük, hogy a te utad nem az ítéletbe, hanem a kegyelembe és az örök életbe vezet. Köszönjük, hogy nem azért jöttél, hogy elítélj minket, hanem hogy feloldozzál, hogy kiszabadíts, hogyha elestünk, felemelj, hogyha megtorpantunk, akkor veled tovább mehessünk. Így nyújtjuk hozzád a mi kezünket, bocsáss meg nekünk, emelj fel bennünket, segíts tovább mennünk veled. Áldott légy, hogy nálad bőséges a bocsánat, és kérünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, ma is. Amen.

0: Tévhitek a vallásról és a kereszténységről. Egyiknek méreg, másiknak orvosság. A relativitás mítosza. Nem mondhatod meg nekem, hogy mi a helyes és mi a rossz, közli Stefani. Már majdnem 18 vagyok. Nem erőltetheted rám az elveidet. Csak azért, mert neked rossz valami, nem jelenti azt, hogy nekem is rossz lenne. Így tört ki Stefani a szüleivel támadt nézeteltérésből, megalkotva saját meghatározását a jóra és a rosszra. Beleesett az ördög hazugságának csapdájába, ami így hangzik. Jó és rossz, rossz és jó. Ez mind olyan relatív. Neked kell megtalálnod, hogy mi a helyes számodra. Neked kell meghatároznod a saját elveidet. Nos, Stefani nincs egyedül a nézeteivel. Rengeteg ember gondolja, hogy meg tudja alkotni a saját elveit, és így lényegében abból, hogy mi a helyes nekem, az lesz, hogy mi igaz számomra. Ellen Bloom, az Amerikai elme zárása című könyv szerzője írja. Egyetlen dolog van, amiben biztos lehet egy egyetemi professzor. Majdnem minden tanuló, aki belép az egyetem kapuján, azt gondolja, vagy azt mondja, hogy azt gondolja, az igazság relatív. De ez egy tévhit. Az erkölcs nem relatív. A jó és a rossz nem vita tárgya. C.S. Lewis állítja Keresztyén vagyok című könyvében. Ha találkozol egy emberrel, aki azt mondja, hogy nem hisz egy igazi jóban vagy rosszban, találkozol azzal az emberrel is, aki egy pillanattal később már meg is gondolja magát. Bármikor megszegheti a neked adott szavát, de ha te megszeged a neki adottat, egyből panaszkodni fog, hogy ez nem helyes, mielőtt egyet pislokhatnál. Úgy tűnik tehát, hogy mégis hinnünk kell egy általánosan érvényes jóban és rosszban. Az emberek talán néha eltévesztik őket, mint ahogy néha rosszul számolják ki nekünk a visszajárót. De mindez nem ízlés dolga, se nem véleményi, épp úgy nem, mint a szorzótábla sem az. Ami csodálatos az egészben, nem kell doktori cím ahhoz, hogy megkülönböztethessük a jót a rossztól. Pál apostol rámutat, hogy még azoknak is, akik sohasem hallottak a 10 parancsolatról, a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. A Rómaiakhoz írt levél 2. részének 15. versében olvashatjuk. Hogy újra C.S. Lewis-t idézzük, ezt a törvényt vagy szabályt, ami a jóról és a rosszról szól, a természet törvényének hívták. Azért, mert az emberek úgy gondolták, hogy mindenki tudja, és nem kell senkit sem megtanítani rá. Mégis vannak, akik ragaszkodnak hozzá, hogy ami rossz neked, nem feltétlenül rossz nekik is. De ezzel már nem vernek át senkit. A kísérletük maga, hogy kimagyarázzák, megmagyarázzák a relativitás mítoszához való vonzódásukat, elárulja, hogy valahol a lelkük mélyén ők is érzik a jót és a rosszat. Olyanok, mint Poncius Pilátus, aki feltette híres kérdését. Mi az igazság? János evangéliuma 18. részének 38. verse. Az a keserű irónia ebben a kérdésben, hogy maga az igazság állt akkor ott, Pilátus előtt. Jézus, aki kijelentette magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet, megtestesítette a választ, amit Pilátus keresett. Mégis a római helytartó kudarcot vallott abban, hogy felismerje a testélet igazságot.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, egyiknek méreg, másiknak olvasság című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Az elmúlt percekben Krédó hídépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember 21-én, hétfőn, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Széchenyi István magyar politikus és írótollából származik, és így hangzik. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután Krédó hídépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.
1: Hírek. Híreink először címszavakban.
2: Siegfried Murasán szerint Bolozsán világosságot gyújtott a Schwindlik kamrájában, de ők sem fogják leoltani a villanyt. Nikus Ordán szerint a politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben

Jelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilja Bolozsán ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben. Ilja Bolozsán miniszterelnök világosságot gyújtott a Svindlik kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved. Égve hagyjuk a villanyt, és kitakarítjuk az elmúlt több mint 30 év felgyülemlett rendetlenségét a román államban. Nem valakik ellen tesszük ezt, hanem minden becsületes román emberért, aki dolgozik, és megérdemli, hogy kemény munkája gyümölcsét maximálisan élvezze. A politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül mégis a helyes döntést hozzák meg, jelentette ki szombaton Nikus Hordán elnök a Besztercen a Szód megyei Báránykőn szervezett Via Transilvánica Business Fest rendezvényen. Dán szerint a média gyakran túloz. Azt lehetne hinni a hírek alapján, hogy az ország katasztrofális helyzetben van, pedig a valóság azt mutatja, hogy Románia számos területen sikereket, eredményeket ért el, a gazdaság fejlődése terén is. A hitelminősítés szempontjából például az ország sokkal jobb helyzetben van, mint 6 hónappal, vagy akár 12 hónappal ezelőtt. A Szociáldemokrata Párt vezető testülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa Nikus Hordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Nikus Hordán államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki egyeztetések után Siegfried Murechant bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Szorin Grindjánu Peszede elnök ezt követően Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy mára összehívta a PESZEDZE vezető testületét, amely megvitatja a jelölést. A penelével és az USZER-ével ellentétben mi tudatában vagyunk annak, hogy a politikai küzdelemnek véget kell érnie ott, ahol az ország jogos érdekei kezdődnek, fogalmazott Grindjánu. Jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Igazgatóság. Hamarosan akár 10 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzési igazgatója Florinella Georgescu bejelentette, hogy az időjárás meglehetősen gyors változáson megy majd keresztül, és a meteorológusok szerint holnap a maximális hőmérsékletek 8-10 fokkal alacsonyabbak lehetnek, mint ma. Elmondta, ma már teljes mértékben érezni fogjuk a lehűlést az ország északi felén, ahol a várható maximumok mindössze 14 és 23 fok között alakulnak, tehát akár 10 fokkal is alacsonyabb értékek várhatók. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Kecskés Csabával.

Ma, szeptember 21-e, az év 264. szökő évben 265. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 101 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 21-éhez kötődnek. ben ezen a napon Julianus barát, Domokkos szerzetes és három társa útnak indul Béla herceg megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére. 1415-ben ezen a napon Zsigmond magyar és német király személyesen találkozott első Ferdinánd aragóniai királlyal, annak betegágyánál, az akkor Katalóniához tartozó Perpignanban, hogy a nagy nyugati egyházszakadás megszüntetéséhez megnyerje Hispánia urát, aki Kasztília régense is volt. Majd közvetlenül utána látogatta meg a királyi család.

hát többi tagját. 1741. szeptember 21-én Pozsonyban magyar királyként Mária Terézia férje, lotaringiai Ferenc István esküdtett a magyar rendek előtt, de őt nem koronázták meg. 1773-ban ezen a napon Mária Terézia, osztrák főhercegnő, magyar királynő, kihirdeti a jezsuita rend feloszlásáról szóló július 21-én kiadott pápai bullát. A jezsuita rend elkobzott vagyonát a magyar kamra kezeli, e vagyonból alapítják meg a tanulmányi alapot. Ez teszi lehetővé a magyarországi oktatásügy reformját és szervezetének jelentős átalakulását. 1792-ben ezen a napon kikiáltják a francia köztársaságot. 1883. szeptember 21-én történt Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. 1921. szeptember 21-én a Ludwigshafen melletti Oppau városában felrobbant a BASF vegyüzem műtrágya raktára. A német ipar addigi legsúlyosabb katasztrófájának 561 ember veszíti életét, a lerombolt városban 7500-an válnak hajléktalanná. 1964-ben ezen a napon Málta elszakad Nagy-Britanniától és kialakítja köztársaságát. 1980. szeptember 21-én iraki csapatok benyomulnak Iránba, ezzel megkezdődik a két ország közötti háború. 1991-ben ezen a napon Örményország függetlenné vált a Szovjetuniótól. Ezek voltak tehát azok a híresebb események, amelyek szeptember 21-én történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akiknek születési dátumuk szeptember 21-ére esik. 1452-ben ezen a napon született Girolamo Savonarola, itáliai domonkosrendi szerzetes. 1791-ben ezen a napon jött a napvilágra gróf Széchenyi István, magyar főrend, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója. 1917-ben ezen a napon született Gás Sándor, honvéd tábornok. 1840. szeptember 21-én született 5. Murád, az Oszmán Birodalom 34. szultánja. 1860-ban ezen a napon jött a napvilágra Preisz Hugo, orvos, állatorvos, bakteriológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1892. szeptember 21-én született Károlyi Mihályné, születési nevén Andrássy Katinka, Károlyi Mihály felesége, más nevén a Vörös grófnő. 1894-ben ezen a napon született Pécsi Blanka, magyar színésznő, író, előadó művész, nyelvművelő. 1902. szeptember 21-én jött a napvilágra Fejes Teri, magyar színésznő, a Vidám Színpad örökös tagja. 1914-ben ezen a napon született Pakó Árpád, romániai magyar atléta, pedagógus. 1928-ban ezen a napon jött a napvilágra Sinkovics Imre, Kossuth Díjas magyar színművész, a nemzet színésze. 1929. szeptember 21-én született Kocsis Sándor, magyar labdarúgó, az aranycsapat kiemelkedő csatára. 1947-ben ezen a napon született Stephen King, amerikai író, az úgynevezett popkultúra első számú írójaként szokták emlegetni. 1955-ben ezen a napon jött a napvilágra Szirtes Ági, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes színész. 1970. szeptember 21-én született Kis Endre, a Hooligans együttes dobosa. 1970-ben szintén ezen a napon született Pintér Béla, Jászai Mari díjas magyar színész, zenész, drámaíró. 1972-ben ezen a napon jött a napvilágra Szentes Levente, romániai magyar költő, újságíró. 1986. szeptember 21-én jött a napvilágra Lindsay Starling, hegedűművész, táncos, előadó művész, zeneszerző. Ők voltak tehát azok a híresebb személyek, akik szeptember 21-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 21-ére esik. Szeptember 21-én tért vissza teremtőjéhez Vergilius, római költő, író. 1558-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez 5. Károly, német-római császár, első Károly néven spanyol király. 1837-ben ezen a napon hunyt el Pezerégy Amália, magyar írónő, a kisded óvás és a magyar gyerekirodalom úttörője. 1860-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Arthur Schopenhauer, német költő, filozófus. 1939-ben ezen a napon hunyt el Armand Călinescu, román kormányfő. 1960. szeptember 21-én tért vissza teremtőjéhez Kori Endre, magyar operaénekes. 1982-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Ungvári László, Kossuth Díjas, magyar színész, kiváló művész. 1998. szeptember 21-én hunyt el Zólyomi Bálint, botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 21-ére esik. Az Örmény és a Máltai Köztársaságban ma van a függetlenség napja. Ma van az Alzheimer világnap, az egészségügyi világszervezet támogatásával a Nemzeti Alzheimer Társaság kezdeményezte 1994-ben, Magyarország első alkalommal 2001-ben csatlakozott a világnaphoz. Ma van a Magyar Dráma napja. Ma van a Magyar Termék napja, civilek kezdeményezésére Széchenyi István születésnapján. Ma van a Béke nemzetközi napja, az Egyesült Nemzetek Szövetségének ünnepe, és ma van a Hála világnapja 1965-től.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat ma reggeli kuktarovatunkban. Ma egy igazán egyszerű, de nagyszerű receptet hoztam el önöknek, amit garantáltan mindenki szeretni fog a családban. Ez pedig nem más, mint a tejszínes gombás csirke. Lássuk, milyen hozzávalókra van szükségünk, ha 4 főre szeretnénk ezt készíteni. 1 kg csiperkegomba, 1 darab egész csirkemell, só, bors, 3 evőkanál olaj, 1 fejvörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 1 teáskanál kakukkfű, 500 ml tejszín, fél darab citrom, 1 csokor petrezselyem és főtt rizs a tálaláshoz.

Most pedig lássuk a telszínes csirkemell receptjét. A gombát 2-3 mm vastagra felszeleteljük, és füstölgő, száraz serpenyőben 3-4 részletben megpirítjuk, majd kiszedjük és kitörölgetjük a serpenyőt. A csirke mellett felszeleteljük, a szeletek mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk, és közepesen magas hőmérsékleten mindkét oldalukat megpirítjuk 2-3 perc alatt a serpenyőben az olajon. Ezután kiszedjük, és a visszamaradt zsiradékon megpirítjuk az apróra vágott hagymát és fokhagymát, melyeket sózunk, borsozunk és megszórjuk a kakukkfűvel. Ha üvegesre pirult, felöntjük a tejszínnel, belerakjuk a gombát és 4-5 percig forraljuk. Hozzáadjuk a csirkét, mehet bele a citromlé és a citromhéj is, majd az egészet további 3-4 percig rogyogtatjuk. Végül a gombás csirkeragút megszórjuk friss petrezselyemmel, és főtt rizssel tálaljuk.

Most pedig lássuk még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek a tejszínes gombás csirkéhez, ha 4 főre akarjuk készíteni. 1 kg csiperkegomba, 1 darab egész csirkemell, só, bors, 3 evőkanál olaj, 1 fejvörös hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 1 teáskanál kakukkfű, 500 ml tejszín, fél darab citrom, 1 csokor petrezselyem és főtt rizs a tálaláshoz.

Így néz ki a tejszínes gombás csirke receptje és hozzávaló listája. Ha esetleg ma ez lenne az epéd vagy a vacsora, a streetkitchen.hu oldalon megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek és jó étvágyat!

0: fogta, ötletek a fazék mellől.
1: A faganál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta-rovatunk a legközelebb holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Ma, szeptember 21-én Máté, Ildikó, Jónás, Maura és Mirabella névnapokat ünneplünk. Nézzük, honnan származnak ezek a nevek. A Máté a héber Mátánya formájának görög alakjából származik, jelentése Isten ajándéka. Az Ildikó germán eredetű magyar női név Attila hun uralkodó feleségének, Krimhildának a nevéből származik, aki a monda szerint nász éjszakájukon megmérgezte férjét Attilát, a név rövidülése a Hilda, Ilda, melynek latin nyelvű szövegekben előforduló átirata az Ildikó. Igazából csak a magyar nyelvben vált használt női névvé. A Jónás héber eredetű férfi név, jelentése galamb. A Maura a Maurus, magyarul Mór férfi név női párja, de az ír és az angol nyelvben a Mária beceneve. A Mirabella a Mira női név hasonulása, latin eredetű, jelentése csodálatra méltó. Isten éltessen minden Máté, Ildikó, Jónás, Maura és Mirabella nevű hallgatóinkat és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házasság évfordulójukat vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekük szóljon.

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Soulwave Kalandor című zeneszámával. Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig. A következő percekben szintén a Soulwave énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben a Soul Wave énekelt nekünk. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves rádióhallgatókat is szeptember 21-én, hétfőn az Agnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Széchenyi István magyar politikus és írótollából származik, és így hangzik. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem! A pontos idő 7 óra, most híreink következnek.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Híreink először címszavakban. Siegfried Mureșan szerint Bolozsán világosságot gyújtott a Schwindlik kamrájában, de ők sem fogják leoltani a villanyt. Nikus Ordán szerint a politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül a helyes döntést hozzák meg. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa az államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani. Kolozsváron ma enyhén esős időt lehet várni. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilie Bolozsán ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben. Ilie Bolozsán miniszterelnök világosságot gyújtott a Schwindlik kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved. Égrehagyjuk a villanyt, és kitakarítjuk az elmúlt több mint 30 év felgyülemlett rendetlenségét a román államban. Nem valakik ellen tesszük ezt, hanem minden becsületes román emberért, aki dolgozik, és megérdemli, hogy kemény munkája gyümölcsét maximálisan élvezze, írta Siegfried Mureșan tegnap a Facebook oldalán. Mureșan ezzel Ilie Bolozsán egy áprilisi nyilatkozatára utalt, amelyben a kormányfő az adókból és illetékekből beszedett pénzek pazarlását egy olyan kamrához hasonlította, amelyben patkányok rágják az élelmiszereket. A Rádió Románia Actualitățnek nyilatkozó Bolozsán akkor kifejtette, ő világosságot gyújtott abban a kamrában a pénzpazarlást megakadályozandó, ez pedig zavarta bizonyos körök érdekeit. A politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül mégis a helyes döntést hozzák meg, jelentette ki szombaton Nikus Ordán elnök a Besztercenaszód megyei Báránykőn szervezett Via Transilvanica Business Fest rendezvényen. Dán szerint a média gyakran túloz. Azt lehetne hinni a hírek alapján, hogy az ország katasztrofális helyzetben van, pedig a valóság azt mutatja, hogy Románia számos területen sikereket, eredményeket ért el, a gazdaság fejlődése terén is. A hitelminősítés szempontjából például az ország sokkal jobb helyzetben van, mint 6 hónappal, vagy akár 12 hónappal ezelőtt. Az államfő pozitívan értékelte a romániai magánszektor teljesítményét, kiemelve, hogy gyakran az állami intézmények tevékenysége ellenére sikerült hozzájárulniuk a gazdaság fejlesztéséhez. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa Nikus Ordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki egyeztetések után Siegfried Mureșant bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Sorin Grindeanu PESZEDE elnök ezt követően Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy mára összehívta a PESZEDE vezető testületét, amely megvitatja a jelölést. A panelével és az USZER-ével ellentétben mi tudatában vagyunk annak, hogy a politikai küzdelemnek véget kell érnie ott, ahol az ország jogos érdekei kezdődnek, fogalmazott Grindeanu. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglepetéssel és csalódottan vette tudomásul Nikus Ordán államfő ezen döntését. Jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Igazgatóság, hamarosan akár 10 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzési igazgatója Florinella Georgescu bejelentette, hogy az időjárás meglehetősen gyors változáson megy majd keresztül, és a meteorológusok szerint holnap a maximális hőmérsékletek 8-10 fokkal alacsonyabbak lehetnek, mint ma. Elmondta, ma már teljes mértékben érezni fogjuk a lehűlést az ország északi felén, ahol a várható maximumok mindössze 14 és 23 fok között alakulnak, tehát akár 10 fokkal is alacsonyabb értékek várhatók. A déli régiókban azonban ma még elég meleg lesz, a maximumok akár 30 fok körül is alakulhatnak. Holnap viszont a lehűlés a déli országrészt is eléri, és az egész ország területén 13-22 fok közé csökkennek a maximális értékek, vagyis az évszakhoz képest hidegre fordul az idő, és ez az állapot a hétvégéig fennmarad. Csapadék is várható, elsősorban a dombvidéki és hegyvidéki területeken. Nem kizárt, hogy a hét első három napjában egyes, kisebb kiterjedésű területeken 50 liter per négyzetméternél is nagyobb mennyiség lehullik, szintén a domb- és hegyvidéki régiókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 26 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. János apostol első levele második részének az első verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletusz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, egyiknek méreg, másiknak orvosság című részt felolvassa Janicska Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk Isten igét, a János apostol első levele, második részének az első verséből. Fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Szoktuk mondani, hogy nincsen ember hiba nélkül, és nyilván ez igaz, de gyakran azzal a hátsó gondolattal szoktuk ezt ismételgetni, hogy ezzel kiegyezünk, elfogadjuk ezt a helyzetet, és meg is állunk ebben. Bennünk van ez a feladás, hogy hát bűnös vagyok, hogy ember vagyok, hogy hibáim vannak, és kész, és ennyi. Az ige azt mondja nekünk, hogy nem szabad itt megállni, nem szabad feladni, és végig, ha olvassuk a Bibliát, állandóan haladásról, úton járásról van szó, nem pedig arról, hogy megállni. Teremtéskor mondta már Isten, hogy nem állunk meg itt, hanem megyünk és betöltjük a földet. Nem gyűlünk össze egy helyen, nem telepedünk le, hanem felfedezzük az egész világot és tovább megyünk. Ugyanígy útra hívta el Isten az összes kiválasztottat is. Ábrahámtól elkezdve nagyon sokakat sorolhatnánk, akiket Isten arra hívott el, hogy ne álljanak meg, hanem hogy tovább menjenek. És Jézus is állandóan ezt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek, illetve kövessetek engem. Végül is, ha a Szentírást lapozzuk, akkor tényleg ez olyan, mint ha ma egy busznak a menetrendjét néznénk, ahol van egy kiinduló állomás, közben bizonyos helyek, amelyeket érint az útvonalon ez a jármű, és aztán megérkezik a célba. Ezért mondja az apostol is, hogy nem szabad megállni, és ez a bűnre is vonatkozik, nem maradunk meg a bűnben egy bizonyos állapotban, ami nem jó, nem kell azt elfogadni, még akkor is, hogyha tény, hogy állandóan hibázunk, hanem tovább kell menni. Ezért is van ebben az igében két üzenet, hogy ne vétkezzetek. Vagyis az kell legyen a szándékom, az kell legyen a célom, az kell legyen az álmom, hogy már pedig én igyekszem arra, hogy ne kövessek el hibákat. Ezért beszél a Szentírás olyan emberekről, akiknek nagyon jól ismerjük komoly nagy eleséseit is, hogy tökéletes ember volt, hiszen nem arról beszél, hogy nem hibázott sohasem, hiszen ilyen nincs, hanem arról beszél, hogy még akkor is, hogyha hibázott, megkereste Istennél a bocsánatot, és tovább ment, és igyekezett a tökéletesség fele, és az volt előtte, hogy ne hibázzon, és hogy, mint aki felült, úgymond a buszra, az meg is érkezzen a célhoz. Nagyon sokszor ez van bennünk, hogy hát bűnös vagyok, hát ez úgy sem működik, és a kísértő rá is segít, hogy elvegye a kedvünket, sokszor marcangolja a lelkünket fölösleges önváddal, mert ugyan reánk süti joggal, ahogy mondja is az ige, hogy vádoló az ő természete, hogy na, ugye, hogy megint hibáztál, de elrejti a szemünk elől, szánt szándékkal elfeledteti velünk azt, hogy van viszont bocsánat. Ez a másik üzenete ennek az igének, hogy ez legyen a vágyatok, ez legyen a célotok és a szándékotok, hogy ne hibázzatok. De ha mégis megtörténik, ennek ellenére, akkor, ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Jézusról tudjuk, hogy a bűneinket átvállalta. Hát természetes, hogy hozzá megyek, és megkérem azt, hogy ugye most is megbocsátasz nekem, mert tudom, hogy belefér ez a kereszthalál nagy-nagy kegyelmi ajándékába. Ezért, hogyha meg is történik a hiba, nem kell körülötte oly sokat toporogni, és állandóan azt ismételgetni, mert megint nem sikerült, hanem ahogy mondja az ige is, van szószólónk, tovább kell menni. Ez az a tovább menés, amiről ez az ige szól. Megtörtént a hiba, de tovább kell menni, és nem ott annál megrekedni. Így haladhatunk csak a lelki életben. Így ajándékozhat meg Isten újabb áldásokkal, újabb felismerésekkel, így növekedhetünk a hitben, sőt, még tanulhatunk az előbbi hibánkból, elesésekből is. Hiszen Isten van oly hatalmas, hogy a rosszat is javunkra fordítsa. És tényleg tudjuk jól azt,
nem egyszer szégyenletes hibák, bűnök és elesések okulásunkra lettek, pontosan azért, mert akik Istent szeretik, azoknak minden javukra lehet. És Isten ezt meg is cselekszi azokkal, akik őt szeretik. Megessik a hiba, tovább kell menni ahhoz, aki megbocsátja. Hiszen ezt mondja, vétkeztél, menj Jézushoz. Ez legyen a szívünkben, hogy ne vétkezzünk. És ha mégis megtörtént, akkor menjünk Jézushoz, nála biztos a bocsánat. Ha böjtölni akarunk, akkor ez az ige így is lefordítható, hogy böjtöljünk azzal, hogy hibázzunk, de ha mégis megtörtént, akkor vegyük magunkhoz a bőségesen megterített kegyelem asztalról azt a mindennapi bocsánatot, amire szükségünk van. Íme így leszünk boldogak, és így leszünk tényleg szabad emberek, akik nem a hibák felett jajonganak, hanem a kegyelemnek örvendeznek. Amen. Segíts, Urunk Jézus, veled tovább menni. És köszönjük, hogy a te utad nem az ítéletbe, hanem a kegyelembe és az örök életbe vezet. Köszönjük, hogy nem azért jöttél, hogy elítélj minket, hanem hogy feloldozzál, hogy kiszabadíts, hogyha elestünk, felemelj, hogyha megtorpantunk, akkor veled tovább mehessünk. Így nyújtjuk hozzád a mi kezünket, bocsáss meg nekünk, emelj fel bennünket, segíts tovább mennünk veled. Áldott légy, hogy nálad bőséges a bocsánat, és kérünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, ma is. Amen.

0: Tévhitek a vallásról és a kereszténységről. Egyiknek méreg, másiknak orvosság. A relativitás mítosza. Nem mondhatod meg nekem, hogy mi a helyes és mi a rossz, közli Stefani. Már majdnem 18 vagyok. Nem erőltetheted rám az elveidet. Csak azért, mert neked rossz valami, nem jelenti azt, hogy nekem is rossz lenne. Így tölt ki Stefani a szüleivel támadt nézeteltérésből, megalkotva saját meghatározását a jóra és a rosszra. Beleesett az ördög hazugságának csapdájába, ami így hangzik. Jó és rossz, rossz és jó, ez mind olyan relatív. Neked kell megtalálnod, hogy mi a helyes számodra. Neked kell meghatároznod a saját elveidet. Nos, Stefani nincs egyedül a nézeteivel. Rengeteg ember gondolja, hogy meg tudja alkotni a saját elveit, és így lényegében abból, hogy mi a helyes nekem, az lesz, hogy mi igaz számomra. Ellen Bloom, az Amerikai elme zárása című könyv szerzője írja. Egyetlen dolog van, amiben biztos lehet egy egyetemi professzor. Majdnem minden tanuló, aki belép az egyetem kapuján, azt gondolja, vagy azt mondja, hogy azt gondolja, az igazság relatív. De ez egy tévhit. Az erkölcs nem relatív. A jó és a rossz nem vita tárgya. C.S. Lewis állítja Keresztjén vagyok című könyvében. Ha találkozol egy emberrel, aki azt mondja, hogy nem hisz egy igazi jóban vagy rosszban, találkozol azzal az emberrel is, aki egy pillanattal később már meg is gondolja magát. Bármikor megszegheti a neked adott szavát, de ha te megszeged a neki adottat, egyből panaszkodni fog, hogy ez nem helyes, mielőtt egyet pislokhatnál. Úgy tűnik tehát, hogy mégis hinnünk kell egy általánosan érvényes jóban és rosszban. Az emberek talán néha eltévesztik őket, mint ahogy néha rosszul számolják ki nekünk a visszajárót. De mindez nem ízlés dolga, se nem véleményi, épp úgy nem, mint a szorzótábla sem az. Ami csodálatos az egészben, nem kell doktori cím ahhoz, hogy megkülönböztethessük a jót a rossztól. Pál apostol rámutat, hogy még azoknak is, akik sohasem hallottak a 10 parancsolatról, a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. A Rómaiakhoz írt levél 2. részének 15. versében olvashatjuk. Hogy újra C.S. Lewist idézzük, ezt a törvényt vagy szabályt, ami a jóról és a rosszról szól, a természet törvényének hívták. Azért, mert az emberek úgy gondolták, hogy mindenki tudja, és nem kell senkit sem megtanítani rá. Mégis vannak, akik ragaszkodnak hozzá, hogy ami rossz neked, nem feltétlenül rossz nekik is. De ezzel már nem vernek át senkit. A kísérletük maga, hogy kimagyarázzák, megmagyarázzák a relativitás mítoszához való vonzódásukat, elárulja, hogy valahol a lelkük mélyén ők is érzik a jót és a rosszat. Olyanok, mint Pontius Pilátus, aki feltette híres kérdését. Mi az igazság? János evangéliuma 18. részének 38. verse. Az a keserű irónia ebben a kérdésben, hogy maga az igazság állt akkor ott, Pilátus előtt. Jézus, aki kijelentette magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet, megtestesítette a választ, amit Pilátus keresett. Mégis a római helytartó kudarcot vallott abban, hogy felismerje a testélet igazságot.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, egyiknek méreg, másiknak olvasság című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves most becsatlakozó rádió hallgatókat is szeptember 21-én, hétfőn az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ami Széchenyi István magyar politikus és író tollából származik, és így hangzik. Azokból a kövekből, melyek utunkba kerülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat egészen 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd, végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom önöket, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7:30, most hírösszefoglalónk következik.

Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán szerint Bolozsán világosságot gyújtott a Schwindlik kamrájában, de ők sem fogják leoltani a villanyt. Nikus Ordán szerint a politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül a helyes döntést hozzák meg. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa az államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani. Kolozsváron ma enyhén esős időt lehet várni. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilja Bolozsán ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben. Ilja Bolozsán miniszterelnök világosságot gyújtott a Schwindlik kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved. Égve hagyjuk a villanyt, és kitakarítjuk az elmúlt több mint 30 év felgyülemlett rendetlenségét a román államban. Nem valakik ellen tesszük ezt, hanem minden becsületes román emberért, aki dolgozik, és megérdemli, hogy kemény munkája gyümölcsét maximálisan élvezze. A politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül mégis a helyes döntést hozzák meg, jelentette ki szombaton Nikus Ordán elnök a Besztercen Aszód megyei Báránykőn szervezett Via Transilvánica Business Fest rendezvényen. Dán szerint a média gyakran túloz. Azt lehetne hinni a hírek alapján, hogy az ország katasztrofális helyzetben van, pedig a valóság azt mutatja, hogy Románia számos területen sikereket, eredményeket ért el, a gazdaság fejlődése terén is. A hitelminősítés szempontjából például az ország sokkal jobb helyzetben van, mint 6 hónappal, vagy akár 12 hónappal ezelőtt. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa Nikus Ordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki egyeztetések után Siegfried Murasánt bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Szorin Grindjánu Peszede elnök ezt követően Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy mára összehívta a PESZEDZE vezető testületét, amely megvitatja a jelölést. A penelével és az uszerével ellentétben mi tudatában vagyunk annak, hogy a politikai küzdelemnek véget kell érnie ott, ahol az ország jogos érdekei kezdődnek, fogalmazott Grindjánu. Jelentős lehűlésre figyel.

0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Rövid híreinket hallhatták az elmúlt percekben, a következőkben pedig aktuális összeállításunkat hallhatják, amelynek mai témája: gyermekáhítatós könyvet ad ki az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Erdélyi Református Egyházkerületben meghirdetett Gyermekek Éve többet adott idén egy tematikus évnél. A gyermekprogramok által közelebb hozta egymáshoz a gyülekezeteket, a gyermekeket pedig az egyházhoz. Az iskolákban zajló áhítatok támogatására, de egy közös, meghitt családi programként is használható gyermekáhítatos könyvet állítottak össze az egyházkerület lelkipásztorai, amelyet szeptember 25-én mutatnak be a Farkas utcai templomban. A gyermekek évének eddigi tapasztalatairól, majd az áhítatos könyv megszületéséről Jakab István generális direktort kérdezte Pilbát Kincső.
1: Az Erdélyi Református Egyházkerületben meghirdetett Gyermekek Éve nem csak a gyerekprogramokról szólt, közelebb hozta a gyülekezeteket és gyermekeket egymáshoz, az egyházhoz is. Az évhez kapcsolódóan egy gyermekáhítatos könyv is készült, amelyet szeptember 25-én mutatnak be a Farkas utcai református templomban. A Gyermekek Évéről és az áhítatos könyvről Jakab István generális direktorral beszélgettünk.
2: A Gyermekek Évét hirdettük meg, ami rengeteg tervet szült az egyházkerület részéről, és valószínű rengeteg elvárást jelentett a szülők részéről. Most fél időben visszatekintve és előre tekintve, hogyan látja, mennyit sikerült ezekből a célkitűzésekből élesben a gyülekezetek szintjén is megvalósítani?
3: Valóban az Erdélyi Református Egyházkerület az idei a 2026-os esztendőt a Gyermekek Évének nyilvánította. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a gyermekek felé végzett evangelizációs szolgálat szükségességét még inkább hangsúlyozzuk. Immáron túl vagyunk az év felénél, nagyjából látni lehet, hogyan alakul ez az évünk a tematikus év szempontjából is. Az összegzés ideje még odébb van, de néhány következtetés már levonható. Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy a Gyermekek Éve számunkra nem elsősorban egy újabb programsorozat, hanem szemléletformálás. Szeretnénk minél inkább a figyelem középpontjába helyezni a gyermekeket és a családokat. És így fél időn túl azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben valóban megmozdult valami. Új kezdeményezések indultak el, a meglévő gyermekprogramok pedig új lendületet vettek. Természetesen nem mindenütt egyforma intenzitással, de véleményem szerint a tematikus év egyik legfontosabb eredménye az, hogy sokat és intenzíven beszélünk a gyermekek helyéről és jövőjéről az egyházban. A számos egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi programból most egyetlen egyet szeretnék kiemelni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok. Több gyülekezetben megszerveztük és megtartottuk idén január-február hónapokban az egyetemes imahét mintájára a gyermekek imahetét. Ez egy teljesen új kezdeményezés, és nagyon áldásosnak bizonyult.
2: Mennyire veszik ki a részüket a lelkipásztorok, a vallástanárok akár?
3: Hát az a tapasztalatom, hogy nagyon sok lelkipásztor komolyan vette ezt a lehetőséget, ezt a felhívást, és nem egyszerűen egy újabb egyházkerületi programként tekintünk rá. Ennek számomra különösen szép bizonyítéka, hogy az áhítatos könyvünk elkészítésébe, az áhítatok megírásába a felkért, megszólított 70 lelkipásztor közül 66 lelkipásztor válaszolt igennel, azaz kapcsolódott be ebbe a munkába. Ez azt jelzi, hogy van bennünk közös felelősség azért, hogy a következő nemzedék számára is érthetően és hitelesen adjuk tovább az evangéliumot. A Gyermekek Éve arra is lehetőséget adott, hogy még inkább partnerként tekintsünk a vallástanárokra. Vallástanárok nélkül gyermekmisszióról alig ha beszélhetünk komolyan, hiszen ők hetente olyan gyermekekkel is találkoznak az iskolákban, ahol tanítanak, akiket a gyülekezeti alkalmakon nem vagy nagyon ritkán érünk el. Ugyanakkor őszintén ezt be kell ismernünk, hogy ezen a téren még bőven van tennivalónk. A gyülekezet

0: a lelkipásztor, a vallástanár és a családok együttműködését tovább kell erősítenünk. Október hónapra tervezzük a vallástanárok és lelkipásztorok egyházkerületi szintű találkozóját, amire nagy reményekkel tekintünk előre.
1: És milyen volt a tematikus évnek a valós fogadtatása a bázison, a kis és nagy közösségekben? Hogyan mozgatta meg meglátása szerint a gyülekezetek más rétegeit, a presbitériumokat, a nőszövetségeket?
0: Hát talán az egyik legörvendetesebb tapasztalat azt látni, hogy tényleg megmozdultak presbitériumok, nőszövetségek, ifjúsági csoportok, és hogy igyekeztek bekapcsolódni ebbe a programba. Az a tapasztalat, hogy nem egy újabb feladatot, vagy mint említettem korábban is, egy programpontot láttak ebben a különböző belmissziós szövetségek, hanem egy lehetőséget. Az a nagy lehetőség adatik tematikus év kapcsán, hogy a gyermekeken keresztül maga a gyülekezeti közösség is megmozdul. És ez egy nagyon fontos felismerés, mert a gyermekmisszió valójában az egész gyülekezet, az egész közösségünknek az ügye. És sok esetben, ugye ez már régi tapasztalatunk, de most olyan jó ezt újból átélni, sok esetben a gyermekeken keresztül sikerül elérni a szülőket, nagyszülőket is. Tehát a tematikus év ilyen értelemben is egy igazi missziói szolgálat azok felé is, akik még nem élnek aktív gyülekezeti életet.
1: Igen, ezt a tartalmat a gyülekezetek teszik hozzá ahhoz, amit az egyházkerület elképzelt. Mivel tudtak igazán meglepni a gyülekezetek, mit tettek pluszba hozzá ahhoz, ami az elképzelés volt?
0: Éppen azzal, hogy sok helyen nem egyszerűen csak végrehajtották, úgymond, amit központilag elképzeltünk, nem elrendeltünk, hanem javasoltunk, hanem mindezeket tovább gondolták. Számos bejegyzés a gyülekezetek Facebook csoportjaiban, meg ami fölkerül az egyházkerület Facebook csoportjára is, bizonyítja, hogy az egyházközségek saját programokat, sok esetben családos alkalmakat, megszokottak mellett újabb gyermekheteket, terveztek közösségi kezdeményezéseket láthatunk. Nyilvánvalóan mindig a helyi adottságokhoz igazítva az adott évnek az üzenetét. És ez számunkra az bizonyítja, hogy adott esetben egy jó egyházkerületi kezdeményezés az nem uniformizál, nem is ez a cél, hanem kreativitást szabadítja fel. Tehát jó látni ezt a sokszínűséget, ami a gyermekek éve kapcsán megvalósul gyülekezetek szintjén is.
1: Térjünk rá a legújabb kézzel fogható eredményre, a most megjelent gyerekek számára készült áhítatos könyvre. Mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy erre most égető szükség van?
0: Hát a gyermekek megszólítása nem érhet véget a templomajtónál vagy a vallásóra végeztével. Egy olyan eszközre, vagy olyan eszközökre van szükségünk, amely hazaviszi az igét, és segít abban, hogy a hitről otthon, a családban is beszélgetés induljon. Innen született az áhítatos könyv gondolata, amely tulajdonképpen egy hiánypótló kezdeményezés. Hogy legyen egy olyan mindennapi áhítatos könyv, amit a gyermek, szülő és nagyszülő együtt tud kézbe venni. És különösképpen, ami ugye elindította az áhítatos könyv megtervezésére, megalkotására, az a tavalyi év kapcsán ugye az ifjúság évévé nyilvánítottuk a 2025-ös évet, és református kollégiumainkat látogattuk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy a kollégiumainkban mindenikében, szinte minden reggel, de hétfő reggel mindenik osztályban reggeli áhítatot tartanak, az iskola lelkészek vagy a vallástanárok, és beszélgetés alakult ki annak kapcsán, hogy milyen áhítatos könyv alapján, vagy milyen vezérelv mentén tartatnak ezek az áhítatok, és nincsen egy egységes, eleddig nem volt egy egységes igei vezérvonal, és tulajdonképpen így alakult, így került sor erre az ötletre, ötletelésre és kezdeményezésre, mert az áhítatos könyvet természetesen az iskolákban a reggeli áhítatok megtartására is jó szívvel javasoljuk.
1: Mi volt az alapötlet, hogyan kell felépülnie egy olyan kötetnek, amely a mai erdélyi családok valóságához szól?
0: Az volt a célunk, és nyilván ennek a kihívásnak a nehézségeivel nagyon komolyan szembe kellett néznünk, hogy valóban a gyermekek nyelvén szólaljon meg az evangélium. Rövid, érthető, életközeli állítatokra törekedtünk, amelyek a gyermekek mindennapi világából indulnak ki, de Isten igéjéhez is, és végső soron Krisztushoz vezetik őket. Ugyanakkor fontos volt, hogy a könyv közös családi használatra is alkalmas legyen, vagy mint említettem korábban is, iskolai állíthatók megtartására. A kötet ugyanakkor nem egy tematikus áhítat gyűjtemény. A napi áhítatok textusai követik a bibliai könyvek sorrendjét. Fontosnak tartottuk ezt, mert szeretnénk a gyermekeket arra is tanítani, és nyilván nem csak a gyermekeket, hogy a Biblia nem egymástól független szép történetek gyűjteménye, hanem Isten nagy története, amelynek íve van a teremtéstől a megváltáson át eljövendő országának a beteljesedéséig. Ennek a történetnek a középpontjában pedig Jézus Krisztus áll. A könyvet mindennapi olvasásra szántuk, nem arra, hogy gyorsan végigolvassuk, hanem arra, hogy naponta elővegyük. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés vagy felismerés lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megálljanak Isten előtt. Még jobb, ha mindez családban, közösségben történik, jó, hogyha kialakul az áhítat olvasása, az áhítat megtartása közben egy családi beszélgetés, ha a szülő, a gyermek, a nagyszülő, unoka együtt olvas, kérdez, beszélgetés, imádkozik. Ugyanakkor szeretnénk ajánlani a vallástanáraink számára is ezt a könyvet, ezt az áhítatos könyvet, mint említettem, a kollégiumok napi áhítatainak a megtartásában.
1: Elhangzott, hogy 66 lelkipásztor vett részt ennek a kivitelezésében. Hogyan járultak hozzá?
0: Az áhítatos könyvünknek a címét is közben említeném, ami így hangzik, hogy Kis szívek nagy istene. Tehát az áhítatos könyv megírásában összesen 66 lelkipásztor vállalt feladatot, és már önmagában ezt nagyon komoly eredménynek tartom, mert mindez nem csak szerzőket jelent, hanem legalább 66 különböző gyülekezeti tapasztalatot is, teológiai látást, és ettől is lett ez a könyv valóban egy egyházkerületi üggyé. Nagyon felemelő érzés annak a tudata, hogy 66 lelkipásztor Isten lelkének vezetése nyomán írta meg, alkotta meg ezt az áhítatos könyvet. Már ennek önmagában komoly üzenete van.
1: Hogyan lehet ennyi különböző embernek, teológiai hangsúlynak és stílusnak a hangját összeegyeztetni egyetlen egységes, mégis élvezhető kötetbe?
0: Hát ez nem egyszerű, de nem az volt a célunk, hogy eltüntessük a szerzők egyéni hangját vagy teológiai látását, mert éppen ez adhat gazdagságot a kötetnek. Ugyanakkor világos szerkesztési szempontokra volt szükség, terjedelem tekintetében, a nyelvezetben, biblikus megalapozottságban, és nyilvánvalóan a gyermekek életkorának a figyelembevétele tekintetében. Az egységet végső soron nem a stílus azonossága, hanem a közös üzenet és a közös cél adja, a közös mondani való és a közös szándék. Közel vinni az evangéliumot a gyermekek szívéhez és a gyermekeket Krisztushoz.
1: A fizikai könyv élménye bár pótolhatatlan, de nézzünk szembe, a gyerekek ma már sokszor a képernyőn élnek. Nem lett volna érdemes ezt a tartalmat applikációként, vagy akár digitális formában is elérhetővé tenni úgy, hogy az olvasni tudó gyerek maga is a képernyőn keresztül hozzáférjen?
0: A digitális lehetőséget, az applikáció gondolatát természetesen nem zárjuk ki, a jövőben érdemes ezen is gondolkodni. Ugyanakkor ez egy tudatos döntés volt, hogy most könyvet szeretnénk a gyermekeink kezébe adni. Nincs bennünk ilyen szándék, hogy még inkább a digitális világ felé tereljük őket. Abból úgyis bőségesen jut nekik. Inkább szeretnénk visszaadni valamit a könyv, az elcsendesedés és a személyes találkozás élményéből. Ráadásul ennek a kötetnek nem az a legfontosabb célja, hogy a gyermek egyedül magányosan fogyasszon tartalmat, hanem hogy alkalmat teremtsen arra, hogy a szülő és a gyermek, nagyszülő és unoka, egy osztályközösség együtt olvassa Isten igéjét, beszélgessen és közösen imádkozzanak.
1: Hogyan épül fel egy-egy napi áhítat a könyvben, hogy a gyakorlatban egy fáradt nap után is működjön a szülőgyerek vagy a nagyszülőgyerek kapcsolatban?
0: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy-egy áhítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés adott esetben, a rövid imádságok az áhítat végén lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek egyedül, de jobb esetben családjával megálljon az Isten előtt. 25-én lesz a könyvbemutató Kolozsváron a Farkas utcai templomban.
1: A gyerek áhítatos könyv mellett egy másik stratégiai kiadvány is körvonalazódik egy új énekeskönyv gyermekek számára. Ugye ifjúsági énekeskönyv már készült, az utóbbi 30 évben több is, 5-10 évente jelennek meg újak. Milyen időszakonként kell ezeket a segédanyagokat frissíteni, vagy mikor avul el egy ilyen kiadvány?
0: Hát nem gondolom, hogy erre egyszerűen azt mondhatjuk, hogy 5 vagy 10 évente. Egy énekeskönyv akkor kezd elavulni, amikor már nem segíti megfelelően az adott nemzedéket abban, hogy saját nyelvén, de ugyanakkor biblikusan és értékálló módon fejezze ki a hitét. A megújulás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden régi éneket félreteszünk. A legjobb örökséget mindenképpen tovább kell vinnünk, miközben természetesen helyet adunk az új énekeknek is. Ilyen értelemben a rövidesen szintén megjelenő gyermekek énekeskönyve, vagy gyermekénekeskönyve egy hiánypótló kiadvány, amiért szintén nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
1: Az aktív gyerekmunkát folytató gyülekezetek eddig is megoldották maguk, saját belső használatra kiadtak énekes füzeteket. Hogyan lehet ezeket úgy egységesíteni, hogy ne egy újabb kötelező kiadvány legyen ez, hanem valóban hasznos legyen mindenhol?
0: Hát talán éppen abból a gondolatból, tapasztalatból, gyakorlatból értelmes kiindulni, ami már a gyülekezetekben létezik, működik. Nem kell mindent felülről megmondani, hogy mit énekeljenek a gyerekek, vagy az ifjúsági órán a fiatalok, hanem össze kell gyűjteni a jó gyakorlatokat, és azokból létrehozni egy teológiailag mindenképpen megbízható, és ugyanakkor zeneileg is értékes, valóban értékelhető válogatást. Azt gondolom, akkor lesz sikeres egy új énekeskönyv, ha a gyülekezetek nem kötelességből veszik elő, hanem azért, mert az használható.
1: És most, hogy elkezdődött az iskola, az egyházközségekben a gyerekmunka is háttérbe szorul, lejártak a vakációs bibliahetek, a hétközben találkozások lehetősége a gyerekekkel most háttérbe szorul. Ha egyetlen dolgot kérhetne a lelki pásztoroktól, tanároktól, szülőktől a gyermekek éve hátra levő hónapjaira, mi lenne a legfontosabb üzenet, aminek meg kellene maradni a hétköznapokban?
0: Az iskola kezdés követően nem olyan intenzitással zajlik a gyermekmunka gyülekezetekben, mondjuk, mint egy kohenes gyermek biblia hét, gyermek evangelizációs hét kapcsán. Ugyanakkor bízom benne, hogy semmiképpen nem szorul háttérbe a gyermekekkel való foglalkozás. Intenzitásában némileg csökken, ez érthető a számos iskolai, vagy adott esetben családi program miatt. Amit kérnék, amire a figyelmet szeretném felhívni, az az, hogy ne programot akarjunk elsősorban adni a gyermekeknek, hanem minőségi időt, figyelmet és legfőképpen hiteles életet. A gyermekek számára meghatározó, hogy lássa, amit a templomban hall Istenről, Krisztusról, azt a lelkipásztor, a tanár, a vallástanár, vagy az édesapja, az édesanyja, a nagyszülő maga is komolyan veszi. A gyermekek évének véleményem szerint legnagyobb eredménye az lenne, ha az év végén nem csak több megvalósított rendezvényről, programról számolhatnánk be, hanem egyre több olyan gyermekünk lenne, aki megtapasztalta, hogy neki is helye van a gyülekezetben, Jézus Krisztus őt is hívja, és az Úr az ő személyes megváltója is.
2: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták Pél Bátkincső szerkesztésében. A következőkben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma jó magam tolmácsolok a kedves hallgatóknak. Mai áhítatunk címe: Hivatásunk felismerése. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Pál kolossébeliekhez írt levele, 3. fejezetének 23. verse. Mai áhítatunk szerzője Dwight Jenkins, kanadai testvérünk. Kiskoromtól kezdve ügyvédnek készültem. Egy zseniális ügyvéd inspirált az egyik tévéműsorból, aki hamisan megvádolt ügyfeleket képviselt. Büntetőjogi ügyvédként végeztem a gyakorlatomat egy ügyvédi irodánál, aztán később megnyitottam a saját praxisomat. Végül rájöttem, hogy szükségem van egy részmunkaidős állásra is, úgyhogy elkezdtem a telemarketing területén dolgozni. Ott megtanultam, hogy milyen fontos a marketing, és az érdekérvényesítés minden üzleti tevékenységben. Eléggé elkeserített, mikor már nem tudtam teljes állásban ügyvédként dolgozni. De afroamerikai férfiként eszembe jutott Paul Robeson példája, aki a rasszizmus miatt feladta jogászi karrierjét, majd világhírű énekes és aktivista lett. Az ő története motivált, hogy kitartsak. Ma 70 évesen különböző kiadványokba írok, és az idősek és társadalmi periférián lévő csoportok érdekében szólalok fel. Ez célt és örömöt ad nekem, a keresztény témájú írások pedig segítenek, hogy kapcsolatban maradjak Istennel. Még ha nem is a tervek szerint alakul a karrierünk, Isten segítségével felfedezhetjük, hogyan használhatjuk képességeinket mások szolgálatára.

imádkozzunk. Istenünk, vezess minket, hogy képességeinket, vágyainkat és tehetségünket a Te akaratodhoz igazítsuk. Ámen. Isten segít, hogy hasznos munkát találjak. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Dwight Jenkins, kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk az afroamerikai keresztényekért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amit ma jó magam tolmácsoltam a kedves hallgatóknak. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Szegedi Csaba kollégám számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve még sok más érdekességgel készülünk önöknek. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, ami Széchenyi István magyar politikus és író tollából származik, és így hangzik. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Az elmúlt két órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Áldott napot kívánok önöknek, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Siegfried Mureșan szerint Bolozsán világosságot gyújtott a Schwindli kamrájában, de ők sem fogják leoltani a villanyt. Nikó Sordán szerint a politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül a helyes döntést hozzák meg. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa az államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani. Kolozsváron ma enyhén esős időt lehet várni. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilie Bolozsán ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben. Ilie Bolozsán miniszterelnök világosságot gyújtott a Schwindlik kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved. Égre hagyjuk a villanyt, és kitakarítjuk az elmúlt több mint 30 év felgyülemlett rendetlenségét a román államban. Nem valakik ellen tesszük ezt, hanem minden becsületes román emberért, aki dolgozik, és megérdemli, hogy kemény munkája gyümölcsét maximálisan élvezze, írta Siegfried Mureșan tegnap a Facebook oldalán. Mureșan ezzel Ilie Bolozsán egy áprilisi nyilatkozatára utalt, amelyben a kormányfő az adókból és illetékekből beszedett pénzek pazarlását egy olyan kamrához hasonlította, amelyben patkányok rágják az élelmiszereket. A Rádió Románia Actualitățnek nyilatkozó Bolozsán akkor kifejtette, ő világosságot gyújtott abban a kamrában a pénzpazarlást megakadályozandó, ez pedig zavarta bizonyos körök érdekeit. A politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül mégis a helyes döntést hozzák meg, jelentette ki szombaton Nikó Sordán elnök a Besztercenaszód megyei Báránykőn szervezett Via Transilvanica Business Fest rendezvényen. Dán szerint a média gyakran túloz. Azt lehetne hinni a hírek alapján, hogy az ország katasztrofális helyzetben van, pedig a valóság azt mutatja, hogy Románia számos területen sikereket, eredményeket ért el, a gazdaság fejlődése terén is. A hitelminősítés szempontjából például az ország sokkal jobb helyzetben van, mint 6 hónappal, vagy akár 12 hónappal ezelőtt. Az államfő pozitívan értékelte a romániai magánszektor teljesítményét, kiemelve, hogy gyakran az állami intézmények tevékenysége ellenére sikerült hozzájárulniuk a gazdaság fejlesztéséhez. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa Nikó Sordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Nikó Sordán államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki egyeztetések után Siegfried Mureșant bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Sorin Grindeanu PSD elnök ezt követően Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy mára összehívta a PSD vezető testületét, amely megvitatja a jelölést. A panelével és az USR-ével ellentétben mi tudatában vagyunk annak, hogy a politikai küzdelemnek véget kell érnie ott, ahol az ország jogos érdekei kezdődnek, fogalmazott Grindeanu. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglepetéssel és csalódottan vette tudomásul Nikó Sordán államfő ezen döntését. Jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Igazgatóság, hamarosan akár 10 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzési igazgatója Florinella Georgescu bejelentette, hogy az időjárás meglehetősen gyors változáson megy majd keresztül, és a meteorológusok szerint holnap a maximális hőmérsékletek 8-10 fokkal alacsonyabbak lehetnek, mint ma. Elmondta, ma már teljes mértékben érezni fogjuk a lehűlést az ország északi felén, ahol a várható maximumok mindössze 14 és 23 fok között alakulnak, tehát akár 10 fokkal is alacsonyabb értékek várhatók. A déli régiókban azonban ma még elég meleg lesz, a maximumok akár 30 fok körül is alakulhatnak. Holnap viszont a lehűlés a déli országrészt is eléri, és az egész ország területén 13-22 fok közé csökkennek a maximális értékek, vagyis az évszakhoz képest hidegre fordul az idő, és ez az állapot a hétvégéig fennmarad. Csapadék is várható, elsősorban a dombvidéki és hegyvidéki területeken. Nem kizárt, hogy a hét első három napjában egyes, kisebb kiterjedésű területeken 50 liter per négyzetméternél is nagyobb mennyiség lehullik, szintén a domb- és hegyvidéki régiókban. Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
10: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a magyar állam támogatásának láttán hallan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni.
0: Kali Map.
2: Egy-két hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok.
0: Rekordszámú jelentkező adta be idén a felvételi kérelmét a Kárpátaljai Magyar Egyetemre.
3: Őszintén leszek, amikor nekifutottunk a felvételi kampánynak, én kicsit aggódtam, azt gondoltam, hogy kevesebben leszünk. Hál' Istennek azonban több hallgató jelentkezett, és több hallgató is iratkozott be az első évfolyamokra, mint az elmúlt évben. Összességében az alap- és mesterképzésre csak nem 700, egészen pontosan 696 hallgató nyert felvételt.
0: Nem mesék, hanem történetek. Karácsonyi Zsolt a hitről.
4: Az ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az új szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre mindegyre rávilágít.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén is elindította hagyományos iskolakezdés együtt segélyakcióját, amelyet a kormányzati iskolakezdési intézkedésekhez igazítva részben átalakított, és idén kiemelten a rászoruló gyermekek fejlesztő óráira fókuszált. Fekete Dánielt, a MÖSZ adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóságának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
1: 2026-ban is megszervezésre kerül az iskolakezdést segítő nagy gyűjtés, amelyben a diákoknak tanszereszközöknek a beszerzésében lesznek segítsége, de ez az év mégis más, egy másik szeletét is szeretnék erősebben támogatni, nem csak a taniskolák, szóval szükséges iskolatáskáknak az eszközeit akarják biztosítani a rászorultnak, hanem egész évben mellettük lenni valamilyen formában. Mit kell erről a projektről tudni?
2: Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet az elmúlt 15 évben több mint 20 ezer iskolatáskát töltött meg minőségi tanszerekkel rászoruló gyerekek számára. Ez egy országos összefogás, segélyakció, amihez nagyon sokan csatlakoztak, és az idei évben a magyar állam támogatásának láttán hallan, hogy rászoruló családokat segítenek iskolakezdési támogatással. Az iskolakezdés együtt segélyakciónak a fókuszát kicsit át tudtuk pozícionálni, és azt látjuk, hogy az iskolakezdés ez egy nagy krízis vagy trauma tud lenni azoknak a családoknak, akinek alacsony a jövedelme, dönteniük kell az, hogy adott esetben a gyerekeknek az iskoláztatására költenek, vagy más költségeket, számlákat, gyógyszereket kell, étkezésre kell fordítani azt a kevés jövedelmet, amit rendelkeznek. Tehát ez a támogatás azt gondolom, hogy nagyon fontos, egy fontos lépés, viszont ettől függetlenül az Ökumenikus Segélyszervezet az év 365 napján ott van a kapaszkodó programján keretén belül egy gyerekek mellett, rászoruló gyerekek mellett is látjuk azt, hogy nem csak az iskola kezdéskor, hanem évközben is nagyon fontos, hogy megkapják azokat a fejlesztő foglalkozásokat, támogatásokat, amire szükség van, és a mostani, az idei adománygyűjtésünknek a fókuszát ezért erre irányítottuk, és arra kérjük az embereket, főként Magyarországon, hogy 2000 fejlesztő óra elérését

0: hallgassák, és ehhez járjanak hozzá, segítsenek.
1: Hogyan kell elképzelnünk ezt a kapaszkodó programot? 2000 tanóráról beszélünk. Milyen formában mit jelent ez?
0: Igen, ahogy mondtam, a kapaszkodó program az egész évben segíti a rászoruló gyereket a segélyszervezet intézményén keresztül. Ez több mint 4000 gyereknek tudunk ilyen módon támogatást nyújtani, és itt különböző segítségre van szükség. Van, amikor közösségi programokat szervezünk, de van, amikor igenis komoly fejlesztő órákra van szükség, akár logopédus, vagy térsemtétorna, vagy mozgásfejlesztésben, vagy akár korrepetálást nyújtani gyerekeknek. Tehát nagyon sokféle módon kell bekapcsolódni ahhoz, hogy az egyéni problémákat tudjuk orvosolni, segíteni, mert azt látjuk, hogy gyakran a szegregátumban élők, vagy kis településen élő gyerekek, családok nem tudnak hozzájutni ilyen segítséghez, és a segélyszervezet, ahol jelen van, és folyamatosan intézményt tud működtetni, ilyen módon mindenképpen szeretnénk segíteni. Ehhez járul hozzá az, hogy a 2000 fejlesztő óra, ami persze nem az egész éves fejlesztő óra mennyiség, csak egy része, de azt gondolom, hogy ez egy fontos mennyiség, vagy egy olyan óraszám, amivel ha összetudjuk gyűjteni a megfelelő adományokat, akkor igenis hatékony segítséget tudunk gyűjteni a gyerekeknek.
1: Országos gyűjtés van hirdetve, nagyon sokan hallják, hogy a kárpátaljai hallgatóink, akik éppen Magyarországon tartózkodnak, ezt a beszélgetést lehet csatlakozni. Milyen formában van mód, mi a rendszere a gyűjtésnek?
0: Igen, többféle módon lehet csatlakozni a felhíváshoz. A magyarországi telefonszámokról, tehát hogy a hazai telefonszámokról a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet segíteni, míg határokon átívelve a segélyszervezet.hu-n egy bankkártya segítségével bárki tud csatlakozni, és mint egy online vásárlás hasonló kell elképzelni, és a segélyszervezet felületén ilyen módon tudják támogatni a gyerekeket.
1: Kicsit beszéljünk a gyümölcsökről. Ez a program milyen hatást mutat az elmúlt években, és látjuk ennek a fejlesztését, akkor feltehetőleg van miért ezen a területen bővíteni.
0: Igen, sok olyan történet érkezett szerencsére már most, amikor elindítottuk ezt a gyűjtést, meg előtte a munkatársainktól, szakemberektől, amikor látjuk igenis, hogy vannak olyan gyerekek, például az egyik intézményünkből, ahol egy egészségügyi problémával, egy mozgás problémával küzdő gyereknek nagyon alacsony volt az önbizalma, nehezen érkezkedett be az iskolában, vagy abban a közösségben, amiben volt, nem fogadták el, néha agresszívan is viselkedtek egymással, és az, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, és segíteni őt, hogy önbizalma legyen, hogy motiváltabb legyen, hogy magabiztosabb legyen, hogy a közösség elfogadja ezeket a dolgokat, és azokat a lelki hátrányokat, amivel rendelkezett, ezen folyamatos jelenléttel és egy komplex segítséggel tudtunk segíteni, és már eljutottunk odáig, hogy egy jó tanulmányokat, jó tanulóként tud bekapcsolódni az iskolai közösségben. A társai elfogadták, és ő is már egy olyan önbizalommal rendelkezik, amivel tud tovább lépni és fejlődni. És számtalan ilyen példa van, amikor azt látjuk, hogy egy támogató közeg, egy segítő közeg és egy megfelelő szakember háttér valóban nagyon fontos segítséget tud nyújtani azoknak a gyerekeknek, akik ezt nem félnek hozzá, vagy nem jutnak hozzá ilyenfajta támogatáshoz.
1: Országos programról beszélünk, egy országos szervezet esetében hogyan lehet kiszűrni, hogyan lehet a kapcsolatot felvenni, illetve folyamatosan mellettük lenni egy egész ország területén. Óriási kihívás, hatalmas munka ez. Hogyan lehet eljutni a kiválasztottakhoz?
0: Az Ökumenikus Segélyszervezet országosan mintegy 40 intézményben segít a gyerekeket különböző formában, valamikor egészen a kicsiket, tehát ilyen biztos kezdett gyerekházat működtetünk, és ott a 0-3 éves gyereknek a korai fejlesztésével is foglalkozunk, de vannak tanodák, jelenlétpontok, átmeneti otthonok, ahol a gyerekeknek a támogatását tudjuk vinni. Fontos az, hogy ilyen módon tudunk segíteni, tehát egy intézmény hálózatot tartunk egy intézményrendszert, és ebben bekapcsolódva tudnak segítséget kapni, akiknek ez szükséges. Ilyen módon nagyon fontos, hogy ezek nem egyszeri támogatásokról beszélünk, hanem egy folyamatos jelenlét, egy komplex segítségnyújtás szükséges ilyenkor, és ilyen módon tudunk tényleg valódi változásokat elérni a gyerekek életében.
2: Az elmúlt percekben Fekete Dániellel, a MÖSZ adománygyűjtési és kommunikációs igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Ha négy lábú társunkkal indulunk útnak, sokszor nem csak az a kérdés, hogy hová menjünk, hanem az is, hogy hová mehetünk be vele egyáltalán. A Kali Map erre adna egyszerű választ. Egy közösségi térkép, ahol megmutatja, hol látják szívesen a gazdikat négy lábú társaikkal együtt. Kávézók, éttermek, parkok, szállások és még állatorvosok is megtalálhatók rajta, a helyeket pedig maguk, a gazdik is visszaigazolhatják. Hogy miért született meg az ötlet és hogyan használható a Kali Map? Arról Kelemen Nórával és Robival beszélgetett Ungvári Szende.
1: Honnan indult a Kali Map ötlete, és miért ezt a nevet választottátok?
2: A múlt évben augusztus 1-én volt az esküvőnk, azelőtt 1-2 hónappal fogadtuk örökbe Kálit, a kiskutyánkat, és valahogy azon gondolkoztunk, hogy mit csinálhatnánk, hogy minél több helyre el tudjuk vinni magunkkal, és valahogy innen indult az ötletünk, hogy összesítsük azokat a helyeket, amelyek állatbarátok, és mivel az egész egy térkép, és a kiskutyánkat Kálinak hívják, így jött létre ez az ötlet, hogy így nevezzük el.
1: Milyen problémával találkoztatok kutyatartóként akkor annak idején, amire a Kali Map választ szeretne adni?
3: Nagyrészt azzal szembesültünk, hogy nem tudtuk konkrétan, hogy ha kitervezünk ugye egy hétvégét, hogy mennénk ide, falura, városba, vásárolni esetleg, nem tudtuk pontosan, hogy milyen helyekre tudunk a kiskutyánkkal utazni, és ebből egy ilyen rövid lista jött létre, kérdeztük ismerősöket, családtagokat, barátokat, hogy vajon ismernek ilyen helyeket, ahova vihetjük, és kialakult egy ilyen rövid lista, amit így az idővel bővítettünk, és gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha más is át tudna nézni ezt a listát, és más is tudjon az ilyen hasonló helyekről, ahova viheti a négy lábú családtagját.
1: Hogyan működik pontosan a Kali Map, a weboldalatok? Hogyan tudja használni az, aki először találkozik ezzel a weboldallal?
3: Röviden, amikor egy új felhasználó belép, van egy pár opció, amit láthat a weboldalon, a legelső egy lista, és van egy opció, ahol ki lehet választani a megyét. Romániában jelenleg lefedjük az összes megyét, ezután pedig kereshet hely alapján, beírhat kulcsszavakat, akár a helynek a nevét, és emellett ugye van a térkép része, amit az előbb Nóra említett, ezen pedig rálép a térképre, és ilyen kicsi ikonok alapján láthatja, hogy a ző közelében körülbelül hol lehetnek ilyen helyek, ahova mehet, és kategóriák alapján fel tudja őket osztani, hogy akkor most mit szeretne éppen látni.
1: Láttam, hogy ugye ezeknél a kategóriáknál nem csak kávézók vagy vendéglátóhelyek kapnak szerepet, hanem például szállások is. Mit tanácsoltok azoknak, akik kutyával utaznak, vagy akár vakációzni mennének?
2: Hát először is azt tanácsolom, szerintem ez egy nagyon hasznos dolog lehet, hogyha először azok a személyek, akik a kutyájukkal együtt szeretnének utazni, megnézik a Kali Map-en, hogy egy bizonyos hely, ahova el szeretnének menni, hogyha esetleg vannak-e állatbarát szállások azon a környéken, ezt tanácsolom.
3: És ugyanúgy ezen az alapon, amit szeretnénk folytatni ugyanúgy a szállás résszel, az, hogy majd a közeli jövőbe, aki például állatbarát szállás részlegre lép majd fel és foglal majd szállást, az majd egy olyan összeggel tud majd hozzájárulni a platformhoz, amit majd mi vissza szeretnénk adni az ilyen egyesületeknek, meg a kutyamenhelyeknek, és vissza szeretnénk adni valamit az embereknek és az ilyen állatszervező egyesületeknek, mert folyton szükségük van nem csak feltétlenül pénzre, de kajákra, játékokra, különböző más dolgokra is.
1: A weboldalon jól láttam, hogy állatmenhelyek is vannak feltüntetve, ahova lehet menni, ugye? És egyesületek is.
2: Igen, nagyon szeretnénk azt, hogy a jövőben szervezzünk ilyen kisebb eseményeket, ahol mondjuk többen összegyűlünk, több gazdi mondjuk egy kávézónál, vagy egy szabad területen, és akkor mondjuk jöhetnének olyan személyek is, akik jelenleg mentenek állatokat, és épp gazdit keresnek nekik, vagy jöhet egy-egy személy, aki képvisel egy-egy menhelyet például, és hozhat 2-3 kicsi kutyát, és akkor valahogy próbáljuk összehozni az embereket, hogy hát, ha kapunk gazdit azoknak, akik jelenleg keresnek.
1: Hogyan ellenőrzitek, hogy egy hely valóban állatbarát-e, mert ugye itt a felhasználók is megjelölhetnek olyan helyeket, ahova kutyával lehet menni, és mennyire támaszkodtok a felhasználókra, persze itt Kolozsváron, mert azért más megyékben, más városokban ezeket nem tudjátok ellenőrizni.
2: Egyelőre számítunk arra, hogy minél több felhasználó javasolni fog helyeket, és ez persze nagyon sokat számít nekünk, mert egy nagyon nagy segítség, és utána pedig mi úgy ellenőrizzük, hogy felhívjuk, vagy olyan helyekre, ahol épp útban van nekünk is, próbálunk személyesen elmenni, hogy ellenőrizzük ezeket a helyeket.
3: Miután megvizsgáljuk a javaslatot, amit egy felhasználó beküldött, hogyha igaz, akkor elfogadjuk, hogyha pedig nem, akkor ugye letörlődik magától. A legfontosabb dolog itt, hogy elejétől fogva valójában egy közönséget akartunk kialakítani, nem feltétlenül egy applikációt. Mi azt szeretnénk legjobban, hogy egy közönségként nőjön, és egy nagy közönség legyen a háta mögött, aki folyton közbejár, meg segít, és valójában erről is kéne szóljon. Egy közösség, aki kisegíti egymást, majd a jövőre nézve lesznek más új dolgok, amit hozunk a weboldalra, és valójában ezt a közösséget szeretnénk összetartani.
1: Mit jelent pontosan az, hogy egy hely állatbarát, mármint van különbség a között, hogy valahova egyszerűen beengedik a kutyákat, vagy valóban felkészültek az állatok fogadására?
2: Hát igen, jelenleg ez az állatbarát kifejezés, ez fedi mind a két opciót, tehát mind a két lehetőséget. Vannak olyan helyek, ahova egyszerűen csak beengednek, és örvendünk annak, hogy bemehetünk Álival együtt. Viszont vannak olyan helyek, ahol tényleg látszik, hogy nagyon adnak arra, hogy az állatok, akik oda belépnek, azok tényleg jól is érezzék magukat. Tehát van, ahol még játékokat is kiosztanak, vagy vizet tesznek nagyon sok helyen. Tehát, hogy tényleg van, ahol kicsit jobban odafigyelnek, és van, ahol örvendünk, hogy ott lehetünk.
1: Kolozsvár mennyire számít állatbarát helynek? Mit tapasztaltatok az elmúlt időszakban? Mely területeken lenne még szükség a fejlődésre itt Kolozsváron szerintetek?
2: Én amit észrevettem az elmúlt időben, benne vagyok egy ilyen Facebook csoportban, ahol az emberek folyton keresnek bért, vagy csak egy pár napra szeretnének foglalni valamit, és ott vettem észre, hogy nagyon sokan keresnek olyan helyeket, amelyek befogadják az állatokat is, ha egy pár napról is van szó, de ha lakbérről. És szerintem ilyen szinten lenne még helyi változásra. Ilyen szinten változhatna még, és jobbulhatna a helyzet. Úgy a kávézókat, meg a restiket illetően eléggé kellemes volt eddig a tapasztalatunk, és elég sok helyre el tudtunk menni.
3: Legalábbis az én véleménye az volt, mivel nekem nem volt sose állatom otthon, a feleségemnek volt jó sok. És na, én ugye nem is tudtam, hogy mivel jár egy házi állat, ugye felelősség, kell vigyázni, orvosellátás, stb. Kaja, játékok, meg úgy legyen egy boldog élete, mert ő is boldogítja minket. Viszont volt egy kellemes meglepetésem, legalábbis nekem, amiután eltelt az a 2,5-3 hónap, és ugye meglettek az oltások, és ki tudtunk Kálival már menni. Örömömre észrevettük, hogy nagyon sok hely állatbarát volt, kezdve Hornbach, a Leroy Merlin, ilyen helyek, ahova például vihettünk magunkkal Kálit, és az emberek még örventek, amikor láttak minket kiskutyával az üzletbe, és ez legalábbis nekem nagyon jól esett. Meg ugye egyre több kávézó és resti is elfogadja a kutyákat, és nagyon örvendünk, és szeretnénk, hogy ez ugyanúgy bővüljön.
1: A weboldalon esetleg van olyan kategória, vagy lehet olyanokat megtalálni, hogy kutya sitter?
3: Igen, egyelőre a kategóriát létrehoztuk, viszont most dolgozunk még egy pár finomításon, mondjuk úgy, mert vannak kutyaszitterek, akik nem feltétlenül szeretnék, hogy a lakcímük az szerepeljen, és akkor technikai szempontokból mi azt úgy próbáljuk most megoldani, hogy aki szeretne, azt tegye ki a lakcímet, meg aki nem, az csak egy telefonszámot, vagy egy e-mailt, aki tényleg szeretne, akkor majd fel tudja venni a kapcsolatot. Viszont igen, mert rájöttünk, hogy ez is egy eléggé keresett kategória, és szeretnénk kisegíteni az embereket, hogy ugye kapjanak valakit, aki tudna vigyezni a négylábú családtagjára, amikor el van menve.
1: Mi a Calimep hosszú távú tervei? Kicsit részletesebben, ha tudtok erről beszélni, hogy mit szeretnétek elérni nem csak itt Kolozsváron, hanem egész Romániában. Tehát, hogy ez például hogyan promozzátok, hogy egész Romániában terjedjen el?
3: Az előbb is egy kicsit említettem egy kicsi részt abból, hogy mit szeretnénk, viszont eléggé sok ilyen dolog van, amit hosszú távra elképzelünk, és amit tényleg meg szeretnénk valósítani. Az egyik az, amiről beszéltünk az előbb, hogy valahogy vissza szeretnénk adni az állatoknak egy ilyen fajta segítséget, mivel az állattulajdonosok nagyon jól tudják, hogy mennyi szeretetet és mennyi jó dolog van egy személynek az életében, aki

0: a tulajok megkapjanak sokkal több kategóriát, kajától kezdve, játékok, akár ruhadolgok is az állatoknak, és minél több kategória, ahol tudnak vásárolni, és valójában egy ilyen nagy közösség, ahol az emberek tudnak keresni helyeket, hova menjenek, természetben, nem csak városba. Például azon dolgozunk, hogy a túrákat is valahogy tegyük be kategória szinten, és az emberek tudjanak menni turázni is. Valójában egy ilyen weboldalt szeretnénk, ahol az állattulajdonosok megkapjanak majdnem mindent, amire szükségük van az állatoknak, meg ugye maguknak is, meg a közöttük lévő kapcsolatoknak is. Az egyik hosszú távú terv. A másik pedig az, hogy most már ugye Romániában lehet használni az applikációt magyarul is, és ez egy olyan dolog, amire már régóta vágytunk, hogy legyen lehetséges. Persze még vannak kisebb, nagyobb finomítások, amiket majd még meg kell tenni, de a következő nagy lépés az lenne, hogy például Magyarországra is tudjanak az emberek ugyanúgy szállást foglalni, meg kapni helyeket, ahol kutyabarát, állatbarát, resti, kávézók, ugyanazok a kategóriák, mi Romániában, és most jelenleg ezen dolgozunk, hogy ugyanúgy a magyarországiak, de a Romániában lévő magyarok is fel tudják majd használni a Magyarországon levő helyeket is. Ez nemrég volt hozzáadva a applikációhoz, és ezen még kell egy kicsit finomítsunk, viszont mi nagyon örvendünk, hogy ennyi állatbarát hely létezik, és folyton nyílnak, és a különböző tulajdonosok változtassák meg az ötletüket arról, hogy igenis legyen kutyabarát vagy állatbarát egy hely, és nagyon örvendünk ennek, és szeretnénk, hogy egyre több ilyen hely legyen, viszont szeretném, hogy a állat tulajdonosok ne felejtsük azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami mi meg kéne kapjunk, úgy amúgy, hanem ez egy olyan dolog, amit mi megköszönünk bármilyen helyre, ami befogad. És ugye itt arra gondolok, hogy bármilyen helyre bemegyünk, ugye állattal kéne vigyázzunk, hogy ne engedjük túl távol magunktól, kéne gondoljunk másokra is, ugye vannak személyek, akik félnek, és mi nem tudjuk, hogy ők lehet félnek, és akkor vigyázzunk erre is, meg vigyázzunk, hogy legyen minden rendben, és ugye ne zavarjunk mást is. Ugyanúgy örvendjenek mások is, mint mi. És ezt szeretnénk, hogy ez úgy maradjon meg, és ugye, ahogy mondtuk, a jövőben mi vágyunk arra, hogy egyre több és több hely nyíljunk, és a gazdik pedig használják ki minél több lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Kelemen Nórával és Robival beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Rekordszámú jelentkező adta be idén a felvételi kérelmét a Kárpátaljai Magyar Egyetemre. Alap- és mesterképzésre összesen 696 hallgató nyert felvételt. A felvettek létszáma a háborús körülmények között is bizakodásra adhat okot, vallja professzor dr. Csernicskó István, az egyetem rektora. A felsőoktatási intézmény idei felvételijéről és a hallgatói létszám alakulásáról beszélgetünk vele.
1: Hogyan kell elképzelnünk az új tanévnek a kihívásait? Megvannak már a számok, látjuk már a létszámokat, és azért nem nagyon ijesztő számokról beszélünk, elég jól áll.
2: Őszintén leszek, amikor nekifutottunk a felvételi kampánynak, én kicsit aggódtam, azt gondoltam, hogy kevesebben leszünk. Hál' Istennek azonban több hallgató jelentkezett, és több hallgató is iratkozott be az első évfolyamokra, mint az elmúlt évben. Összességében az alap- és mesterképzésre csak nem 700, egészen pontosan 696 hallgató nyert felvételt, ami rekord. Eddig ilyen magas számú beiratkozónk nem volt, úgyhogy ez mindenképpen optimizmusra ad okot számunkra. Ugyanakkor persze ezzel jönnek a mindenféle olyan kihívások is, amelyekre nem feltétlenül voltunk felkészülve. Kollégiumi férőhelyek szűkösek, kicsit bővíteni kellene, vagy például ugye az ukrán nyílt felvételi rendszer azt is jelenti, hogy bárki elektronikus jelentkezési lap kitöltésével benyújthatja hozzánk a jelentkezését, és elég magas pontszámai vannak a központi multiteszt alapján, akkor felvételt nyer. És vannak olyan hallgatók, nem is kevesen, akik Kárpátalján kívülről választottak bennünket. Nos, számukra is kihívás lesz, hogy egy elsősorban magyar nyelvű

0: intézményben hogyan fognak majd tudni beilleszkedni. Meg nyilván számunkra is kihívása az, hogy megtaláljuk azt a lehetőséget, módot, hogy őket integráljuk, hogy őket megtartsuk, hogy ők tudjanak haladni, hogy megteremtsük számukra a lehetőségeket ahhoz, hogy valóban érdemben tanulni tudjanak, és hogy mondjam, be tudjanak kapcsolódni az intézmény működésébe.
1: Ez mindenki számára kihívás, hogy ki integrál kit.
0: Igen. Most többen vannak, mint az elmúlt néhány évben, de 2022 óta már vannak ilyen hallgatóink. Van olyan Harkov megyéből érkezett fiatalember, aki ma már szabadon beszél magyarul. Olyannyira szabadon beszél magyarul, hogy a felnőtt képzési központunkban működő nyelvvizsga központban sikeres nyelvvizsgát tett. Van olyan Lemberg megyéből érkezett hallgatónk, aki már nemhogy beszél magyarul, hanem óvodában, magyar nyelvű csoportban vállalt munkát, és az óvoda vezetői meg vannak vele elégedve, és azt mondták, hogy kifejezetten szépen és választékosan beszél magyarul. Tehát mi nem csak azt csináljuk, hogy megérkezett a hallgató, és aztán lesz vele valami, bedobtuk a mély vízbe, hanem ingyenes fakultatív nyelvoktató programokat hirdetünk, a kollégiumokban igyekszünk őket úgy elhelyezni, hogy magyar szobatársaik legyenek. Ez egyébként a magyar szobatársaknak sem feltétlenül árt mindig, hogy van mellettük egy ukránul beszélő és magyarul meg esetleg egy szót sem tudó szobatárs. Szóval próbálkozunk integrálni ezeket a hallgatókat, és nyilvánvalóan lehetővé tesszük számukra például azt, hogy az első években a magyarul hallgatott előadások mellé ukrán nyelvű szeminárium csoportok vannak, vagy ukránul vizsgázhatnak, amíg nem sajátítják el úgy a magyart, hogy aztán ezen a nyelven boldoguljanak. De az érdekes az, hogy a túlnyomó többség az valóban meg akar, és meg is tud tanulni magyarul.
2: Itt elhangzott már a felnőtt képzés. Gondolom, ez azt jelenti, hogy nem csak a frissen NNT vizsgát sikeresen letett vizsgázók jelentkeznek egyetemre, hanem számos és számtalan olyan felnőtt korú hallgatója van, új hallgatója van az egyetemnek, akik mondjuk, nem tudom én, egy gyermekszülés után felnevelték a gyereküket óvodáskorúra, és igazából fejleszteni szeretnék magad. Mennyire hoz ez változást, illetve hozott az egyetem életébe változást, hogy megnőtt a felnőtt oktatás felé is az igénye a hallgatóknak?
0: Valóban, egyre több olyan hallgatónk van, aki nem tizenéves, hanem már rutinosan fiatal, és ez jelzi a hallgatói létszámban bekövetkezett változás is, hogy ez az érdekes tendencia létezik. Idén először van olyan, hogy több hallgatónk van a levelező képzésben, mint a nappali képzésben. 876-an vannak a levelezőben, és 890 a nappali tagozatos képzésben, ugyanis az idősebbek jellemzően a levelező tagozatot választják, hiszen általában család, munka mellett tanulnak tovább, de hát nem csak a jó pap tanul holtig, hanem ugye az élethosszig tartó tanulás az ma már Európai Uniós jelszó vagy célkitűzés is, és örülünk annak, hogy teret és lehetőséget tudunk biztosítani az idősebbeknek. Ugyanakkor ez nyilvánvaló az oktatók számára is, meg a képzés megszervezése terén is jelent kihívásokat. Gondoljunk arra, hogy egészen más, mondjuk egy rutinós, esetleg évek óta a munkaerőpiacon lévő hallgatói csoporttal szemben állva megtervezni a tananyagot és előadni azt, amit tudsz, vagy olyanoknak, akik most jöttek az iskolapadból, és mit tudom én, 17-18-19 évesek. De igyekszünk úgy szervezni az oktatást, hogy egyrészt rugalmasabbak legyünk, hiszen ezek a idősebb hallgatók, ezek, mint említettem, munka mellett tanulnak jellemzően, tehát nem feltétlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel 8-tól este 5-ig itt üljenek. Ellenben a tananyagot úgy szervezzük, a gyakorlatokat úgy szervezzük, hogy nem minden valós időben zajlik, hanem távoktatás elemeit is bekapcsoltuk az oktatás szervezésbe, és így szinte minden hallgatónk úgynevezett egyéni tanrendet választhat. Maga rakja össze a választható tantárgyait, elég szabad mozgása van az órarendjének összerakásában is, úgyhogy reagálunk ezekre a változásokra, mert ha nem tennénk, akkor egyrészt kitolnánk a hallgatókkal, de tulajdonképpen magunkkal is.
1: Igazából a munkaerőpiacot, ha megnézzük, akkor egyre nagyobb igény van a diplomáknak a jelenlétére, mert ha megnézzünk egy-egy kiírást, akkor a diplomájának a másolatát kérik, és ezért az, azt gondolom, hogy abba az irányban mozdítja akár még a középkorosztályú fiatalokat is, hogy azért lehet, hogy tovább érdemes. Tehát minél magasabb szintű, annál eredményesebb akár a munkaerőpiacra való bekerülés.
0: Valóban egyre több helyen elvárás van már a felső végzettség. Másrészt az emberek nagyon jól látják azt, hogy ma már nem működik az, ami mondjuk 40-50 évvel ezelőtt teljesen természetes volt. Néhány évtizeddel ezelőtt az ember kilépett vagy belépett a munkaerőpiacra, és könnyen lehet, hogy ugyanabból a székből ment nyugdíjba. Ma már egyre többen állnak több lábon, ma már egyre többen készen állnak arra, hogy akár munkahelyet váltsanak, vállalkozásba fogjanak, valami újat is kipróbáljanak. Ehhez viszont nyilván szükség van ismeretekre. Ma már a 21. században a felsőoktatásnak nem csak az a feladata és célkitűzése, hogy egy konkrét szakma alapjait megtanítsa a hallgatóknak, hanem az is, hogy megtanítsa őket tanulni, és megtanítsa őket arra, hogy reagáljanak a körülöttük lévő változásokra. Így tehát, aki ma egy felsőfokú diplomát szerez, az egyben ezeket az ismereteket, ezeket a készségeket is elsajátítja, és nem biztos, hogy abban a szakmában fog elhelyezkedni, amit tanult, vagy amiről diplomát kapott, de minden esetre olyan készségeket tanulhat, olyan készségeket szerezhet, amelyek tulajdonképpen bárhol alkalmazhatók.
2: Ezek az új idők, új szelei, ezek magyarázzák az új szakok megjelenését is az egyetemi képzésbe? Ezt az igényt kell lekövetni, amikor a szakokat kiválasztják?
0: Először is a magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján egy strukturális kisebbségi helyzetben van. Olyan értelemben, hogy az egész ukrán felsőoktatásban összesen 111 szak létezik. Összesen 111 szakon szerezhető felső végzettség. Ebből magyar nyelven Kárpátalján mindössze 14 volt hosszú-hosszú évekig. Most ezeket a szakokat bővítettük, például azzal, hogy ide meghirdettük a pszichológus képzést, vagy tavaly meghirdettük mondjuk a kertépítő képzést. Ezekkel szépen lassan tornázzuk fölfelé azoknak a szakoknak a számát, ahol lehet szülőföldön magyarul is tanulni. Képzeljük el azt, hogy kevesebb, vagy valamivel több, mint 10%-a az összes szaknak az tanulható magyarul még mindig Kárpátalján. Tehát az egyik bővítés egyik oka az, hogy szeretnénk a képzési kínálatot minél inkább szélesíteni. Ez a szélesítés, ez a képzési kínálat bővítés, ez nem öncélú azonban, hanem valóban próbálunk reagálni az igényekre, és próbálunk reagálni azokra a körülöttünk történő eseményekre, amelyek mindannyiunk életét befolyásolják. Az előbb említettem például a kertépítő szakot, ami tavaly elindult. Egyelőre sajnos nem túlzottan népszerű a hallgatók a jelentkezők körében, ugyanakkor gondoljunk arra, hogy ma már a zöld felületeknek milyen fontos szerepe van, mondjuk éppen a városi hőszigetek elkerülése terén. Tehát, hogyha lesznek olyan szakemberek, akik értik azt, hogy hogyan lehet megtervezni, megszervezni mondjuk egy városi zöld felületet, az a valamennyiünk életét könnyítheti. Vagy hát nem titok, valamennyien érzékeljük, hogy háború dúl körülöttünk, az emberek mentális egészségével törődni kell, egyre nagyobb kihívás az, hogy sokak idegrendszerét megviseli, hogy enyhén fogalmazzak, a háborús készültség, a légiriadók, minden egyéb, tehát sokan, egyre többen szorulnak mentális támogatásra, a pszichológus képzésük elindítása erre reakció, illetőleg arra, hogy néhány éve Ukrajnában törvény írja elő azt, hogy minden iskolában legyen iskolapszichológus. Na de most, ha magyar tannyelvű iskolában az iskolapszichológus egy árva szót sem tud magyarul, akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg akár tanulónak, akár tanárnak, akár mondjuk technikai munkatársnak valóban bizalma akkora a pszichológus kolléga felé, hogy feltárja neki búját, baját, bánatát.
3: Az elmúlt percekben professzor dr. Csernicskó Istvánnal beszélgettünk, a Kárpátaljai Magyar Egyetem rektorával.

0: Erdély. Karácsonyi Zsolt költő számára egy templomban látott feszület és a felhők mögött elképzelt mennyország jelentette az első kapcsolódást a hithez. Később egyre inkább a hit megfoghatatlan, mégis állandó jelenléte vált meghatározóvá számára. A Hitmorság legújabb részében gyermekkori emlékeiről, a hithez vezető útjáról és arról beszél, hogyan váltak számára a bibliai történetek életre szóló iránytűvé. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Hát azt gondolom, hogy még a legelső emlékek azok hát bizonyos értelemben kapcsolódnak Istenhez és egyáltalán a hithez, mert volt egy ilyen elég vad élményem, amikor egészen kisgyerekként egy koratéli estén véletlenül lemaradva a többiektől vetítettem egy egyébként katolikus templom ajtaján, és hát döbbenetes volt számomra az a látvány, ami az én szemmagasságomban a feszületnek a szegét jelenítette meg, és a vért azt eléggé látványosan hozta létre az adott kézművész. Tehát ez egy ilyen döbbenetes élmény volt. A másik pedig az, hogy úgy képzeltem, hogy valahol a felhők között ott van a mennyek országának kapuja, és hát ez gyakorlatilag bárki észreveheti. És én magam is emlékszem arra, hogy óvodás koromban mutattam valakinek, hogy hát ott van a felhők mögött a mennykapuja. No hát ezek természetesen eléggé naív és kezdetleges történetek voltak. No de hát később azért egyértelmű volt az számomra, hogy bár ez későn is lassan történt, hogy Isten valóban folyamatosan jelen van életünkben, és Jézushoz nem lehet nem viszonyulni.
1: Volt-e vizuális elképzelése Istenről, hogy ott ül a mennyek kapujában akár, vagy elképzelte valahogy?
2: Érdekes, ez nem volt. Tehát, hogy természetesen láttam mindenféle festészeti vagy kézművészeti ábrázolásokat, de számomra mindig is egy nem igazán fizikailag, vagy az érzékszervekkel megfogható volt Istennek a jelenléte. Ez számomra egy természetes volt, hogy nem kell valamiféle nagyszakállú idős úri embert elképzelnem, amikor Istenre gondolok.
1: És ha becsukja a szemét és felidéz egy gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang, tárgy, érzés jut eszébe a vizuális képeken túlmenően?
2: No, ez volt az, ami hiányzott. Mármint, hogy a gyermekkori vallásóra, hisz 1989 előtt én nem jártam vallásórákra, csupán a katolikus gyerekekről tudtam, hogy ők valami ilyesmire járnak, majd pedig 89-es fordulat után egy katolikus pap tartott nekünk valamiféle vallásórákat, tehát ilyen hagyományos vallásórákon nem vettem részt, sőt, ugye felnőtt keresztelésben részesültem. Ami nem azzal magyarázható, hogy kedves szüleim valamiféle pártaktivisták lettek volna, hanem ezt így ráhagyták a gyermekeikre, rám és a húgomra. Egyébként mindketten felnőtt kereszteléssel, aztán a református egyházat választottuk.
1: Mi volt az a pont, amikor erre rávette magát, hogy akkor megkeresztelkedjen, vagy mi vezette oda, vagy hogyan alakult a hite, hogy addig eljusson?
2: Valami már kamaszkoromban készülődött ebből a történetből, és a hithez való közelség az gyakorlatilag azért az egyetemi évek után erősödött meg, de hát ennek voltak mindenféle előzményei, egy-egy dallam, egy-egy szövegrészlet, mind a mai napig kedvencem az Ósión ébredj, és így tovább. Tehát ez valahogy lépésről lépésre beszivárgott a hétköznapjaimba.
1: Volt-e olyan bibliai történet, nem tudom, ha vallásórán nem, de amit hallott, ami gyerekként mesének tűnt, de aztán felnőttként iránytűvé vált az életében?
2: A bibliai történetek számomra egy pillanatra sem érződtek mesének, sőt, történeti valóságként fogtam föl minden egyes elemét annak, ami az Új és Újszövetségben benne találtatik és eljutott hozzám, tehát hogy történeti tényként kezeltem mindazt, ami a Ószövetségben benne van, Dávid királytól elkezdve, vagy akár a teremtés történet. Én ezt teljesen reálisként tudtam felfogni, vagy azt, hogy ha nem is szó szerint így volt, de mégis így történt módon, ezt el tudtam fogadni.
1: És ki tud-e emelni egyet, ami meghatározza akár mai napig az életét?
2: Nehéz kérdés, mert több is van, Hát mondjuk az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre mindegyre rávilágít.
1: És ha beülhetne ma a tizenévesek közé az iskolapadba, mit üzenne, hogy mire figyeljenek vallás órán?
2: Arra figyeljenek, hogy ezek a történetek tulajdonképpen róluk szólnak. Próbálják megtalálni azt, ami a Biblia üzenetéből, az Ó vagy Új Szövetségből számukra a mobiltelefonon keresztül, a beszélgetéseken keresztül, vagy bármilyen csatornán keresztül eljuthat hozzájuk. Próbáljanak rákapcsolódni valamiképpen az üzenetre, és hát legyenek nyitottak mindig a mások szeretete felé, és hát Isten és Jézus szeretete felé forduljanak bizalommal.
0: Az elmúlt percekben Karácsonyi Zsolt költővel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán szerint Bolozsán világosságot gyújtott a Schwindli kamrájában, de ők sem fogják leoltani a villanyt. Nikus Ordán szerint a politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül a helyes döntést hozzák meg. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa az államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani. Kolozsváron ma enyhén esős időt lehet várni. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilja Bolozsán ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben. Ilja Bolozsán miniszterelnök világosságot gyújtott a Schwindli kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved. Égre hagyjuk a villanyt, és kitakarítjuk az elmúlt több mint 30 év felgyülemlett rendetlenségét a román államban. Nem valakik ellen tesszük ezt, hanem minden becsületes román emberért, aki dolgozik, és megérdemli, hogy kemény munkája gyümölcsét maximálisan élvezze, írta Siegfried Murasán tegnap a Facebook oldalán. Murasán ezzel Ilja Bolozsán egy áprilisi nyilatkozatára utalt, amelyben a kormányfő az adókból és illetékekből beszedett pénzek pazarlását egy olyan kamrához hasonlította, amelyben patkányok rágják az élelmiszereket. A Rádió Románia Aktualitásnak nyilatkozó Bolozsán akkor kifejtette, ő világosságot gyújtott abban a kamrában a pénzpazarlás megakadályozandó, ez pedig zavarta bizonyos körök érdekeit. A politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül mégis a helyes döntést hozzák meg, jelentette ki szombaton Nikus Ordán elnök, a Besztercen Aszód megyei Báránykőn szervezett Via Transilvánica Business Fest rendezvényen. Dán szerint a média gyakran túloz, azt lehetne hinni a hírek alapján, hogy az ország katasztrofális helyzetben van, pedig a valóság azt mutatja, hogy Románia számos területen sikereket, eredményeket ért el, a gazdaság fejlődése terén is. A hitelminősítés szempontjából például az ország sokkal jobb helyzetben van, mint 6 hónappal, vagy akár 12 hónappal ezelőtt. Az államfő pozitívan értékelte a romániai magánszektor teljesítményét, kiemelve, hogy gyakran az állami intézmények tevékenysége ellenére sikerült hozzájárulniuk a gazdaság fejlesztéséhez. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa Nikus Ordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki egyeztetések után Siegfried Murasánt bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Szorin Grindjánu Peszede elnök ezt követően Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy mára összehívta a Peszedze vezető testületét, amely megvitatja a jelölést. A Penelével és az Uszerével ellentétben mi tudatában vagyunk annak, hogy a politikai küzdelemnek véget kell érnie ott, ahol az ország jogos érdekei kezdődnek, fogalmazott Grindjánu. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglepetéssel és csalódottan vette tudomásul Nikus Ordán államfő ezen döntését. Jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Igazgatóság, hamarosan akár 10 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzési igazgatója Florinella Georgescu bejelentette, hogy az időjárás meglehetősen gyors változáson megy majd keresztül, és a meteorológusok szerint holnap a maximális hőmérsékletek 8-10 fokkal alacsonyabbak lehetnek, mint ma. Elmondta, ma már teljes mértékben érezni fogjuk a lehűlést az ország északi felén, ahol a várható maximumok mindössze 14 és 23 fok között alakulnak, tehát akár 10 fokkal is alacsonyabb értékek várhatók. A déli régiókban azonban ma még elég meleg lesz, a maximumok akár 30 fok körül is alakulhatnak. Holnap viszont a lehűlés a déli országrészt is eléri, és az egész ország területén 13-22 fok közé csökkennek a maximális értékek, vagyis az évszakhoz képest hidegre fordul az idő, és ez az állapot a hétvégéig fennmarad. Csapadék is várható, elsősorban a dombvidéki és hegyvidéki területeken. Nem kizárt, hogy a hét első 3 napjában egyes, kisebb kiterjedésű területeken 50 liter per négyzetméternél is nagyobb mennyiség lehullik, szintén a domb- és hegyvidéki régiókban. a Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
10: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Zenélő köntös.
1: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Jó erő.

Hűvösen burkolózzunk be az zenélőköntösbe, mert lehet, hogy Londonban ilyenkor már hűvösebb szelek fújnak, különösen a Temze partján, már pedig mi az árulók kapuját látogatjuk meg ma a világ egyik leghíresebb erődjében, a londoni Towerben. Ezer éves története során a londoni torony szolgált már királyi pénzverdeként, állatkertként, helyőrségként és a koronázási ékszerek biztonságos tárolóhelyeként is. Ugyanakkor London legrégebbi börtöne és kivégzési helye is volt. Központi tornyát Hódító Vilmos építette a 11. században, a 12. században Oroszlán Szívű Richard fallal és vizesárokkal vette körül, a 13. századtól pedig, amikor falait fehérre meszelték, Fehér Torony néven vált ismerté. Ekkor alakították ki a föld alatt és a torony felső részén a cellákat a legrangosabb foglyok számára, királyoktól és királynőktől kezdve az áruló lázadókig. Az árulók kapuját ugyanaz az első Eduard alakítatta ki, akit Arany János balladájából ismerünk. Kezdetben nem börtönbejárat volt, hanem arra szolgált, hogy a királyi család tagjai közvetlenül a vizen érkezhessenek a palotába, és egyszerűen vízi kapunak hívták. Az árulók kapuja elnevezést először 1544-ben a Tudorok korában jegyezték fel, amikor a vízi utat elkezdték a felségsértéssel és árulással bevádoltak szállítására használni. A Westminsteri bíróság előtt lezajlott tárgyalások után a foglyokat a Temze felől bárkákon hozták a Towerbe, így elkerülték, hogy a város utcáin a tömeg megpróbálja kiszabadítani őket. Az árulók kapuján áthaladt híres történelmi személyek közül előbb 8. Henrik egykori kancellárjának, Mórusz Tamásnak az alakját elevenítjük fel, nem sokára zenével is. 8. Henrik 1509-ben lépett az angol trónra. Kezdetben úgy látszott, hogy nem csak kitűnő uralkodó, hanem az egyház hű fia is. 1522-ben azonban beleszeretett a Boleyn Anna nevű udvarhölgybe, és Rómában megkísérelte érvénytelenítetni a több éve fennálló házasságát Aragóniai Katalinnal. Amikor ez nem sikerült, elhatározta, hogy a német protestáns fejedelmek mintájára elszakad Rómától. Ahhoz, hogy ezt elfogadtassa a néppel, szüksége volt egy olyan tekintélyre, aki mind a világi, mind az egyházi hatóságok előtt népszerű és jártas a diplomáciában is. Választása Mórusz Tamásra esett, és azt remélve, hogy szövetségesre talál benne, kancellárjává nevezte ki. Sokáig sikerült távol tartania magát a király első házasságának érvényességéről folyó vitától, ám a helyzet lassanként tarthatatlanná vált, ezért 1532-ben Sir Thomas Morus benyújtotta lemondását. Másfél évig visszavonultan csak irodalmi munkáinak élt, miközben a király feleségül vette Boleyn Annát. Koronázására Sir Thomas nem ment el, bár meghívták, és a király tombolt a sérelem miatt, úgyhogy hamarosan nyílt szakításra került sor. Amikor a pápa a király második házasságát érvénytelennek nyilvánította, és kimondta a kiközösítést, 8. Henrik azzal válaszolt, hogy az angol egyház egyetlen fejévé nyilvánítatta magát a parlamenttel, és megkövetelte mind azt a hatalmat és méltóságot, ami addig csak a pápa kiváltsága volt. Az új törvényre minden alattvalónak esküt kellett tennie, de Sir Thomas Morus ezt megtagadta. Amikor bíróság elé állították, szellemesen és ügyesen védekezett, mivel azt tartotta, hogy Isten azért adott észt az embernek, hogy azt önmaga és a rábízottak életének védelmére és gyarapítására használja. Miután nyíltan kifejtette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat, elítélték és a hírhet londoni Towerbe zárták. 1535. július 6-án vezették a vesztőhelyre. Mórusz Tamás imáját, amelyet a londoni Tower börtönében írt, Christopher Wilcock, ausztráliai jezsuita pap és zeneszerző most következő kórusműve dolgozta fel. A szöveg a világtól való elfordulást, az Istenbe vetett bizalmat és a tisztulás türelmes viselését fejezi ki a kivégzésre várva.

Mórusz Tamás imája után következzen az udvarhölgyből lett királyné, Balain Anna zenében megformált alakja is. Minthogy nem szült fiú utódot, 8. Henrik tőle is meg akart szabadulni. Így az árulók kapuján áthaladva ő is a vérpadon végezte. Gaetano Donizetti Anna Bolena című operájának záró jelenete a londoni Towerben játszódik, közvetlenül Balain Anna kivégzése előtt. A börtönablakon át beszűrődik az éjjelzés és az ágyúlövések zaja. A nép 8. Henrik király és új szerelme Jane Seymour az operában Giovanna esküvőjét ünnepli. A fájdalmába beleőrült királyné rájön, hogy korábbi barátnője és férje lépnek házasságra, miközben őt a halálba küldik. Ahelyett azonban, hogy bosszút esküdne, kijelenti, hogy megbocsát nekik, remélve, hogy nagy lelkűségével elnyeri Isten irgalmát a túlvilágon.

Ananya Trepku előadásában elhangzott a Coppia Iniqua, magyarul gonosz pár kezdetű kabaletta Donizetti Anna Bolena című operájának záró jelenetéből. A New Yorki Metropolitan zenekarát Marco Armiliato vezényelte. A nevezetes kapuk megtekintését a berlini Brandenburgi kapuval folytatjuk. Második Frigyes Vilmos porosz király építette 1788 és 1791 között idősebb Karl Gotthard Langhans tervei alapján, aki az athéni Akropolis egyik építményéből merített hozzá ihletet. A kapu a nagyszabású Unter den Linden sugárút végén áll, amely a királyi palotát az állatkertben lévő vadászterületekkel kötötte össze. A hatalmas dór oszlopokra támaszkodó építmény 26 méter magas és 65,5 méter széles. 1793-ban Johann Gottfried Schadow jelképes szobrot helyezett el a tetején, amely a városba belépő békét szimbolizálta. A berlini fal 1961-es felépítésétől kezdve a műemlék a tiltott területen belül helyezkedett el, a fal 1989-es felszámolásával pedig a kapu a két Németország újraegyesítésének jelképévé vált. A Brandenburgi kapu egyedülállósága történelmi jelentőségében is rejlik. Zenei példánk a második brandenburgi verseny csupán névrokonságban áll a kapuval, hiszen Johann Sebastian Bach jóval a megépülése előtt 1750-ben elhunyt. A brandenburgi versenyek

műveket. Bach 1721. márciusában kéziratos partitúrában küldte el a 6 koncertót, amelyeket valószínűleg nehézségük miatt elő sem adtak Brandenburgban. A brandenburgi versenyekről 3 különlegességet emelek ki. Első, az előadási jelek szokatlan sokasága. A barokk kottákba ilyesmiket ritkán írtak, annyira otthonosan tájékozódott minden játékos a stílusban. A kutatók szerint, mivel Bach nem volt ott Berlinben, hogy elmagyarázza műveit az őrgróf udvari muzsikusainak, mintegy a távolból irányította őket a kottába írt tempójelzésekkel, artikulációs ívekkel, staccato jelekkel és dinamikai jelzésekkel. Második érdekesség, hogy mindegyik darab különböző zenekari apparátusra íródott. A második brandenburgi versenyben az együttessel szemben álló concertino csoportot a szélsőtételekben a trombita, fuvola, oboa és hegedű kvártetje alkotja. A lassú középsőtételben pedig cembalo continuo kíséri a 4 szólóhangszert, amelyek összetétele ezúttal fuvola, oboa, hegedű és gordonka. Végül pedig a második brandenburgi verseny trombita szólama az egyik legnehezebb, amit valaha erre a hangszerre írtak. Az F hangolású barokk naturtrombitán csak az alaphang természetes felhangjai voltak játszhatók, és minél erősebben fújták, annál magasabb felhangja szólalt meg. Ott, ahol már közel estek egymáshoz a felhangok, a szükséges közbeeső hangokat a játékos ajakmozgás segítségével hozta létre, ami rengeteg gyakorlást és nagy ügyességet kívánt meg. Ezért voltak a barokkor legmegbecsültebb és legmegfizetettebb hangszeresei a trombitások. A második brandenburgi verseny tételei Allegro, Andante és Allegro. Következzen a Deutsche Radio Philharmonie előadásában az első és harmadik tétel. Közreműködnek Laura Vukobratovics trombita, Stefan Temming blokkflőté, Veit Stolzenberger oboa és Margarete Adorf hegedű.

0: Bach második brandenburgi versenyének első és harmadik tételével a zenélőköntös mai kiadásának végére értünk. A Kapu trilógia jövő vasárnap következő utolsó részét a Székely kapuknak szenteli a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

0: Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán szerint Bolozsán világosságot gyújtott a Schwindli kamrájában, de ők sem fogják leoltani a villanyt. Nikus Ordán szerint a politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül a helyes döntést hozzák meg. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa az államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani. Kolozsváron ma enyhén esős időt lehet várni. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilja Bolozsán ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben. Ilja Bolozsán miniszterelnök világosságot gyújtott a Schwindli kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved. Égre hagyjuk a villanyt, és kitakarítjuk az elmúlt több mint 30 év felgyülemlett rendetlenségét a román államban. Nem valakik ellen tesszük ezt, hanem minden becsületes román emberért, aki dolgozik, és megérdemli, hogy kemény munkája gyümölcsét maximálisan élvezze, írta Siegfried Murasán tegnap a Facebook oldalán. Murasán ezzel Ilja Bolozsán egy áprilisi nyilatkozatára utalt, amelyben a kormányfő az adókból és illetékekből beszedett pénzek pazarlását egy olyan kamrához hasonlította, amelyben patkányok rágják az élelmiszereket. A Rádió Románia Aktualitásnak nyilatkozó Bolozsán akkor kifejtette, ő világosságot gyújtott abban a kamrában a pénzpazarlás megakadályozandó, ez pedig zavarta bizonyos körök érdekeit. A politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül mégis a helyes döntést hozzák meg, jelentette ki szombaton Nikus Ordán elnök a Besztercen a Szód megyei Báránykőn szervezett Via Transilvánica Business Fest rendezvényen. Dán szerint a média gyakran túloz. Azt lehetne hinni a hírek alapján, hogy az ország katasztrofális helyzetben van, pedig a valóság azt mutatja, hogy Románia számos területen sikereket, eredményeket ért el, a gazdaság fejlődése terén is. A hitelminősítés szempontjából például az ország sokkal jobb helyzetben van, mint 6 hónappal, vagy akár 12 hónappal ezelőtt. Az államfő pozitívan értékelte a romániai magánszektor teljesítményét, kiemelve, hogy gyakran az állami intézmények tevékenysége ellenére sikerült hozzájárulniuk a gazdaság fejlesztéséhez. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa Nikus Ordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki egyeztetések után Siegfried Murasánt bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Szorin Grindjánu Peszede elnök ezt követően Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy mára összehívta a PESZEDZE vezető testületét, amely megvitatja a jelölést. A penelével és az USZER-ével ellentétben mi tudatában vagyunk annak, hogy a politikai küzdelemnek véget kell érnie ott, ahol az ország jogos érdekei kezdődnek, fogalmazott Grindjánu. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglepetéssel és csalódottan vette tudomásul Nikus Ordán államfő ezen döntését. Jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Igazgatóság, hamarosan akár 10 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzési igazgatója Florinella Georgescu bejelentette, hogy az időjárás meglehetősen gyors változáson megy majd keresztül, és a meteorológusok szerint holnap a maximális hőmérsékletek 8-10 fokkal alacsonyabbak lehetnek, mint ma. Elmondta, ma már teljes mértékben érezni fogjuk a lehűlést az ország északi felén, ahol a várható maximumok mindössze 14 és 23 fok között alakulnak, tehát akár 10 fokkal is alacsonyabb értékek várhatók. A déli régiókban azonban ma még elég meleg lesz, a maximumok akár 30 fok körül is alakulhatnak. Holnap viszont a lehűlés a déli országrészt is eléri, és az egész ország területén 13-22 fok közé csökkennek a maximális értékek, vagyis az évszakhoz képest hidegre fordul az idő, és ez az állapot a hétvégéig fennmarad. Csapadék is várható, elsősorban a dombvidéki és hegyvidéki területeken. Nem kizárt, hogy a hét első három napjában egyes, kisebb kiterjedésű területeken 50 liter per négyzetméternél is nagyobb mennyiség lehullik, szintén a domb- és hegyvidéki régiókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
10: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezet közi magazin.
12: You are listening to Agnus Radio from Cluj, Romania. In a few moments we start groundwork where we study the scriptures together.
13: Questions are an important part of our faith. In fact, wrestling with tough questions can actually help our faith grow. I'm Dave Bast with the program Groundwork, where we tackle questions like, why do we pray if God already knows what's going to happen? How do we find comfort and peace with God? Join us right here as we turn the soil of Scripture this week on Groundwork.
14: In the months after my father died in August of 2024, my mom often made the comment, I wish the Bible told us more about what heaven is like. She is not alone in asking this. Probably all of us have wondered about this or heard others asking questions about heaven. Some of our Groundwork listeners have suggested this as a topic,

Híreink először címszavakban. Siegfried Murasán szerint Bolozsán világosságot gyújtott a Schwindlik kamrájában, de ők sem fogják leoltani a villanyt. Nikus Ordán szerint a politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdés.

0: kérdésekben végül a helyes döntést hozzák meg. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa az államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Vége a vénasszonyok nyarának, hamarosan jelentős lehűlésre kell számítani. Kolozsváron ma enyhén esős időt lehet várni. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök bejelentette, hogy folytatni kívánja Ilja Bolozsán ügyvivő kormányfő politikáját a források helyes kezelésében és a korrupció elleni küzdelemben. Ilja Bolozsán miniszterelnök világosságot gyújtott a Svindlik kamrájában. Ha valaki arra számít, hogy én leoltom a villanyt, nagyot téved. Égrehagyjuk a villanyt, és kitakarítjuk az elmúlt több mint 30 év felgyülemlett rendetlenségét a román államban. Nem valakik ellen tesszük ezt, hanem minden becsületes román emberért, aki dolgozik, és megérdemli, hogy kemény munkája gyümölcsét maximálisan élvezze, írta Siegfried Murasán tegnap a Facebook oldalán. Murasán ezzel Ilja Bolozsán egy áprilisi nyilatkozatára utalt, amelyben a kormányfő az adókból és illetékekből beszedett pénzek pazarlását egy olyan kamrához hasonlította, amelyben patkányok rágják az élelmiszereket. A Rádió Románia Aktualitásnak nyilatkozó Bolozsán akkor kifejtette, ő világosságot gyújtott abban a kamrában a pénzpazarlást megakadályozandó, ez pedig zavarta bizonyos körök érdekeit. A politikusok, akik gyakran éretlenek, a fontos kérdésekben végül mégis a helyes döntést hozzák meg, jelentette ki szombaton Nikus Hordán elnök a Besztercen a Szód megyei Báránykőn szervezett Via Transilvánica Business Fest rendezvényen. Dán szerint a média gyakran túloz. Azt lehetne hinni a hírek alapján, hogy az ország katasztrofális helyzetben van, pedig a valóság azt mutatja, hogy Románia számos területen sikereket, eredményeket ért el, a gazdaság fejlődése terén is. A hitelminősítés szempontjából például az ország sokkal jobb helyzetben van, mint 6 hónappal, vagy akár 12 hónappal ezelőtt. Az államfő pozitívan értékelte a romániai magánszektor teljesítményét, kiemelve, hogy gyakran az állami intézmények tevékenysége ellenére sikerült hozzájárulniuk a gazdaság fejlesztéséhez. A Szociáldemokrata Párt vezetőtestülete ma 11 órakor ül össze, hogy megvitassa Nikus Hordán államfő döntését a miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Nikus Hordán államfő a parlamenti pártokkal tartott csütörtöki egyeztetések után Siegfried Murasánt bízta meg kormányalakítással, aki elfogadta a felkérést. Sorin Grindjánu Peszede elnök ezt követően Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy mára összehívta a Peszede vezető testületét, amely megvitatja a jelölést. A penelével és az uszerével ellentétben mi tudatában vagyunk annak, hogy a politikai küzdelemnek véget kell érnie ott, ahol az ország jogos érdekei kezdődnek, fogalmazott Grindjánu. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglepetéssel és csalódottan vette tudomásul Nikus Hordán államfő ezen döntését. Jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Igazgatóság, hamarosan akár 10 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Igazgatóság előrejelzési igazgatója Florinella Georgescu bejelentette, hogy az időjárás meglehetősen gyors változáson megy majd keresztül, és a meteorológusok szerint holnap a maximális hőmérsékletek 8-10 fokkal alacsonyabbak lehetnek, mint ma. Elmondta, ma már teljes mértékben érezni fogjuk a lehűlést az ország északi felén, ahol a várható maximumok mindössze 14 és 23 fok között alakulnak, tehát akár 10 fokkal is alacsonyabb értékek várhatók. A déli régiókban azonban ma még elég meleg lesz, a maximumok akár 30 fok körül is alakulhatnak. Holnap viszont a lehűlés a déli országrészt is eléri, és az egész ország területén 13-22 fok közé csökkennek a maximális értékek, vagyis az évszakhoz képest hidegre fordul az idő, és ez az állapot a hétvégéig fennmarad. Csapadék is várható, elsősorban a dombvidéki és hegyvidéki területeken. Nem kizárt, hogy a hét első három napjában egyes, kisebb kiterjedésű területeken 50 liter per négyzetméternél is nagyobb mennyiség lehullik, szintén a domb- és hegyvidéki régiókban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani, 100 magyar forint pedig egy lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma enyhén esős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 18 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 7 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 13 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1791. szeptember 21-én született Széchenyi István, magyar politikus, írótól származik, és így szól. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Hamarosan áhítattal indítjuk mai műsorunkat. Az áhítatot Palko Hanna tolmácsolja. Ezt követően kalendáriumot lapozunk, majd látogató rovatunkban az iskola kezdés előtt megjelenő gyakori betegségekről beszélget meghívottjával Ungvári Szende. Ezt követően pontban 13 órakor hírekkel várom Önöket, majd mesekosár rovatunkban egy Mátyás király mesét hallgatunk meg. Ezt követően egy aktuális összeállítással jelentkezünk, majd pontban 14 órakor ismét hírekkel várom Önöket, majd versovatunkban egy újabb költeményt sugárzunk. Zárásként pedig keresztény életfelekezet közi magazinunkat sugározzuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Tartsanak velünk ma is,

0: A nap áhítatával indítjuk szeptember 21-i déli magazin műsorunkat. Az áhítatot Palkó Hanna tolmácsolja.
1: Mai áhítatunk címe: Hivatásunk felismerése. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Pál kolossébeliekhez írt levele, 3. fejezetének 23. verse. Mai áhítatunk szerzője Dwight Jenkins, kanadai testvérünk. Kiskoromtól kezdve ügyvédnek készültem. Egy zseniális ügyvéd inspirált az egyik tévéműsorból, aki hamisan megvádolt ügyfeleket képviselt. Büntetőjogi ügyvédként végeztem a gyakorlatomat egy ügyvédi irodánál, aztán később megnyitottam a saját praxisomat. Végül rájöttem, hogy szükségem van egy részmunkaidős állásra is, úgyhogy elkezdtem a telemarketing területén dolgozni. Ott megtanultam, hogy milyen fontos a marketing és az érdekérvényesítés minden üzleti tevékenységben. Eléggé elkeserített, mikor már nem tudtam teljes állásban ügyvédként dolgozni. De afroamerikai férfiként eszembe jutott Paul Robeson példája, aki a rasszizmus miatt feladta jogászi karrierjét, majd világhírű énekes és aktivista lett. Az ő története motivált, hogy kitartsak. Ma 70 évesen különböző kiadványokba írok, és az idősek és társadalmi periférián lévő csoportok érdekében szólalok fel. Ez célt és örömöt ad nekem, a keresztény témájú írások pedig segítenek, hogy kapcsolatban maradjak Istennel. Még ha nem is a tervek szerint alakul a karrierünk, Isten segítségével felfedezhetjük, hogyan használhatjuk képességeinket mások szolgálatára.

imádkozzunk. Istenünk, vezess minket, hogy képességeinket, vágyainkat és tehetségünket a Te akaratodhoz igazítsuk. Ámen. Isten segít, hogy hasznos munkát találjak. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Dwight Jenkins, kanadai testvérünk. Ma imádkozzunk az afroamerikai keresztényekért.

A nap áhítatát hallották Palkó Hanna tolmácsolásában. A folytatásban kalendáriumot lapozunk. A mai naphoz kapcsolódó legfontosabb eseményeket Kecskés Csaba eleveníti fel.

Ma, szeptember 21-e, az év 264. szökő évben 265. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 101 nap van hátra. Nézzük meg, melyek azok a fontosabb események, amelyek szeptember 21-éhez kötődnek. ...1235-ben ezen a napon Julianus barát, Domokos szerzetes és három társa útnak indul Béla herceg megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére. 1415-ben ezen a napon Zsigmond, magyar és német király személyesen találkozott első Ferdinánd aragóniai királlyal, annak betegágyánál, az akkor Katalóniához tartozó Perpignanban, hogy a nagy nyugati egyházszakadás megszüntetéséhez megnyerje Hispánia urát, aki Kasztília régense is volt. Majd közvetlenül utána látogatta meg a királyi család többi tagját. 1741. szeptember 21-én Pozsonyban magyar királyként Mária Terézia férje, lotaringiai Ferenc István esküdtett a magyar rendek előtt, de őt nem koronázták meg. 1773-ban ezen a napon Mária Terézia, osztrák főhercegnő, magyar királynő, kihirdeti a jezsuita rend feloszlásáról szóló július 21-én kiadott pápai bullát. A jezsuita rend elkobzott vagyonát a magyar kamra kezeli, e vagyonból alapítják meg a tanulmányi alapot. Ez teszi lehetővé a magyarországi oktatásügy reformját és szervezetének jelentős átalakulását. 1792-ben ezen a napon kikiáltják a francia köztársaságot. 1883. szeptember 21-én történt Madács Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója a Nemzeti Színházban. 1921. szeptember 21-én a Ludwigshafen melletti Oppau városában felrobbant a BASF vegyüzem műtrágya raktára. A német ipar addigi legsúlyosabb katasztrófájának 561 ember veszíti életét, a lerombolt városban 7500-an válnak hajléktalanná. 1964-ben ezen a napon Málta elszakad Nagy-Britanniától és kialakítja köztársaságát. 1980. szeptember 21-én iraki csapatok benyomulnak Iránba, ezzel megkezdődik a két ország közötti háború. 1991-ben ezen a napon Örményország függetlenné vált a Szovjetuniótól. Ezek voltak tehát azok a híresebb események, amelyek szeptember 21-én történtek.

Most nézzük meg, kik azok a híresebb személyek, akiknek születési dátumuk szeptember 21-ére esik. 1452-ben ezen a napon született Girolamo Savonarola, itáliai domonkosrendi szerzetes. 1791-ben ezen a napon jött a napvilágra gróf Széchenyi István, magyar főrend, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója. 1917-ben ezen a napon született Gás Sándor, honvéd tábornok. 1840. szeptember 21-én született 5. Murád, az Oszmán Birodalom 34. szultánja. 1860-ban ezen a napon jött a napvilágra Preisz Hugo, orvos, állatorvos, bakteriológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1892. szeptember 21-én született Károlyi Mihályné, születési nevén Andrássy Katinka, Károlyi Mihály felesége, más nevén a Vörös grófnő. 1894-ben ezen a napon született Pécsi Blanka, magyar színésznő, író, előadó művész, nyelvművelő. 1902. szeptember 21-én jött a napvilágra Fejes Teri, magyar színésznő, a Vidám Színpad örökös tagja. 1914-ben ezen a napon született Pakó Árpád, romániai magyar atléta, pedagógus. 1928-ban ezen a napon jött a napvilágra Sinkovics Imre, Kossuth Díjas magyar színművész, a Nemzet színésze. 1929. szeptember 21-én született Kocsis Sándor, magyar labdarúgó, az aranycsapat kiemelkedő csatára. 1947-ben ezen a napon született Stephen King, amerikai író, az úgynevezett popkultúra első számú írójaként szokták emlegetni. 1955-ben ezen a napon jött a napvilágra Szirtes Ági, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes színész. 1970. szeptember 21-én született Kis Endre, a Hooligans együttes dobosa. 1970-ben szintén ezen a napon született Pintér Béla, Jászai Mari díjas magyar színész, zenész, drámaíró. 1972-ben ezen a napon jött a napvilágra Szentes Levente, romániai magyar költő, újságíró. 1986. szeptember 21-én jött a napvilágra Lindsay Starling, hegedűművész, táncos, előadó művész, zeneszerző. Ők voltak tehát azok a híresebb személyek, akik szeptember 21-én születtek.

Most nézzük meg, kik azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 21-ére esik. Szeptember 21-én tért vissza teremtőjéhez Vergilius, római költő, író. 1558-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez 5. Károly, német-római császár, első Károly néven spanyol király. 1837-ben ezen a napon hunyt el Bezerégy Amália, magyar írónő, a kisded óvás és a magyar gyerekirodalom úttörője. 1860-ban ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Arthur Schopenhauer, német költő, filozófus. 1939-ben ezen a napon hunyt el Armand Călinescu, román kormányfő. 1960. szeptember 21-én tért vissza teremtőjéhez Kori Endre, magyar operaénekes. 1982-ben ezen a napon tért vissza teremtőjéhez Ungvári László, Kossuth Díjas, magyar színész, kiváló művész. 1998. szeptember 21-én hunyt el Zólyomi Bálint, botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ők voltak tehát azok az ismert személyek, akiknek haláluk évfordulója szeptember 21-ére esik. Az Örmény és a Máltai Köztársaságban ma van a Függetlenség napja. Ma van az Alzheimer világnap. Az Egészségügyi Világszervezet támogatásával a Nemzeti Alzheimer Társaság kezdeményezte 1994-ben, Magyarország első alkalommal 2001-ben csatlakozott a világnaphoz. Ma van a Magyar Dráma napja. Ma van a Magyar Termék napja, civilek kezdeményezésére Széchenyi István születésnapján. Ma van a Béke nemzetközi napja, az Egyesült Nemzetek Szövetségének ünnepe, és ma van a Hála világnapja 1965-től.

0: Előbb a napkalendáriumát lapozta föl Kecskés Csaba, majd a Knockout együttesnek a Kolozsvári Vándor című dala csendült fel. Műsorunkat látogató rovatunkkal folytatjuk. A mai látogató egészség és életmód magazinunkban az iskolakezdés időszakában gyakrabban jelentkező betegségeket és azok megelőzésének lehetőségeit járjuk körül. A szerkesztő Ungvári Szende.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A mai látogató adásunk témája az iskola kezdés. Mivel a gyermekek ismét a nagyobb közösségbe kerülnek, ilyenkor pedig gyakrabban fordulhatnak elő különböző légúti megbetegedések és vírusos fertőzések. Mire érdemes a szülőknek odafigyelniük ebben az időszakban? Mennyire kell tartanunk az influenzától? És mit kell tenni, ha a gyerek lázas? Erről beszélgettem dr. Bakos Katalinnal.
1: Miért éppen az iskola kezdésnél szaporodnak meg a gyermekek körében a sok megbetegedések? Ugye itt mennyire számít ebben az, hogy a gyerekek hosszabb szünet után ismét egy nagy közösségbe térnek vissza?
2: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek. Na most akkor, amikor egy kis közösségből a gyerek bejön egy nagy közösségbe, viszonylag hosszú ideig zárt ez a közösség, mert ugye vannak az órák, a szünetek, ahol mindig együtt vannak a gyerekek, ez segíti elő azt, hogy a bennünk élő vírusok, azok a cseppfertőzéssel kikerülve a környezetbe, megfertőzzenek mindenkit a környezetünkből, aki fogékony erre a fertőzésre. De most ezzel kapcsolatban a szó jó értelmében nagyon sok tévhit van. Elkezdve attól, hogy azt mondják, beoltottam a gyereket, és mégis meghűlt. Erre még visszatérek, hogy az oltás egyedül az influenza ellen véd meg. Na most a nátha, tehát ez az egyszerű meghűlés, ezt nagyon sok vírus okozza, tehát nagyon sok fajta vírus. Ezek közül azok, amelyek általában nagyobb számban fordulnak elő, azok a rinovírusok, amelyeknek a fő tünete, hogyha ezzel történik a fertőzés, orfolyás, esetleg ordugulás, hogyha a betegség tovább tart. Vannak az adenovírusok. Az adenovírusok, ezek viszonylag hosszabban tartó, ugyanilyen tünetekkel járó megbetegedést okoznak, nehezebben múlnak el, de hát nagyjából ezek sem okoznak különlegesebb szövődményeket. Van a COVID csoport, ami világnak ismerős lett a 2020-ban kitört világjárvány esetén, de a COVID-nak az a fajtája, ami akkor fertőzést okozott, okozta a világjárványt, de a COVID nagyon sok fajtája velünk él. Na most ezek a vírusok nem elég, hogy körülbelül 200-at tart számon a mikrobiológia, de mindegyikből még lehetnek alcsoportok. Képtelenség ezek közül mindegyikre egy közös oltásban olyan megelőző módszert kitalálni, amely meg fogja védeni a gyerekeket ettől, illetve az embereket meg fogja védeni. Egyedül, ami ellen oltunk, és gyerekeknél is használható, az influenza elleni védőoltás, aminek az ideje olyan október vége, november eleje. Ezt a házi orvostól kaphatják meg a gyerekek. Azért tevődik erre az időszakra, mert a járványnak a tetőzése minden évben valami okoz, ha nem is járványt, de nagyobb számú megbetegedést. És ezeknek számbeli tetőzése, ez körülbelül úgy december az első, illetve utána úgy március-áprilisra tehető. Na most, hogyha október végén kezdjük el az oltást, akkor kell az oltóanyagnak, illetve a szervezetnek az oltóanyag beadása után 2-3 hét, amíg a működésében hatásosan annyi immunanyagot tud termelni, amely védetté teszi a szervezetet, jelesen a gyerekeket a fertőzés ellen. De még egyszer hangsúlyozom, csak az influenza ellen, tehát a nátha ellen ezek nem védenek.
1: Melyek azok a betegségek, amelyekkel legtöbbször találkozhatunk, ugye szeptemberben, októberben? Egyszerű náthákról, felső légúti fertőzésekről beszélünk, vagy vannak ilyenkor más vírusos megbetegedések is esetleg?
2: A leggyakoribb, mivel a környezet ilyen, amiről beszéltünk, és hogy cseppfertőzéssel terjednek ezek a vírusok, a leggyakoribbak ezek, tehát a nátha, felső légúti megbetegedés, influenza. Ez azért lényeges, mert ha a cseppfertőzéssel terjed, akkor ugye a gyerekek, tehát felnőttekre is vonatkozik ez, egy közösségben beszélni kell, lélegezni kell, ezzel mind nyálcseppek juthatnak ki, és ilyen ilyen aeroszol formájában egyik szervezetből bekerülhetnek a másikba. Az, hogy melyik víruscsoport milyen megbetegedést okoz, van egy pár ilyen támpont, amivel azt mondjuk, hogy igen, ez egy egyszerű nátha, vagy pedig kezelhetem otthon megszokott módon ismerve a gyermekemet, illetve orvoshoz kell mennem, vagy orvos tanácsát kell kikérnem. És megállt a betegség a felső légutaknál, vagy pedig alsó légúti megbetegedés is lett belőle, illetve influenza lett. Mert az influenza és a nátha az nem egy és ugyanaz, nagyon nagy különbség van közte. Nyilván, hogy különbség van az etiológiában, tehát, hogy mi okozza a náthát, illetve az influenzát, de a lefolyásában is nagy különbség van. Az egyszerű náthával, meg ugye mindig az merül fel, hogy beteg a gyermekem, most mit csináljak vele? Iskolában a többi szülő sem szeretné azt, hogy na most behoznak egy gyereket, aki köhög, tüsszög, folyik az óra, nem tudja még magát adminisztrálni, hogy jól köhögjön és jól tüsszögjön, tehát zsebkendőbe, meg utána a kezét megmossa. És akkor eldönthetjük jó értelemben azt, hogy maradhatunk ilyen szinten, és kezelhetjük otthon a gyereket, tehát egy orfolyás, egy köhögés, de egy mondjuk száraz és nem fájdalmas köhögés, ordugulás, ami megjelenik. Gyakorlatilag mindegyiknek tüneti a kezelése. Súlyosabb esetben viszont már komolyabb kezelés, jelesen orvosi konzultáció után szükséges egy kezelés. Ami megkülönbözteti, tehát ha a náthára gondolok, akkor ezeket, amiket elmondtunk, illetve az influenza az nem jár feltétlenül náthás tünetekkel. Tehát ott nem biztos, hogy vannak felső légúti tünetek, hanem hirtelen kezdődő, nagyon rossz általános állapottal jár, izomfájdalmakkal, végtagfájdalmakkal, és a beteg egyértelműen úgy, még a kisbeteg is úgy fogalmazza meg, hogy olyan potyolt állapot, tehát olyan, hogy semmihez nincs kedve, de ereje sincs. És ilyen esetben feltétlenül orvoshoz kell menni. Ezeket az állapotokat mindig aszerint kell értékelni, hogy ismerve a beteg előzményeit, kor előzményeit, milyen betegségei voltak még? Tehát, hogyha egy krónikus beteggel állunk szembe, egy cukorbeteg gyerekkel, vagy szívrendellenességgel született, szívműtéten esett át esetleg, vese betegségei vannak, ilyen esetben akár egy egyszerű nátha is súlyosabb formát produkálhat. De a szülők általában ezeket tudják, és aszerint kezelik a gyerekeket.
1: Hogyha már itt tartunk, hogy mikor forduljanak a szülők azonnal orvoshoz, hogyha például egy gyerek hirtelen belázasodik, és tegyük fel, 40 fokos láza lesz, akkor várja meg a másnapot, hogy programáltasson a családorvoshoz, vagy inkább ilyen esetben, ha 40 fok felé megy a hőmérséklete, akkor inkább nem lenne jobb mentőt hívni, hogyha tegyük fel, valamilyen más betegsége is van mellette, vagy csak belázasodott?
2: Nyilván, hogy ilyenkor mentőt kell hívni. Tehát ilyenkor azt kell mondani, hogy 112, és mondjam úgy, hogy inkább fölöslegesen hívjuk ki, de orvos és szakember nyugtasson meg, hogy a gyerek nincs veszélyben. Ugye körülbelül olyan 6 hónapos kortól 4-5 éves korig magas láz esetében a lázgörcs az, ami nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes és nagyon látványos, és ilyenkor nagyon megijedhet a szülő. Tehát fölmegy a láz a betegnek 39-40 fok fölé, végtag rángásokat produkál, vagy kimered teljesen a teste, esetleg ilyen ziláló légzése van, tehát ilyenkor mindenképpen, és nagyon figyeljünk oda arra, hogy mennyi ideig tartott ez. Ezek a konvulziók, tehát ilyen görcsök általában olyan 5 perc alatt max lejárnak. Jó, most, hogyha 6 percet tartott, az még nem olyan vészes, de hogy számít az időintervallum. Tehát ez nem egy epilepsziás görcs, hanem ezt a láz okozza, az idegrendszernek ilyen reakciója okozza. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy ne fogjuk le a gyereket, mert ugye az első, mondjuk segítő elképzelésünk

0: Fekvésbe tegyük, a szájában ne tegyünk semmi olyat, ami az a gondolat vezérelhet ilyenkor, hogy jaj, a nyelvét lenyeli, tehát a nyelve hátracsúszik, nem fog hátracsúszni. Ezt ne tegyük, mert nem tudjuk, hogy most lenyelheti azt, amivel mi segíteni akarunk. Ne adjunk vizet, hogy igyon, ne adjunk gyógyszert, hogy nyeljen, tehát ezeket semmiképpen. Ha elmúlt, utána a házi orvossal azt megbeszélhetjük, általában maradék tünetek nélkül múlik ez el. Nem minden gyerekgyógyászati iskola egyértelműen hozza összefüggésbe az idegrendszer állapotával, hanem a szervezetnek egy olyan láz reakciója, ami akár csak egyszer nyilvánulhat meg gyerekkorban, és maradéktalanul eltűnik.
1: Egy gyerek belázasodik, viszont még nem szükséges 112-t hívni, akkor az egy jó ötlet, ahogy szokták mondani, hogy hideg víz alá tegyük a gyereket, hogy egy kicsit lehűtsük jobban.
0: A hideg víz alátevés, de a hideg víz, ez szobahőmérsékletű víz, tehát nem jéghideg víz. Bizonyos esetekben ez hasznos lehet. Úgy, ahogy a kánikulában egy túlmelegedett testet is, hogyha bemerítünk fürdőbe, akkor az jót tehet, tehát valamelyes csökkentheti a hőmérsékletét a testnek. Általában a gyerekes szülők, tehát a kisgyerekes szülők tudják azt, hogy addigi folyamatokban is milyen lázcsillapítót adtak. Az egy aranyszabály, hogy 18 éves korig aszpirint nem adunk. Tehát paracetamolt, illetve ibuprofent adhatunk a betegnek. Bocsánat, nem a reklám helye volt, de ez egy nagyon fontos információ, hogy aszpirin tartalmú, tehát szalicilsav tartalmú gyógyszert ne adjunk 18 éves korig. Utána már lehet, de utána már nem gyerek, hanem felnőtt az illető. És ezeket azért hangsúlyoznám, mert a gyerekgyógyászat egyik alap szabálya, hogy a gyerek nem kicsi felnőtt, hanem a gyereknek külön patológiája van, ezért fontos ez, úgyhogy a reklámért elnézést kérek. Tehát a megszokott lázcsillapítókkal, azokkal otthon nyugodtan bánhatunk, kisebb gyerekeknek végbélkúp formájában, tehát ez bármilyen formában már elérhető, vannak ilyen instant oldódó, nyelvre tehető tabletták, vannak folyadékok, amelyeket lehet adni, tehát a gyerek ezeket lehet, hogy már ismeri és beveszi minden további nélkül. De a tüneteket, a kísérő tüneteket értékelve azért a házi orvossal jó beszélni, mert megtörténik az, hogy egy egyszerű náthának indultunk, 2-3 nap alatt esetleg a beteg állapota javult, utána volt 2-3 nap tünetmentes, és mikor másodszor kezdődik, tehát ezek a kétfázisú betegségek, mikor másodszor kezdődik ez az egész tünetegyüttes, már sokkal súlyosabb, magasabb lesz a láza a betegnek, és például egy addig nem produktív köhögés, tehát nem ürült semmi, hanem egy száraz köhögése volt a betegnek, nedvessé válik, produktívvá válik a köhögés, akkor mindenképpen egy bakteriális felülfertőződésre kell gondolni, tehát gyakorlatilag egy szövődmény következett be, aminek a kezelése már mást is feltételez, nem csak tüneti kezelést. De azt csak a házi orvos írhatja fel.
1: Honnan tudhatja egy szülő, hogy a gyermeknek csak egy enyhébb vírusos fertőzése, vagy csak egy kicsit kiszáradt a torka és azért köhög, vagy már influenzáról beszélgetünk, esetleg más komolyabb megbetegedésről, de inkább az influenzáról?
0: Az influenza az hirtelen, tehát jó általános állapotban hirtelen kezdődik, nagyon magas láza van, tehát egyenesen 38 fok fölé megy a láz, nagyon kifejezett izomfájdalmak és ízületi fájdalmak, és borzasztó rossz közérzet. Tehát ez az állapot mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy itt nem egy egyszerű kényeskedésről, illetve egy egyszerű légúti vírózisról van szó. Ami még ehhez járul, az a száraz ugató köhögés, úgy hallatszik, és a szülő azt tudja, hogy eddig nem így köhögött, és nagyon erős torokfájás. Ez a torokfájásra egyszer egy kis betegem azt mondta, hogy tudod, nekem úgy viszket a torkom belső bőre. Tehát egy olyan állapot, amit semmi nem csillapít. Mert ilyenkor próbálkozhatunk torokfertőtlenítővel, próbálkozhatunk hidegebb folyadékkal, egy-két kortyal, és az úgy megnyugtatja. De ebben az esetben ez nem hoz megnyugvást. Étvágytalan a beteg. Jó, ennyi idő alatt mondjuk nem nagyon tud kialakulni, de látványos. Tehát az, hogy nem

0: kér semmit, mindent visszautasít, amit addig szívesen fogyasztott, illetve hányás és hasmenés, ez főleg gyerekeknél, mert felnőtteknél az influenza esetében nem igazán jelentkezik, de gyerekeknél ez jelentkezhet. Na most ezt az állapotot nem igazán lehet vagy kell halogatni, hogy na majd holnap meglátom, hogy evoluál tovább, mert a kiszáradás veszélye jelentkezik. Kicsi gyerekek, tehát akár csecsemőknél mondjuk ritkább az influenza, de kisgyerekeknél már gyakrabban előfordul, a kiszáradás veszélye az óriási. És a kiszáradás szinte így tünetmentesen történik, és csak az eredményt látjuk. Az, hogy ha még olyan kicsi, és mégis influenzás, a kutacs, tehát a feje lágya, az besüpped. Ez egy nagyon fontos jel. Anélkül, hogy valami más tünetet is produkálna. Nagyon száraz a betegnek a bőre. Nyálelválasztás megszűnik, szinte a könnyelválasztás is megszűnik. És megjelennek a légzési elégtelenségnek, illetve a légzési érintettségnek a tünetei. Zilálva veszi a beteg a levegőt. Ha megnézzük a pulzusát, akkor az nagyon gyors lehet, mikor már nagyon lassú, az már egy súlyosbodási fázist jelent. Tehát ebben az állapotban muszáj orvoshoz fordulni. Otthon hát nem minden szülő tudja a betegnek a torkát megnézni, de egyértelműen látszik, hogy a lágy szájpad, tehát a nyeldeklőn fölül, a lágy szájpad ilyen pontozottan piros, tehát ilyen pici kis pontocskák vannak rajta, és van egy éles vonal a lágy szájpad és a kemény szájpad között. Tehát ilyen tünetekkel ne tartsuk otthon, orvost kell hívni, vagy mentőt kell hívni, attól függ, hogy a nap melyik szakában történik, illetve a házi orvossal mit tudunk megbeszélni. Na most sok virózis vagy nátha esetében, ha magas láz is jelentkezik, tehát elérjük a 38 fokot, akkor ugye az első érzésünk az, hogy na, mindenképpen csökkentsük a lázat. A láz az egy nagyon fontos védőfunkciója a szervezetnek. Tehát az első, amivel védekezhet egy agresszor jelesen a vírusok ellen, az, hogy lázat termel, olyan anyagok és olyan folyamatok játszódnak le, hogy a test hőmérséklete megemelkedik. Erre nagyon-nagyon fontos szerep jut a védekezésben. 38 fok fölött már a vírusok elpusztulnak, tehát gyakorlatilag a szervezet önmagát megmenti ezektől a betolakodó vírusoktól. Abban az esetben viszont, amikor ez a hőmérséklet emelkedés diszkomfortérzést ad a betegnek, látjuk rajta, hogy nincs jól. Az anyagcserében valami olyan elváltozás, például egy diabéteses betegnél, a vércukorszint elkezd ingadozni. Ezt azért mondom, mert akinek ilyen gyereke van, hát tudja mérni a vércukrát. Akkor ne szorítkozzunk arra, hogy na most még várunk egy picikét, és akkor pusztuljanak a vírusok, hanem éljünk a lázcsillapítás lehetőségével.
1: Gyakori helyzet, hogy a gyermekeknél csak enyhe orrfolyás van, de egyébként jól érzi magát. Ilyenkor feltétlenül otthon kell tartani a gyereket, vagy elküldhetik már óvodába vagy iskolába?
0: Nyilván, hogy még egészséges gyerek szüleje ugye fenntartja azt, hogy csak egészségesek legyenek a környezetben, de egy egyszerű nátha vírusfertőzésnél az első 2-3 napban a legfertőzőbb. Olyan 5-6 nap után már nem annyira, vagy van olyan eset, amikor egyáltalán, tehát már nem ürít vírust, hanem a tünetek még fent vannak a nyálkahártya gyulladása miatt, a köhögés az még egy ilyen kimenő köhögés, ami időnként köhinti el magát tulajdonképpen, tehát nem állandó jellegű, ilyenkor már nyugodtan lehetne iskolába, vagy közösségbe, akár óvodába, vagy közösségbe küldeni a gyereket. Sőt, abban az esetben, amikor már ennyire lecsökkentek a tünetek, de mondjuk még orrcseppel komfortosabban érzi magát, és a gyerek magát el tudja látni, tehát ő magának az orrcseppet adagolni tudja, önellátó olyan értelemben is, hogy ki tudja fújni az órát úgy, hogy a zsebkendőt jól tudja használni, akkor lehetne. Lehetne nyugodtan közösségbe engedni. A másik dolog az, hogy ilyenkor, hogyha megnyugvást jelent a többi szülőnek, akkor tehetünk rá egy maszkot. Csak a gyerekek között azért van egy ilyen, hogy na neked maszkod van, és nehogy ettől legyen az, hogy kiközösítik, vagy olyan megjegyzéseket tesznek esetleg rá, ami a gyereket bántja. De hogyha az előbb elmondottakkal mondjuk kiegyezünk, és a közösségben tanítónéni, óvonéni, aki van, ezt meg tudja oldani, és felül tudja vigyázni, akkor nyugodtan visszamehet. Mert annyi szabadságot egy szülő nem tud kivenni, amennyivel az utolsó tünet elmúlta után még egy napot is otthon tudja tartani. És nem azt mondom, hogy nem fertőző, mert ugye még jól esik neki esetleg az, hogy egy picikét pihenjen, vagy másképp étkezzen. Ez is egy fontos probléma, hogy mit ehet, és a közösségben ebből milyen problémák adódhatnak. De vissza lehet menni nyugodtan a közösségbe. Tehát ez nem akadály.
1: Mit tehetnek a szülők már iskola kezdés előtt, hogy megelőzzék igazából a fertőzéseket, amiket könnyebben el tudnak kapni a gyerekek?
0: Ugye mindig felmerül, hogy immunerősítő, hogy milyen immunerősítőt lehet kapni. Gyógyszerformában, ételformában, ételkiegészítőben, mert ugye különböző tejtermékekben jeleznek olyan anyagok, vagy jelzik azoknak az anyagoknak a jelenlétét, amelyek erősíti. Az nem így működik, hogy most erős lesz az immunrendszer, hanem az úgy működik, hogyha nem csak iskola kezdéskor koncentrálunk erre, hanem általában olyan az életvitelünk, hogy egészségesen táplálkozik az a gyerek, megfelelő módon pihen és megfelelő ideig pihen, illetve megfelelő ideig mozog. Ez megint egy olyan stressz a szülőnek, és egy olyan stressz a gyereknek, amit nem első nap fogunk észrevenni rajta, mert ha ő egészségesen táplálkozik, akkor az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik minden olyan anyag, amit a szervezet fel tud dolgozni. Zsírok, szénhidrátok, fehérjék, ásványi anyagok és vitaminok. Ezek benne vannak a táplálékban. Olyan esetben viszont, amikor már nagyobbacska a gyerek, és valami miatt ő pont úgy dönt, hogy vegetáriánus vagy vegán lesz, akkor egy darabig terrorizálhatja ezzel a családot, hogy na most nekem így kell főzni, de anyuka, apuka azt mondja, hogy ha gyerekem így akarja, akkor csináljuk. Pedig egy serdülőkorban vagy növekedésben lévő gyerek az a legrosszabb, amit elkövethet magával, hogy a táplálékból kivonja azokat az anyagokat, amelyek a szervezet szempontjából rendkívül szükségesek. Ha mégsem tudjuk lebeszélni a gyereket arról, hogy vegán legyen, tehát hogy semmiféle állati eredetűt nem fogyaszt, akkor is a B12-t, a cinket és a D-vitamint azt feltétlenül pótolni kell. Tehát ezek olyan anyagok, amelyek a növényi eredetűekből nem jutnak be a szervezetbe. Tehát ezekre oda kell figyelni. Na most vannak a kisebb gyerekek, akik bekerülve a közösségbe, a szülők úgy döntenek, hogy zeneóra, tornaóra, külön nyelvóra, ilyen óra, olyan óra. Akkora stressz ez a gyereknek, ami stresszt a szervezet többféleképpen próbál feldolgozni. A legmérhetőbb feldolgozás az, hogy a mellékvese elkezdi nagyobb mértékben termelni a bizonyos kortizol nevű hormont, ami felborítja az anyagcserét. Ezek a gyerekek elkezdenek vagy hízni, vagy hogyha már a pajzsmirigy is károsodik, elkezdenek nagy mértékben fogyni, és a stressztől se nem tudnak jól aludni, se nem tudnak koncentrálni, és akkor még elvárjuk tőlük azt is, hogy egyenek, és egyék meg azt, amit az iskolába adnak mindenképpen, de ha nem eszi meg, akkor pakolunk nekik jó nagy dobozzal, hogy azt megegyék, és teljesen felborul a működésük. Tehát az az elvárás, ami a gyerekekkel szemben van, hogy mindent rögtön megcsinálni, az nem a hasznukat fogja szolgálni. Vannak szervezetek, amelyek könnyebben átvészelik ezt, de vannak nagyon sokan, hogy és a szülő mit lát? A gyerekem nem alszik jól, esetleg eddig szobatiszta volt, most éjszaka bepisil, az iskolában nem tud rendesen teljesíteni. Mindig elnézem azt, hogy a nagymamák ugye elmennek az iskola elé, leveszik róluk a nagy terhet a gyerekekről, és kezükben nyomnak egy jó nagy adag, akár ilyen chipseket vagy mindenfélét, mert hogy szegény gyerek el van fáradva. Biztos el van fáradva, persze, hogy el van fáradva, de várjuk meg azt a ritmust, amiben a szervezet is tud működni, mert én most megtömöm az iskolából kijövet azzal, amivel, hazamegyek, nem tudja megenni, nem is ebédel, szóval ez egy teljes káosz lesz belőle, és a sok plusz óra az nem oda fog vezetni, hogy ezekből a gyerekekből feltétlenül mindenben a teljesítés maximumát fogják adni, hanem összezavarodnak. És abból lesz az a sok anyagcserezavar, meg testképzavar, meg mindenféle zavar.
1: Akkor van értelme plusz vitaminokkal, étrendkiegészítőkkel, úgymond felturbózni a gyermek immunrendszerét?
0: Nem tudjuk a vitaminokkal felturbózni, mert a vitaminoknak megvan, minden vitaminnak megvan a szerepe. Olyan esetben viszont, mert most már ezeket vérvizsgálatból, nem hogy most már, hanem már ez is hozzátartozik a vizsgálatokhoz, ki tudjuk mutatni. Vannak hiánybetegségek, amelyekben szükségesek ezek a kiegészítések, tehát hogy plusz vitamint kell adni, de nem feltétlenül minden nap. Vannak multivitaminok, amelyeket x ideig ajánl a kezelőorvos, illetve vannak kiemelt vitaminok, tehát a kiemelt vitaminok a B12, amit az előbb is mondtam, a D-vitamin, illetve az ásványi anyagok közül a vas és a kalcium. Tehát ezek azok, amelyekre oda lehet figyelni, mert mérhető és látható hiánybetegséget okoznak. Most annyi fajta és formájú vitamin van, hogy azért nagyon figyelni kell arra, hogy melyiket választjuk ki. Vannak a kis marslakocskák, vannak az ilyen-olyan gumivitaminok, amelyeknek viszont nagy a veszélye, hogy a gyerek kedveli, és bizony hozzáfér akkor is, amikor a szülő nem akarja, hogy hozzáférjen. Túladagolásnak is veszélyei vannak. Tehát a kiegészítőket is csak orvosi ajánlásra. Mert vannak akár egy vesebeteg gyerek, vagy egy valamilyen vele született anyagcsere zavarban szenvedő betegnek időnként szüksége lehet a betegsége kompenzálásában, tehát hogy szinten tartsuk a betegséget.
1: A kézmosás mellett milyen egyszerű, hétköznapi, higiéniai szabályokat érdemes megtanítani a gyermeknek, például a köhögésnél, ugye az orrfújásnál, hogy jobban figyeljen magára, és persze a környezetben lévőkre is.
0: Ez egy nagyon fontos szempont, hogy úgy kell a gyereket megtanítani, hogy te magadat is véded, és a környezetedet is, tehát figyelj arra, hogy ki van melletted. Most a kézmosást ugye a COVID-járvány idején azt az emberiségbe súlykolták, mondhatom így, de gyereknek azt meg kell tanítani, hogy miért kell szappannal mosni, hogy inkább folyékony szappant használjunk. Akkor, ha hazaér a gyerek, akkor mielőtt valamihez is hozzányúl, tehát levetközik, átöltözik, kezet mos. Tehát először azokat az utcai ruhákat, vagy iskolai ruhákat vesse le, a cipőjét vesse le, és mikor már minden megvan, azután mosson kezet. Ha mosdót használta, akkor mosson kezet mindenképpen. A szemét ne vakargassa, tehát a szemét nincs miért foglalkozzon vele. Az orrát ne piszkálja. A szájában ne tegye a kezét. Tehát a kisebb gyerekekre mondjuk oda kell úgy figyelni, hogy megakadályozni őket ebbe, a nagyobbakat csak megértik, hogy működik ez. A maszk viselésére már azért csak rá lehet venni, hogyha olyan állapotban van. Jó, ennek van az extrém változata, hogy mikor a gyereknek tényleg akár egy olyan kezelésen esett át, vagy transzplantált gyerek, tehát akkor mindenképpen kell viselje a maszkot. És hogy ez nem csak arra vonatkozik, hogy magát megvédje, hanem a környezetét. Na most azzal, hogy hogyan tüsszögünk, és hogyan köhögünk, hát erre is sok változat van, és ajánlás. Az ideális az lenne, hogyha egy papírzsebkendőbe, tehát mindenképpen papírzsebkendőt használjunk. Papírzsebkendőbe köhögünk, illetve tüsszögünk, és ezt a papírzsebkendőt utána megfelelő helyre dobjuk el, tehát hogy zárt konténerbe dobjuk. Hát ez van, mikor lehetséges, van, mikor nem, de hogy eleve tudja a gyerek, hogy erről van szó. Papírzsebkendőt, ha olyan állapotban van, pakoljunk neki eleget egy napra, hogy ne kelljen őrizgesse a kis vírusokat a zsebében. De hát az iskolában is vannak ilyen játékos oktatások, hogy melyik gyereknek milyen szerep jut abban, hogy tisztán tartsuk az osztálytermet, megvédjük a gyerekeket a bacillusoktól, meg a vírusoktól, mert a gyereknek, ha azt mondom, hogy vírus, nem biztos, hogy érti, de a bacillus az, ami fertőzhet, és akkor így érti. Tehát ezeket mind jó megtanítani neki, vagy hogy tisztán tartsa akár az írószereit, vagy a könyveit, füzeteit, játékait tartsa tisztán, és lehet nekik ilyen programokat szervezni, hogy na, most megtakarítjuk, úgy, ahogy anya megtakarítja a cipődet, mikor kisebb vagy, utána együtt megtakarítjuk, a játékokat megtakarítjuk, és szépen sorba tesszük. Kimossuk a plüssöket azért, mert hát nekik is kell egy kis fürdő, tehát lehet módszereket találni.
1: A mai látogató egészség és életmód magazinunkban dr. Bakos Katalinnal beszélgettünk az iskola kezdéssel összefüggő betegségekről. Megköszönöm figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt fél órában. Ungvári Szendit hallották.
2: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

Látogató rovatunkat hallották. A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1791. szeptember 21-én született Széchenyi Istvántól származik, és így szól. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Érdekesség Széchenyi Istvánról, hogy Kolozsváron és Báfi Hunyadon is megfordult. Báfi Hunyadon a Báfi család vendége volt. Hamarosan híradóval jelentkezünk, a hírek után mesekosár rovatunkban egy újabb Mátyás király mesét hallgatunk meg. Ezt követően Szecsődi Árpád összeállítását hallhatják. Tartsanak velünk, ha tehetik!

0: Híreink először címszavakban. Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Lehűlés, eső és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Házkutatást tartottak Călin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Az előrejelzések szerint ma felhős időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Ma megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott múlt csütörtöki Kotrocsényi egyeztetés után jelölte miniszterelnöknek Siegfried Murechan európai parlamenti képviselőt. Az államfő akkor elmondta, azért esett a választás a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség közös kormányfőjelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök akkor is a parlament elé terjeszti kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek listáját, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a parlamenti többség támogatását. A politikus ma a Radio France International Romániának nyilatkozva elmondta, hogy ezt egyrészt alkotmányos kötelességének tartja, másrészt így nyilvánosan bemutathatja a reformprogramját, és az is kiderül majd, hogyan szavaznak egyes parlamenti frakciók. Murechan szerint a szavazás a szociáldemokrata pártot is egyértelmű állásfoglalásra kényszeríti arról, hogy támogat-e egy Európa-barát kormányt, vagy a Románok Egyesüléséért Szövetséggel együtt ellenzékben marad. Lehűlés, eső és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint hétfőn 10 és 21 óra között Olténiában, Havasalföld délnyugati és északkeleti részén, Moldva középső és déli térségeiben, Erdély nagy részén, valamint a bánsági hegyvidéken, a déli Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a széllökések sebessége 50-70 km per óra, 1700 méter fölött pedig 80-90 km per óra lehet. Házkutatást tartottak Călin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei ma reggel házkutatást tartottak Călin Georgescu Mogos aljában található otthonában. Igazságügyi források szerint a volt államfőjelöltet uszodába menet a forgalomban állították meg, majd a házkutatás idejére hazavitték, hogy jelen legyen az eljárás során, írja a DJ24. Az ügyben egy több mint 1,1 millió eurós kárt okozó csalás gyanúját vizsgálják. A nyomozás szervezett bűnözői csoport létrehozásával és különösen súlyos következményekkel járó folytonosan elkövetett csalással kapcsolatos. A Román Nemzeti Bank valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 26 baniba, 1 amerikai dollár 4 lei 58 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma 19 Celsius fokra melegszik föl a hőmérséklet. Az éjszaka folyamán 14 fokra számíthatunk. Kolozsváron jelenleg 17 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség és a Maszol.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: Reklám.
1: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Reklám.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1791. szeptember 21-én született Széchenyi István, magyar politikus, írótól származik, és így szól. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Hamarosan mesekosárovatunk következik, amelyben egy Mátyás király mesét hallgatunk meg. Ezt követően pedig Szecsődi Árpád aktuális összeállításával jelentkezünk, amely a Szilaj lovastanyán készült. Tartsanak velünk, ha tehetik!
10: Mesekosár! Mesekosár!
11: A cinkotai kántor. Mátyás király szívesen járt kelt az országban. Egy alkalommal betért egy Cinkota nevű helységbe. Látja, hogy az apátság falára kiszegeztek egy táblát, amely ezt hirdeti. A cinkotai főpapság bú és gond nélkül éli világát. Haragra gerjedt a király. Nekem királyként mennyi gond nyomja a vállamat? Ezek meg ilyen szegény esztendőbe, ilyet mernek állítani magukról. Noha eddig elkerülte őket a bú és a gond, majd most lesz részük benne, gondolta, s már indult is. A plébániára érvén így szólt a papokhoz. Holnap reggel jöjjön fel a plébános Budára, s felelje meg három kérdésemet. Ha nem tud válaszolni becsülettel, karóba húzatom a fejeteket. Most aztán kétségbe estek a papok, de közülük is legjobban a plébános úr. Előbb buzgón imádkoztak, aztán bőszen tanakodtak, végül pedig az orrukat lógatva búslakodtak. Híre ment a király parancsának, Meghallott a cinkot a részeges kántora is. Elment a templomba, és így szólt a papokhoz. Ne búslakodjanak, kentek, majd felmegyek én a királyhoz. Csak adjanak rám egy reverendát. Hely, megörültek a csuhások, hogy akadt egy bolonda feladatra. Egy-kettőre felöltöztették, lovat adtak alá, s útnak indították. Másnap reggel jelentik a királynak, hogy egy szerzetes kíván bebocsátást nyerni. A király behívatta, s miután illendően köszöntötték egymást, feltette neki első kérdését. No te pap, válaszolj nekem arra a kérdésre, hogy hol kél fel a nap. Azt mondja a kántor, kegyelmednek Budán, nekem meg Cinkotán. Jól válaszoltál, jön a második kérdés. Ennyit ér a király. Hogyha Jézus Krisztus őfelsége 30 ezüst dénárt ért, akkor a mi Mátyás királyunk is megér 29-et. Jól van, plébános, megfeleltél. Hanem most azt mondd meg, hogy ebben a szent pillanatban mire gondolok. Felséged most azt gondolja, hogy a cinkotai főpappal beszél, pedig csak a részeges kántorjával. Becsülettel helytáltál, kántor, ezért egy kérésedet teljesítem. Nem kérek én egyebet, királyuram, csak azt, hogy az icce cinkotán még egyszer akkora legyen, mint eddig volt. De az árát nem kérte. Így az icce nagyobb lett, de az ára is kétszer annyi lett.

Mesekosár rovatunkat hallották. Hamarosan a 13. kolozsvári lovasnapon készült összeállításunkat sugározzuk. Előtte azonban még hallgassuk meg a Fike Bennek az Enged, hogy vajként olvadjon a szívem című dalát.

Előbb a Fike Bandtől az Enged, hogy vajként olvadjon a szíved című dalt hallgattuk meg, majd a Karaván együttesnek az Eltűnt idők című dala csendült fel. Műsorunkat aktuális összeállítással folytatjuk. Most következő összeállításunkban a kolozsvári Szilaj lovastanyáról látogatunk el, ahol nemrégiben nagy sikerű lovasnapot rendeztek. Munkatársunk Szecsődi Árpád mikrofon végre kapta a főszervezőt, valamint a meghívott hagyományőrző vendégeket is, akik megmutatták, hogyan él együtt a múlt, a lovak tisztelete és a közösség. Tartsanak velünk!

A lovak tisztelete, a hagyományok ápolása és a közösség építés olyan szálak, amelyek generációkat és tájegységeket kötnek össze. Nemrégiben Kolozsváron a Szilaj lovastanyán egy nagyszerű hangulatú lovasnap gyűjtötte össze a hagyományőrzőket. Mai összeállításunkban elsőként a főszervezővel, a házigazda Tunyogi Bélával beszélgetünk arról, hogyan hívták életre ezt a találkozót. Ezt követően a meghívott vendégekhez látogatunk Bakos Siklodi Attilával, a Mákofalvai Tátos Lovastanya vezetőjével beszélgetünk, végül pedig messzebbre is tekintünk, a Szatmárhegyről érkezett Szűcs Barnabással és fiával, Bencével beszélgetünk. Barnabás látványos lovas bemutatóval örvendeztette meg a közönséget, lenyűgöző pillanatokat mutatott be, miközben lova pontosan végrehajtotta a két feladatokat. Ő pedig a földre fektetett állat felett csettintett az ostorával. Végül fiával, Bencével kerekítjük ki a beszélgetést az ügyességi feladatokról. Fogadják szeretettel a hanganyagot.

0: Milyen egyedi programokkal és látványosságokkal készült a Szilajló Vastanya a Kolozsvári Lovasnapra?
1: Hát most a 13. Kolozsvári Lovasnapon különlegességet igazán nem hoztunk, minden egyes lovas tevékenység maga módján egy különlegesség. Hát eltér a dióugratástól a fogathajtás, fogathajtás eltér a lovastornától, ami eltér ugyan a lovashiászattól, úgyhogy mindenki a maga módján azt hozott, amit a legjobban tudott.
0: Milyen korosztályokat céloztak meg leginkább a mai nap programjai, és mivel várták a családokat és a gyermekeket?
1: Hát ez igazán most egész kicsi kortól, mert 3 évestől egész 101 évesig fogadtunk ma mindenkit, örültünk mindenkinek. 3 évesek, 3 és 6 éves közöttiek, év közöttiek kipróbálhatták a lovasmanóklub tevékenységét, ahol ugye egyensúly, fejlesztések, minden ehhez hasonló játékformájában történik. Különböző eszközökkel, azután ugye jöttek a nagyobbak, 7 év fölöttieknek már volt ügyességi versenyük, ez egész 18 éves korig volt ugye a gyerekeknek, és aztán 18 év fölötti fölöttieknek, a felnőtteknek, a tanya működtetőknek, vezetőknek volt egy ilyen kis próbájuk, egy ilyen ügyességi verseny nekünk is, de hát végül is ez a nap ez a lovakról szól, minden korosztálynak.
0: Milyen logisztikai és szervezési kihívásokkal kellett szembenézni a Szilaj Lovastanyának a 13. alkalom sikeres lebonyolításához?
1: Hát igazán nem kellett szembenézni semmivel, különösebben csak saját magunkkal. Az, hogy elvégezzük a munkát, vagy nem végezzük el, idejében fogunk neki a szervezésnek, vagy nem fogunk neki idejében. Tehát igazán egy ilyen rendezvény a pénz mellett, ami van vagy nincs, több vagy kevesebb, az igazán rajtunk múlik, hogy idejében festjük le azt a kerítést, vagy idejében szedjük össze a különböző lomot, vagy kasszáljuk le azt a területet, ahova esetleg parkolót alakítunk ki, vagy elhanyagoljuk, és utolsó nap még úgy állunk, hogy azért kell 2-3 órával korábban keljünk, hogy ezeket a mulasztásokat valahogy bepotoljuk. Tehát ez igazán csak rajtunk múlik. Nem mondanék külső tényezőt, ami hátráltatná a tevékenységünket, egy ilyen szervezést.
0: Milyen helyi közösségi vagy partnerségi összefogás segítette a rendezvény megvalósulását? Tehát kik voltak a résztvevők, akik támogattak?
1: Támogatta ezt a rendezvényt a Kolozsa megyei tanács, a Bethlen Gábor alap, a Pominova Kluzs Garden Center például a dísznövényeket biztosította, hogy szint adhassunk a helynek, hogy a szemnek tetszőbb legyen a hely, ugye, mert ilyen szárazság után csak zöld nem nagyon van a környéken, minden ki van száradva, úgyhogy szint kellett adjunk a tanyának. És azon túl a látogatók támogattak a jelenlétükkel, mert ugye lehet azt mondani, hogy szervezünk egy rendezvényt, de hogyha nincs látogató, nincs érdeklődő, akinek ezt megszervezzük, akkor hiába való egy ilyen rendezvény szervezése, akkor szervezhetünk egy versenyt, akkor az csak magunknak, látogató nélkül, de a legfontosabb, akinek szervezzük, akiről szól, az a látogató, az érdeklődő, akinek megmutatjuk mindazt, amit egy év leforgása alatt gyakoroltunk, tanultunk, igazán azért csináljuk, hogy megmutathassuk.
0: Tehát hogyan járul hozzá, vagy mivel járul hozzá a lovas kultúra népszerűsítéséhez? Hát ez az esemény.
1: Hát az esemény igazán úgy kezdődött, hogy 14-ben szerveztük az elsőt, és annak reményében, hogy ugye több emberhez eljutsz, akkor lovagolni a vágyók lesznek többen. Na de ez nem arról szólt, végül is az nem működik. És akkor megmaradt, hogy jövőre is megpróbáljuk, és azután is megpróbáljuk, aztán rájöttem, hogy igazán ezt meg kell csináljuk, de a cél az nem az kell legyen, hogy többen jöjjenek, hanem az kell legyen, hogy hírül adjuk mondjuk úgy, hogy van ilyesmi. Mert itt a kultúra az igazán, lovas kultúra az nagyon nem működik, nagyon nincs, és azért szükséges egy ilyen rendezvény, hogy a gyereket, amelyik látja a lovat, és amúgy szeretné, ő szereti, hanem lássa azt, hogy igen, lehetséges, még ő is megteheti azt, hogy a lóra üljön, neki is egy kis szülői támogatással lehetősége adódhat, hogy kipróbálja magát a nyerekben.
0: Kik voltak az idén a vendégek, a Lovas Szilajtanya vendégei bemutatókon?
1: Vendégeink, fellépőink Szatmár németi mellől is jöttek, Mákófalváról a Táltos Lovas Tanya gyerekei jöttek, a Tékarám, a Szamosújvári Tékarám lovasait is elhozta, például Bíró Jocó, aki ott edző, és meg ugye a Szilaj Lovas Tanya, az a mi tanyánk, ugye a szervező, mi is a gyerekeknek biztosítottuk ezt a lehetőséget, hogyha már évközben járnak lovagolni és tanulni, akkor igenis ez egy ilyen próbatétel, maguknak bebizonyítják, hogy igenis lehet, és hogy megpróbálják magukat.
0: Milyen főbb tapasztalatokkal zárult az idei rendezvény, és milyen tervek fogalmazottak meg a jövő évi 14. Kolozsvári Lovasnapra vonatkozólag?
1: Hát ami terv, az, hogy nem szabad pár hónappal, két hónappal előtte készülni egy ilyen rendezvényre, hanem a következő rendezvényre már holnaptól kell készülni. Már holnaptól ki kell nézni az időpontot, már holnaptól úgy kell elvégezni a napi teendőket, hogy ne kelljen egy év múlva például utolsó nap azzal foglalkozni, hogy nem is tudom valamit rendbe hozni. Tehát az egész évben kell szervezni, fenntartani a kapcsolatot, lebeszélni előre, hogyha szeretném valaki itt legyen fellépő, hogy igenis legyen már lefoglalva. Tehát ilyen szervezési dolgok vannak.
0: Tehát azt jelenti, hogy akkor jövőre is jöhetünk, jövőre is meg lesz szervezve.
1: Hát ha jó Isten megsegít, és miért ne segítene, mert ugye mindenkit segít, aki jobban, jóra törekszik, jobban jár. Igen, akkor én bízom benne, hogy egy jó rendezvényt fogunk, sikerül majd jövőre összehozni.

0: meg rengeteg táborunk van, 7 darab volt az idén is, és ezek a táborok tehát tematikusak, bizonyos témára épülnek, úgyhogy nagy szeretettel vesznek részt a gyerekek.
1: Mit jelent az, hogy tematikusak? Mire figyelnek a táborokban, a különböző táborokban?
0: Hát itt megemlíteném a legerősebb táborunkat, a mesterségek és lovaglás, ami különböző ősi vagy akár kihalt mesterségeket mutat be. Ez azt jelenti, hogy bizonyos, tehát olyan személyek vannak meghívva, mesterek, akik ezeket be tudják mutatni, illetve megtanítani a gyerekeket, hogy hogyan is éltek a régiek. Például beszélek itt szappankészítésről, beszélek szilvaíz főzésről, sajtkészítésről, a rongyszőnyek fonásról, fafaragásról, tehát olyan mesterségek, amik már szerintem kihalóban vannak.
1: De akkor nem csak ez az egy tematika van, azt jelenti, hogy van több is.
0: Igen, úgy van, hogy angol tábor és lovaglás, tehát itt az angol nyelv a lényeg. Ugye a lovaglás az mindig benne van, ez folyamatosan zajlik a táborainkban, viszont a fő téma az mindig a mesterség vagy a nyelv. Vagy éppen más, az idei táborunknak a kalandlabor nevet adtuk, ahol madarászkodtak a gyerekek, tehát madarakat fogtak be, biológusok voltak, különböző csúszómászokat tudtak megnézni, betekintést nyertek, hogy hogyan is működik egy gyűrűzése például a madárnak, hogyan lehet követni őket. Akkor ugye volt a német táborunk.
1: Tehát akkor a nyelvtábort kötötték össze végül is a lovaglással, vagy nyelvtáborokat?
0: Igen, tehát hogy a nyelvet kötjük össze, és akkor persze, hogy itt alapszinten zajlik az oktatás, korosztályra van felosztva, és a gyerekek úgy vannak kiválogatva, tehát a tudás szerint vannak csoportok, úgy vannak ők leosztva, illetve ugyanakkor persze, hogy a csoportokon belül van a lovaglás, ami ugyancsak csoportra van osztva, 4 vannak egyszerre a pályán, úgyhogy 4 csoportokban lovagoltatunk.
1: Most itt van a Korosváron, mennyi időbe telt, hogy felkészüljenek el a bemutatóra, ami azért hogy a néző embernek a szemszögéből olyan könnyűnek tűnik, de hát ez nem olyan könnyű.
0: Hát ez nem annyira könnyű, ugye a karüsszel nevet viseli, de a paták ritmusa a csapatunknak a neve. Ez alakzatokra épülő mutatvány, amiben a lovak alakzatokat járnak le, és ez körülbelül 1,5 éve kezdtük el ezt a produkciónak a tanulását, és ugye itt arról beszélünk, hogy lovas, ló, összhang, odafigyelés, együtt a csapattársunkkal együttműködés, tehát hogy csapaton belül is nagyon kell figyelni a társunkra. Ugye szinkronban lovagolnak, 2-esével, akár 4-esével, és ugye a találkozási pontoknál, amikor szétválnak a lovasok, akkor be kell osztani a lépést, tehát hogy ez egy nagyon komplex mutatvány, amiket csinálnak a gyerekek, úgyhogy nagyon-nagyon büszke is vagyok rájuk. Nagyon ügyesek, úgy érzem, hogy most már megélik ők is, tehát hogy örömmel jönnek gyakorolni.
1: Mennyit készültek erre a mutatványra?
0: Hát 1,5 éve kezdtük el, de a mai mutatványra 2 napot készültünk. Ugye a múlt héten volt nálunk a lovaskavalkád Mákófalván, ez is egy rendezvény, most már 2. alkalommal került megrendezésre, aminek úgy érezzük, hogy nagy sikere lett. Több mint 300 vendégünk volt, úgyhogy arra nagyon sokat készültünk, és most már itt a Kolozsvárira csak éppen picikét ismételtük az elemeket, illetve egy kicsit még korrigáltunk a hibákon.
1: Terveznek-e táborokat, bemutatókat, részt fognak venni még ilyen bemutatókon, vagy esetleg, ha valaki ezekben a táborokban jelentkezni akarna, hát hol találja meg önöket?
0: Hát a legfőbb platformunk az a Facebook. Ugye most a modern világban ezt használjuk, ott a Táltos Lovastanya címen rá lehet keresni, ott fönt vannak az összes olyan dolgok, amiket csináltunk az elmúlt évben. Ugye készülünk, tavasszal szoktunk elmenni Lőrinc révére, ott mindig meghívnak egy nagyszabású rendezvényre. A kolozsvári lovasnapok, ugye, ahol már többször jártunk, és bármilyen környékbeli lovarda rendezvényén voltunk a Szamosújváron is, a Tékarámnál az idén, úgyhogy úgy érezzük, hogy most már kezd egy picit kialakulni az, hogy minden évben hova tudunk eljutni. Úgyhogy nagyjából ezek az események, ahol részt tudunk venni.
1: Mitől Kalotaszegi?
0: Hát a Kalotaszegit úgy hoztuk be, hogy a kék, ugye a kalotaszegi kéket használjuk föl, ez visszatükröz

0: kezdődik az izzasztókban, ami a nyereg alatt van, és a fáslikban, ami a ló lábára van föltekerve. Tehát, hogy ezért neveztük úgy, hogy a kalotaszegi kék is legalábbis mindenképpen mutatványban lejön, és úgy érzem, hogy ez reprezentatív a kalotaszegieknek is. Tehát önmagukat látják vissza ezáltal.
1: Mióta foglalkozik lovakkal, és hogyan sajátította el a lovas bemutató világának a fogásait?
2: Jó napot kívánok, Szűcs Barnabás vagyok, Szatmárhegyő. Hát gyerekkorom óta foglalkozok lovakkal, de nem igazán tanított senki, csak úgy ilyen betyár módon, szőrén, ahogy tudtunk, lovagolgattunk a gyerekekkel. Aztán 2015-ben volt alkalmam, hogy dolgozzak lovasfilmben lovászként, és ott láthattam az oktatókat, ahogy tanította a kaszkadőröket, a színészeket, mivelünk is foglalkozott, mikor nem volt épp forgatás, és hát ott mutatták meg igazából a szépségét a lovaglásnak, úgy a fogathajtásnak, úgyhogy teljesen más szemmel nézem azután, és így sokkal még érdekesebbnek láttam az egészet, sokkal jobbnak.
1: Hogy most itt Kolozsvárt?
2: Hát ugye benne vagyok ebben a lovas csoportban, itt a Erdély ezen a részén, akik lovazással foglalkoznak, mi így tartjuk egymással a kapcsolatot. Most a Béla barátom rendezett egy ilyen lovas rendezvényt, és megkért, hogy tartsak egy bemutatót a két lovammal, amit sikeresen meg is tudtunk csinálni.
1: Hát láttam, hogy ostót használt a bemutatójában. Pontosan milyen szerepet tölt be a kalikás ostól a hagyományos magyar lovaskultúrában és a mostani bemutatóban?
2: Hát ugye a hagyományos lovaskultúrában, ugye ezt be is mondta most a bemondó úr, hogy ezt a lovak terelésére használták a csikósok, meg a szarvasmarhák terelésére, tehát ennek az ostónak ez volt a szerepe. Tehát nem ütötték vele a jószágot, hanem a csettintésekkel riasztották, és egybe terelték, és ugye a lovuk ezt meg kellett tanulja, hogy ne ugrabugráljon az ostor használata közben. A csikós bemutatókon ugye most már még azért van csikós barátom Magyarországon, aki még foglalkozik ilyen mélyenes tereléssel is, de most már ezt ugye csak bemutatókon használják. Ugye a lovat meg kell tanítani, hogy ezt tűrje, meg akár le is fekszik, vagy ha ül, akkor sem riadjon meg, ha az ostor ott mellette cserget.
1: Mennyi időt és gyakorlatot igényel, hogy valaki biztonságosan és látványosan tudjon ostort használni a lovaglás közben?
2: Hát ez lovtól is függ, lovastól is. Hát nekem sem mindig megy egyformán. Tehát ezt én már jó pár éve sikerült megcsinálni ezzel a pejlovammal. Meg tudja csinálni a szürke is, nem pont olyan jó még, de gyakoroljuk. Én azt mondom, hogy amikor, ha úgy érzi valaki, hogy most már jó megy, akkor is mindig, tehát a szituáció alakítja, tehát nem mindig megy az egyformán, és nem mindig lehet a legszázszázalékosabban csinálni. Ez változó.
1: Melyik volt eddig a legemlékezetesebb pillanata, vagy a legkülönlegesebb helyszín, ahol bemutatott tartott?
2: Hát például a múlt heti is nagyon tetszett Makófalván, mert voltak már bemutatóim a mi környékünkön, ilyen falunapon, városnapon, vagy lovas rendezvényen, de ott általában hozzá nem értő emberek voltak a bemondók, és a bekonferálók, aztán nem nagyon tudták ezt elmondani, úgy, amit csináltam én folyamatosan a bemutató alatt, viszont a múlt héten alkalma volt Makófalván, a tájéknál Magyarországról volt egy szakértő lovas, aki elmondta az egész bemutató alatt, hogy mit is kell nézzenek a nézők, és akkor így sokkal jobb érzés volt nekem is ezt így csinálni, hogy értik az emberek, hogy mind dolgozok, és mindenkinek sokkal jobban tetszett, és örültek neki, hogy jól ment.
1: Hogyan fogadja a közönség, különösen a fiatalabbak, a hagyományos csikos elemeket és az ostor használatot?
2: Hát rossz visszajelzést nem kaptam eddig. Hát itt nem sokan, én nem is láttam, hogy mások csinálják itt nálunk, hanem hogyha lovas rendezvényen van csikós bemutató, akkor Magyarországról szoktak hívni csikósokat. Ott viszont Magyarországon meg azt mondják a barátaim, hogy ott már eléggé kicsit unalmas lett bizonyos helyeken, hogy ott már nem is nagyon tapsolnak, mert hát annyiszor látták már. Itt mi felénk viszont egyelőre úgy néz ki, hogy örülnek neki, nagyon látványos, és sokan a nézők közül is mondják nekem utána, amikor találkozunk, hogy nagyon tetszett, és hogy nagyon szép volt. Hát ennek örülök.
1: Milyen nehézségekkel vagy kihívásokkal kell szembenézni egy-egy szabadtéri lovas bemutató megszervezésekor és lebonyolításakor? Amikor egy ilyen bemutatót végigcsinál, tehát milyen nehézségekkel kell szembenéznie?
2: Hát első az időjárás, most is itt sok eső esett, hogyha csúszna a pálya, akkor ugye nem lehet éppen a sebességgel megcsinálni ezeket a kanyarokat. Aztán ha nincs úgy körbekerítve a pálya, akkor érdemes előtte átlovagoljam a lóval, hogy tudja nagyjából, hogy merre tartson és hogy fog zajlani majd a bemutató. De a néző közönség az annyira nem befolyásolja őket, viszont a hangosítás az szokott, hogyha nagyon közel van hozzá a boxa, akkor ott azt a részt akkor kicsit kerüli, vagy nem szívesen megy éppen pályaszéléig, hogyha ott a boxa ott üvölt a mellette. Hát egyebek így nem nagyon befolyásolják, elég jól viselik most már egyre jobban és jobban.
1: Milyen tervei vannak a jövőre nézve? Lovas hagyomány terén.
2: Hát folytatjuk. Most már miért hagynánk abba, amikor már ilyen elég jó kialakul, meg a nézőknek is tetszik. Aztán itt van az új generáció, a fiamnak ma volt az első ügyességi versenye, amit sikeresen végig teljesített, aztán bízom benne, hogy majd együtt is fogunk bemutatózni a közeljövőbe.
1: Hogy érezted magadon a mai az ügyességi bemutatón?
3: Hát jó volt, mehetett volna egy kicsit jobban, picit visszafogtam a lovat az ugratásnál, mehettem volna a váltába, és akkor szépen átugrodja, de jó volt.
1: Milyen akadályokon kellett végigmenjél?
3: Hát volt az egyes, az ilyen bójákon, kacskarinkon szlalomozni, aztán a kettes ilyen rudak voltak, amit át kellett menni, aztán volt kettő hordó a nyolcas, aztán volt két oszlop, a tetején volt egy pohárka, egyikről át kellett tenni a másikra, aztán bementem egy ilyen folyosóba, egy elalakba, és aztán volt a kis X-a végén az ugratás.
1: És szót fogadott a ló?
3: Hát nem nagyon akar, de valahogy végig csináltam.

Összeállításunk végéhez értünk, hallhatták Tunyogi Bélát, a kolozsvári lovasnap szervezőjét, Bakos Siklódi Attilát, a mákofalvai tátos lovastanya vezetőjét, valamint a szatmárhegyi Szűcs Barnabást, aki látványos lovas és ostrofolgatási bemutatóval kápráztatta el a közönséget, és fiát Bencét, aki a fiatal lovasok ügyességi versenyén vett részt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A viszont hallásra!

Szecsödi Árpád összeállítását hallották a 13. kolozsvári lovasnapról. Műsorunk folytatásában hallgassuk meg Koncz Zsuzsának a Század utca 21 című dalát.

0: Előbb Koncz Zsuzsának a Század utca 21 című dala csendült fel, majd a Kowalski meg a Vega Mosoly dalát hallgattuk meg. A nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet az 1791. szeptember 21-én született Széchenyi Istvántól származik, és így szól. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Hamarosan híradóval jelentkezünk. A hírek után versrovatunkban egy Babits Mihály költeményt hallgatunk meg, majd Keresztény Életfelekezet közi magazinunkkal zárjuk műsorunkat. Tartsanak velünk, ha tehetik. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Hírek. Híreink először címszavakban. Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Lehűlés, esők és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Házkutatást tartottak Colin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Az előrejelzések szerint ma nagyrészt felhős időre kell számítani. Jöjjenek a részletek. Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Ma megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott múlt csütörtöki Kotrocsényi egyeztetés után jelölte miniszterelnöknek Siegfried Murechan európai parlamenti képviselőt. Az államfő akkor elmondta, azért esett a választás a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség közös kormányfőjelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök akkor is a parlament elé terjeszti kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek listáját, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a parlamenti többség támogatását. A politikus ma a Radio France International Romániának nyilatkozva elmondta, hogy ezt egyrészt alkotmányos kötelességének tartja, másrészt így nyilvánosan bemutatja reformprogramját, és az is kiderül majd, hogyan szavaznak az egyes parlamenti frakciók. Murechan szerint a szavazás a szociáldemokrata pártot is egyértelmű állásfoglalásra kényszeríti arról, hogy támogat-e egy Európa-barát kormányt, vagy a románok egyesüléséért szövetséggel együtt ellenzékben marad. Lehűlés, esők és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban. Hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint ma 10 és 21 óra között Olténiában, Havasalföld délnyugati és északkeleti részén, Moldova középső és déli térségeiben, Erdély nagy részén, valamint a Bánsági hegyvidéken, a déli Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a széllökések sebessége 50-70 km per óra, 1700 méter fölött pedig 80-90 km per óra lehet. Házkutatást tartottak Colin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei ma reggel házkutatást tartottak Colin Georgescu magasaljában található otthonában. Igazságügyi források szerint a volt államfőjelöltet uszodába menet a forgalomban állították meg, majd a házkutatás idejére hazavitték, hogy jelen legyen az eljárás során, írja a Digi24. Az ügyben egy több mint 1,1 millió eurós kárt okozó csalás gyanúját vizsgálják. A nyomozás szervezett bűnözői csoport létrehozásával és különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalással kapcsolatos. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 26 baniba, 1 amerikai dollár 4 lej 58 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 19 Celsius fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 Celsius fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 18 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: Reklám.
1: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Reklám.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Mai déli magazin műsorunk utolsó órájába lépve, a nap gondolatával köszöntöm rádiónk hallgatóit. A mai idézet Széchenyi István magyar politikus írótól származik, és így szól. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Versrovatunk következik. Ma Babits Mihálynak az Isten gyertyája című költeményét szavalja el Miklós György.

Babits Mihály, Isten gyertyája. Engem nem tudtak eloltani, élek és itt vagyok, itten. Pedig nagy világszelek elé emeltet, hős, vad, kicsi gyertyád, mit akarsz velem, Isten? Inog a láng már, és tövig ég, bölcs, szent, konok kezeidben. S új szelek jönnek, fattyú vihar, vakarcs, poklok, szégyen, fuvalma, mit akarsz velem, Isten? Szégyen szél, fattyú lehellet is zordannak, aki mezítelen, gyötörni tud, eloltani nem, míg viaszom csöppig kisírom. Mit akarsz velem, Isten? Miért tart magasra nagy tenyered, és milyen éj vize zúg lent, hol sisteregve kiszenvedek, ha majd kegyetlen beledobsz, hogy körmödre ne égjek, Isten?

0: Versrovatunkat hallották, amelyben Babits Mihálynak az Isten gyertyája című költeményét Miklós György szavalta el, majd a Fűszál együttestől az Érkezés című dalt hallgattuk meg. Mai déli magazin műsorunk zárásáig pedig keresztény életfelekezetközi magazinunkat sugározzuk, amelyet szokás szerint Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30-tól 34-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig keresztény híreinket követhetik figyelemmel. Keresztény híreink után pedig az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész második részlete következik. Felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30. versétől a 34. verséig, eképpen. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Kedves testvérek! Ha meghalljuk azt a szót, hogy hős, a legtöbbünknek azonnal a mozifilmek tökéletes, sebezhetetlen karakterei ugranak be. Azok, akiknek még a frizurájuk is tökéletes marad a legnagyobb robbanás közepette is. De vajon milyenek a valódi hősök? A Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében teljesen másként mutatja be őket. Az igében említett emberek nem voltak szuperhősök. Pont olyan húsvér emberek voltak, mint ön vagy én a 21. század

rohanásában, tele kétségekkel, elrontott döntésekkel és sokszor bénító félelemmel. Mégis az ő történetük sorsfordító titkot rejt a mi mindennapi küzdelmeinkhez. Mit tanít ma az igéből nekünk az Úristen? Három gondolatra figyeljünk ma. Az első az, hogy mi van akkor, ha az ember nehézségei, gondjai nem azonnal oldódnak meg. A bibliai leírás Jerikó falainak leomlásával indít. A stratégia az volt, hogy 7 napig kellett körbe-körbe sétálni a falak körül. Képzeljük el ezt a mai világban, amikor szembe jön egy hatalmas akadály, egy látszólag megoldhatatlan családi konfliktus, egy munkahelyi, megélhetési krízis, vagy egy elhúzódó betegség. Mi azonnali eredményt akarunk. Azonnal szeretnénk válaszokat. Azonnal óhajtjuk a helyzet megoldását. Azonban hányszor bebizonyosodik, hogy az ember gondolata mennyire nem hasonlít az Istenére. Az atya módszere sokszor a kitartásra nevelés. A 7 napos séta a csendes, mindennapi hűség szimbóluma. Amikor az ember végzi a dolgát, amikor becsületes marad, amikor még nem látja a változást, de tisztességesen élve megy tovább. A hit a 21. században nem hangos látszattevékenység, hanem a kitartó, mindennapi lépések sorozata. Konkrét, bátor cselekedetek. Mert a falak sem az első napon dőltek le, hanem a 7. Az ige második üzenete közelebb áll hozzánk, mint hinnénk. Isten nem a tökéletességünket keresi. A Biblia olyan neveket sorol fel itt, mint Gedeon, Sámson vagy Ráháb. Ha fellapozzuk a történetüket, megdöbbenünk. Gedeon kis hitű volt, folyton bizonyítékokat követelt. Sámsonnak komoly indulatkezelési és erkölcsi problémái voltak. Ráháb pedig egy zűrös, pogány múltú nő volt. Isten mégis beírta őket az ő terveibe. Küzdöttek emberi gyengeségekkel, kételyekkel, hitük mégis alkalmassá tette őket Isten terveire. Mit jelent az, hogy Isten nem a tökéletességet keresi? Mit jelent a közösségi média korában, ahol mindenki csak a legtökéletesebb arcát, a retusált énjét mutatja? Azt jelenti, hogy Isten nem a hibátlan múltunkra kíváncsi, hanem a jelenünk bizalmára, hitére. Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten valami hatalmasat tegyen rajtunk keresztül, munkahelyen, családban, barátok között. A hit az a csatorna, ahol a mi emberi tökéletlenségünk találkozik az ő tökéletes erejével. Az ige harmadik üzenete pedig egyenesen dacol a mai kor szellemmel. Ez az erőtlenségből fakadó erő. Az igében hallottunk megmenekülésről, betegségből való felépülésről, és milyen szép gondolatok ezek. Felerősödni, gyengeségből erőt nyerni, talpra állni, buzdító. A világ azt súlykolja belénk, mutasd magad erősnek, magabiztosnak, függetlennek, és gondosan titkold el gondjaidat. A Biblia szerint viszont az igazi erő ott kezdődik, amikor elmerjük ismerni a korlátainkat. Amikor kimerjük mondani, Uram, elfáradtam. A saját erőmből ez a dolog egyszerűen nem megy. Ebben a pillanatban a hit átveszi az irányítást. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy bízom a saját zseniális képességeimben, hanem azt, hogy tudom. Istennek akkor is terve van, amikor nekem már teljesen elfogytak az ötleteim. Urunk hitáltal a legkiszolgáltatottabb helyzetből is képes győzelmet formálni. Kedves testvérek, modern életünk tele van láthatatlan háborúkkal, napjainkban stresszel, kiégéssel, magánnyal, bizonytalansággal harcolunk. A zsidókhoz írt levél mai napi üzenete azonban az, hogy ne az akadályok méretét nézzük,
ne a korlátokat tekintsük és saját gyengeségünkön keseregjünk. Merjünk bízni abban az Istenben, aki a legkisebb, leghétköznapibb hűségből is képes győzelmet formálni. Isten kezében a mi gyengeségünk is erővé válhat. Legyen így. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert a mai nap is a te ígéd lehet a mi életünk ereje. Segíts küzdenünk a gyengeségeinkkel, kételjeinkkel. Adj nekünk türelmet, kérünk elviselni, olykor saját magunkat, és küzdeni, kitartani. Vezess minket utadon, és magad légy az út. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Híreink röviden. Éves országos szakmai tanácskozást tartott a Református Szeretetszolgálat, az egyházi intézményhálózat és a diakónia aktuális feladatairól. Újabb mérföldkőhöz érkezett a gyülekezetépítő fészekrakás program Ajtonyban. 20. jubileumát ünnepelte a diakónia Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete, amely alkalomból új étkezdét és támogatási programokat adtak át. Nemzetközi statisztikák és jogvédő jelentések szerint világszerte továbbra is több százmillió keresztény szenved el súlyos hitbeli diszkriminációt és üldöztetést. Döbbenetes adatok láttak napvilágot Nigériából, ahol a fegyveres milíciák támadásai következtében ezével gyilkolják vagy rabolják el a keresztény hívőket. És most következzenek híreink részletesen. A Magyarországi Református Szeretetszolgálat 2026. szeptember közepén rendezte meg éves országos szakmai tanácskozását, amelyen az egyházi hálózatban dolgozó szakemberek és lelkipásztorok vettek részt. Az esemény elsődleges célja az volt, hogy áttekintsék a szociális és a gyermekvédelmi intézmények előtt álló idei aktuális feladatokat. A találkozón részletesen elemezték a diakóniai ellátás hatékonyságának növelését, valamint a fenntarthatóság kérdésköreit. Kiemelt figyelmet kapott a rászorulók támogatása, amely a Református Egyház szociális küldetésének egyik alappillére. A résztvevő szakemberek műhelybeszélgetéseken osztották meg egymással a mindennapi munkaterületen szerzett tapasztalatokat. Szó esett az idősellátás, fogyatékkal élők gondozása, valamint a hátrányos helyzetű családok felkarolása terén mutatkozó kihívásokról is. A tanácskozás keretében elhangzott, hogy a szeretet intézmények hálózata folyamatos fejlesztésre szorul a változó társadalmi igények miatt. A lelkipásztorok és intézményvezetők megerősítették elkötelezettségüket a magas színvonalú szakmai és lelki segítségnyújtás mellett. A rendezvény zárásaként megfogalmazták a következő időszak stratégiai célkitűzéseit, amelyek összefogását és az intézmény együttműködés erősítését szolgálják. Újabb mérföldkő az ajtóni gyülekezetépítésben. Letelepedési lehetőség fiatal családoknak. Jelentős közösségi és egyházi esemény zajlott a kolozsmegyeri Ajtonban, ahol az Erdélyi Református Egyházkerület szervezésében 22 fiatal család kapott letelepedési lehetőséget a templom és a helyi közösség támogatásával. Az eseményen részt vett és ünnepi igehirdetést mondott dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, aki a Józsué könyvéből vett igerésszel nyitotta meg az alkalmat. A püspök hangsúlyozta, hogy a gyülekezetépítés nem csupán épületek felhúzását jelenti, hanem azt is, hogy otthont és jövőt biztosítsanak a fiatal nemzedéknek a szülőföldjükön, kiemelte, ahol most állunk, majd játszótér lesz, ahol gyerekek kacagásától lesz hangos minden, az ajtóni közösség pedig nyitva áll mindazok előtt, akik értik és látják az általa megálmodott jövőt. A program célja, hogy megállítsa a szolványosodást és a fiatal családok számára biztos megélhetést, valamint erős közösségi hátteret nyújtson. A mérföldkőt jelképező emléktáblát maga az egyházi vezető leplezte le a nagyszabású fészekrakó projekt keretében. Az egyházi vezetők és a helyi presbitérium bíznak abban, hogy ez a kezdeményezés követendő mintaként szolgál majd más erdélyi református gyülekezetek számára is. Huszadik jubileumát ünnepelte a diakónia a Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete.
2026. szeptember elejé erdélyi egyházi hír, hogy ünnepélyes keretek között emlékezett meg fennállásának 20. évfordulójáról a Diakónia Marosvásárhelyi Szászégeni Fiók Szervezete. Az évfordulós esemény sorozaton, a sajtótájékoztatón jelen volt és beszédet mondott Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspöke is, aki a szervezet két évtizedes gyümölcsöző szolgálatát méltatta. A volt püspök hangsúlyozta az intézmény hitben és cselekvő szeretetben gyökerező munkáját kiemelve, mindeddig megsegített minket az Úr. Hozzátéve ebben a mondatban benne van mindaz, ami az elmúlt 20 évben a diakóniai szolgálatot és a rászorulók felkarolását jellemezte a térségben. Az ünnepség részeként átadták a felújított és bővített új diakónia bisztót is, amely a jövőben nem csak diákok számára biztosít kedvezményes étkezést, hanem a rászoruló közösségi rétegek támogatását is hatékonyabban szolgálja. A Marosvásárhelyen megvalósult fejlesztés és a két évtizedes jubileum ismét rávilágított arra, hogy az egyházi szociális háló milyen elengedhetetlen támasza a helyi magyar közösségeknek. A résztvevők hálát adtak az eddig elért eredményekért, és bizakodással tekintenek a jövőbeli diakóniai feladatok elé. Súlyos helyzetben a globális kereszténység nemzetközi jogvédő jelentések szerint. A nemzetközi jogvédő szervezetek és segélyszervezetek friss összesítései arra hívják fel a figyelmet, hogy a világ számos pontján továbbra is drasztikus mértékben fenyegetik a keresztény közösségeket. A statisztikák szerint több 10 millió hívő szembesül mindennapos diszkriminációval, kirekesztéssel, vagy nyílt fizikai erőszakkal a hite miatt.

tehetetlen a folyamatos figyelemfelkeltés és a humanitárius segítségnyújtás. A helyi egyházak hősiességül tesznek bizonyságot, amikor a legnehezebb körülmények között is fenntartják az istentiszteleteket és a közösségi életet. Az imádság és a szolidaritás globális hálózatai nélkülözhetetlenek a szenvedő testvérek támogatásához. Drámai adatok Nigériából. Ezek esnek áldozatul a vallási indítatású erőszaknak. Döbbenetes adatok láttak napvilágot Nigériából, ahol a helyi civil szervezetek és a nemzetközi megfigyelők összesítése szerint csak az év első 8 hónapjában több mint 3000 keresztényt öltek meg, és ugyancsak ezzel raboltak el embereket a fegyveres milíciák támadásaiban. Az ország középső és északnyugati tartományaiban fegyveres csoportok rendszeresen rohanják le a békés keresztény falvakat, felégetve a lakóházakat, templomokat és a megművelésre várott termőföldeket. A brutális erőszak hullám miatt emberek százai kényszerülnek elmenekülni otthonukból, hatalmas humanitárius válságot és menekült áradatot előidézve a vallási alapú üldözés mellett a földekért folytatott harcok és a terrorizmus is súlyosbítja a helyzetet. Ezek következtében a keresztény közösségek egzisztenciális veszélybe kerültek. Az ENSZ szakértői és a jogvédők arra figyelmeztetnek, hogy ha a nemzetközi közösség nem lép fel határozottabban, a térségben évszázadok óta virágzó keresztény jelenlét teljesen felszámolódhat. A helyszínen dolgozó segélyszervezetek mindent megtesznek az éhező, trauma áldozatául esett családok ellátásáért, sürgős élelmiszer és lakhatási támogatást nyújtva a nincsteleneknek. Híreinket a református.hu, az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos oldala református.ro, valamint az Open Doors és a Zenit nemzetközi hírportálok segítségével szerkesztettük. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Kapcsolatban megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből, Krisztus keresztje című rész második részlete következik. Felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

Krisztus keresztje. Második részlet. Krisztus keresztje egyúttal áttörés az emberre nehezedő, isteni végzeten is. Mert a bűnös ember fölött, ott fenn, úgy végzett Isten, hogy a sötétség hatalmának ellenállhatatlan befolyása alatt álljon, és ha ez nem isteni végzet lenne, nem is történhetnék meg. Máté evangéliuma 18. részének 34-től 35-ig terjedő verseiből így szól az íge, a gonosz szolga példázatából. És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő testvérének. A rómabeliekhez írt levél első részének 24-től 26-ig terjedő verseiből pedig így szól az ige, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Krisztus, aki minden bűntől mentesnek tudja magát, mégis magára veszi embertársai vétkeit, s azok súlyát annyira érzi, ahogyan csak a saját bűne tud az emberre ránehezedni. Már a bemerítkezésében is megmutatkozik ez. A bűnbánatnak ezt a kifejezését népe hatalmasan reá nehezedő nyomorúsága miatt vállalja. Azt mondja, így illik nekünk. Éppen a bemerítkezésnél volt Jánosnak az a benyomása, hogy az emberiség bűne Krisztust terheli. Erről szólnak János evangéliuma első részének 29-től 36-ig terjedő versei. Az áttöréshez vezető út a teljes engedelmesség. A közvetlenül küszöbön álló ítélet az emberiség bűnén, a Gecsemáné kertjében porba sújtja Jézust. Kezdetben visszariad attól, hogy az eseményeknek idáig kell eljutniuk. Minthogy azonban így

így kell történnie, még ettől sem vonakodik, és belemegy ebbe a sötétségbe, és alázuhan az Istentől elhagyatottság utolsó szakadékába is. Mindebben az ellenkezés nélküli engedelmesség útját járja, és nem kérdezi, hogy mi látszik kedvezőnek, vagy minek vannak jó kilátásai, hanem egyedül csak azt, hogyan vezeti őt az Atya. Minden egyéni meggondolás, ellenállás és nyomorúság ellenére szilárdan kitart az isteni vezetés mellett. Krisztus még ott is, ahol megpecsételtnek látszik, hogy útja menthetetlenül a mélységben végződik, megmarad abban, hogy az Atya, aki neki ezt az útat mutatta, éppen ezen az úton vezeti majd győzelemre. Még a Seolban is hisz Istenben, és bár az emberiség ördögi arcával fordul feléje, mégis hisz annak isteni rendeltetésében. Gyilkosait nem engedi a pusztulás nyitott szakadékába zuhanni, hanem remél és imádkozik értük. Így akad mégis valaki az emberek közt, aki akkor is hű a hitben és szeretetben, amikor mindenki más csődöt mondott. Ez az egyetlen bátor valaki széttöri az isteni végzett korlátait, és újra Isten közvetlen közelébe hatol. Egyáltalán csak azért létezik keresztül törés, mert volt az emberiségből egy valaki, aki áttört a legmélyebb sötétségen. Rés támad így az emberi életet körülvevő sötétség hatalmain. Újra szabad az út az Atyához. Krisztus ezt így fejezi ki Márk evangéliuma 10. részének 45. versében, amivel mindenki adós maradt, azt megfizette valaki, s ezáltal az adósok börtönének ajtaja mindenki számára kinyílt. Helyreállt a kapcsolat a mennyei világgal. Krisztus keresztje meghozza az Istennel való megbékélést, amint azt Pál apostol Efézus beliekhez írt levele 2. részének 16. versében olvassuk. Működése alatt egyes esetekben már sokszor áttörte Krisztus az Istentől eltávolodott emberiség korlátait. Kereszthalála áttörés volt a fogságból az Atyai házba. Figyelemre méltó, hogy az apostolok sohasem választják el Krisztus keresztjét, a megfeszített és feltámadott Krisztus személyétől. Nem a megváltás helyes tanát hirdetik, hanem a jelen való megváltót. Ahol Krisztus nincs jelen, ott Krisztus keresztje sem képes hatni.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész második részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élethovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Keresztény Élet felekezetközi magazinunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel szeptember 21-i hétfő déli magazin műsorunk véget ért. Adással legközelebb holnap hajnali 3 órakor jelentkezünk Homokóra műsorunkkal, itt a 88,3 MHz-es frekvencián. De a weboldalunkon, a www.agnusradio.ro honlapon addig is hallgathatóak vagyunk. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől. A mai idézet az 1791. szeptember 21-én született Széchenyi István, magyar politikus, írótól származik, és így szól. Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Köszönöm a kitüntető figyelmüket. Szegedi Csabát hallották, Békesség Istentől, a viszonthallásra.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

0: Híreink először címszavakban. Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Lehűlés, eső és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Házkutatást tartottak Călin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Az előrejelzések szerint ma felhős időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Ma megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott múlt csütörtöki Kotrocsényi egyeztetés után jelölte miniszterelnöknek Siegfried Murechan európai parlamenti képviselőt. Az államfő akkor elmondta, azért esett a választás a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség közös kormányfőjelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök akkor is a parlament elé terjeszti kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek listáját, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a parlamenti többség támogatását. A politikus ma a Radio France International Romániának nyilatkozva elmondta, hogy ezt egyrészt alkotmányos kötelességének tartja, másrészt így nyilvánosan bemutathatja a reformprogramját, és az is kiderül majd, hogyan szavaznak egyes parlamenti frakciók. Murechan szerint a szavazás a szociáldemokrata pártot is egyértelmű állásfoglalásra kényszeríti arról, hogy támogat-e egy Európa-barát kormányt, vagy a Románok Egyesüléséért Szövetséggel együtt ellenzékben marad. Lehűlés, eső és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint hétfőn 10 és 21 óra között Olténiában, Havasalföld délnyugati és északkeleti részén, Moldva középső és déli térségeiben, Erdély nagy részén, valamint a Bánsági hegyvidéken, a déli Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a széllökések sebessége 50-70 km per óra, 1700 méter fölött pedig 80-90 km per óra lehet. Házkutatást tartottak Călin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei ma reggel házkutatást tartottak Călin Georgescu Mogos aljában található otthonában. Igazságügyi források szerint a volt államfőjelöltet uszodába menet a forgalomban állították meg, majd a házkutatás idejére hazavitték, hogy jelen legyen az eljárás során, írja a DG24. Az ügyben egy több mint 1,1 millió eurós kárt okozó csalás gyanúját vizsgálják. A nyomozás szervezett bűnözői csoport létrehozásával és különösen súlyos következményekkel járó folytonosan elkövetett csalással kapcsolatos. A Román Nemzeti Bank valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 26 baniba, 1 amerikai dollár 4 lei 58 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma 19 Celsius fokra melegszik föl a hőmérséklet. Az éjszaka folyamán 14 fokra számíthatunk. Kolozsváron jelenleg 17 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség és a maszol.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: Reklám.
1: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Reklám.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Erdély. Új évad, új bemutatók és új tervek a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. A társulat idén a 234. évadát kezdi meg, amelynek programját Tompa Gábor igazgató ismertette szeptember 15-én egy sajtótájékoztató keretein belül, akit arról kérdeztünk, milyen eseményekkel és újdonságokkal várják a közönséget a 2026-2027-es évadban. A riporter Palkó Hanna.
10: Ugye az idei évadban több nagyon különböző világú előadás találkozik egymással, és ön szerint mi az a közös gondolat vagy szemlélet, ami mégis összeköti őket?
11: Hát ezt igazából a világ mostani folyása az, ami összehozza. Egyrészt az, hogy sajnos tele vagyunk konfliktusokkal, és a politikum ma már főleg a szociális médiákon keresztül behatol az ember intim világába, és ebben a politikumban mindig egyfajta valamilyen módon a hitetlenség alakul ki, és ezt a jelenséget én aggasztónak tartom, azt, hogy például Európa szerte, vagy a nyugati világ azt hiszem éppen azáltal, hogy megtagadja, vagy elfordul a keresztény gyökereitől, saját sírját ássa. Most ezért próbáltunk olyan műveket műsorra tűzni, vagy véletlenül is alakulhatott így, amelyek a politikumot valamilyen groteszk, ironikus szemszögből vizsgálják, vagy mutatják föl, de nem is kell a szemszögnek annak lennie, hiszen nem a színház abszurd, hanem a világ. Tehát, hogyha én abszurdnak tűnő szövegek, vagy valamikor abszurdnak hit szövegek ma már szinte valóság által váltak meghaladottá, vagy költőibbé, realistábbá. A másik pedig az a fajta szakralitás, ami nélkül a színház nem létezhet. Ezért folytatjuk ezt a fajta, mondjuk így a Jon Fosse, Én vagyok a széllel, az, ami még műsoron van, vagy A király halódik, aminek nagyon fontos rétege ez a szakraditás, tehát, hogy vannak előadásaink, amik a megváltásról, arról a reményről szólnak, hogy az életünk az csak egy szakasza a létünknek, és hogy van megváltás, van feltámadás. Igen, ezek keverednek, tehát van vígjátékhoz tartozó, de inkább grotesz vígjátékhoz, nem könnyű vígjátékhoz tartozó műfaj, mint például a Gogol, Holt lelkek, Shakespeare, sok hőhú, semmiért, de ezek mind komplex, több rétegű művek. Tehát éppen olyan mélységekkel rendelkeznek, mint egy tragédia. Azon kívül van olyan mű, mint például a Szutyok, ugye, Pintér Béla darabja, ami eleve ezt a politikummal átszőtt, és a hatalomharc és korrupcióval átitatott világot egy operett világnak mutatja be, aminek a hamisságát fokozza fel ezáltal. Azt, hogy egy zsákutca, mert ott miféle, nem ezek az emberi értékek, ugye? Tehát gyakorlatilag ma már talán éppen azért, mert tele vagyunk fegyveres konfliktussal, gyűlöletbeszéddel, megosztott társadalommal, ahol a dialógus szinte lehetetlen, mert már képtelenek vagyunk a tárgyra figyelni, hanem inkább arra figyelünk, hogy ki mond valamit, vagy ki állít valamit. A színháznak talán ez lehetne az egyik legfontosabb feladata, szerepe, felelőssége, hogy a párbeszédet szorgalmazza, hogy a másik felé fordulást, a meghallgatást, a békés egyet nem értést, az elfogadást, mert másképp folyamatosan csak az egymás életére törés folytatódik, a bosszúvágy, a bosszúállás, nem a megbékélés.
10: A Kolozsvári Állami Magyar Színház nem csak Kolozsváron van ugye jelen, hanem fesztiválokon és más városokban is. Mennyire fontos ön szerint majd színház számára, hogy kilépjen a saját városából és más közönségekhez is eljusson?
11: Ez kettős értelemben is jelentős, fontos. Egyrészt azáltal, hogy bemutatkozunk a mi műveinkkel más kultúrák közegében, az egyrészt egy fontos feladat is, hiszen sokszor a színház által ismernek meg, vagy hallanak először például erdélyi magyar kultúráról. Amikor mi Koreába jártunk, akkor voltak olyan városok, ahol először hallottak, hogy van ilyen. Magyarul játszottunk, koreai és angol feliratokkal, vagy Bogotába, Kolumbiába. A színházunk már 4 kontinensen járt, talán 5-ön, nem is tudom, mert Afrikában is, és ez nagy dolog, mert ugyanakkor a más kultúrák megismerése az egy olyan fontos közeledés. A színház híd a különböző kultúrák között, és ezért fontos, hogy ezt mi, amit célul tűztünk ki már a 90-es évek elején, hogy a magunk sajátosságát folytonosan megőrizve, hiszen nem is tehetünk mást, nyelvileg sem, mégiscsak részévé váljunk egy egyetemes kulturális vérkeringésbe, ahol a minőséget képviseljük. És ezt bizonyítja az a sok turné, meg az Európai Színházi Unióban való tagságunk, ami már közel 20 éves, hogy igenis ezt tudjuk folytatni és magas színvonalon tartani. Az idén is Bulgáriába, Olaszországba, Magyarországra, Luxemburgba megyünk már az évad első felében is bemutatni olyan előadásokat, mint az Én vagyok a szél, A király halódik, vagy Az Abigail.
10: Egy színház életében ugye mindig vannak olyan előadások, amelyekről már a próba folyamat elején érezni lehet, hogy valami különleges készül belőle. Az idei évadból van-e olyan produkció, amelyre ön személy szerint különösen kíváncsi?
11: Hát mindegyik ilyen. Azt, hogy mi különlegesre vagy nem, azt nem tudjuk, hiszen azt sem biztos, hogy sikerül. Az a fontos, hogy valami igazzal, valami autentikussal próbálkozzunk becsületesen, és feltegyük azokat a kérdéseket eléggé érthető és világos módon, amire egy dalap problematikája alkalmat ad. Tehát nincs soha a színház a bukás alól felmentve, ez benne van a pakliban. Fontos az, hogy a kudarcokat kudarcként kezeljük, és tanuljunk belőle. A sikerektől pedig ne szédüljünk meg, hanem másnap felejtsük el, és tudjuk újra kezdeni. A megújulás az a színháznak egy nagyon fontos feladata, és anélkül nem is nagyon tudunk tovább lépni. Tehát soha nem támaszkodhatunk arra, amit eddig elértünk. Akár díjak vannak, sikerek, közönség, stb. Nekünk a következő mindig az ismeretlen felé kell. Tehát mindig a semmit kell megcélozni, ez az alkotásnak a lényege, hogy semmiből valamit létrehozunk. Ilyen módon kicsiben ugyan, de ismételjük a teremtést. Aki hisz a teremtésben, az hisz az alkotásban is.
10: Ön egyszerre igazgató és rendező is, ugye? Amikor egy évadot igazgatóként állít össze, mennyire tudja félretenni a saját rendezői szempontjait, és mennyire határozza meg mégis az évadot az ön művészi gondolkodása?
11: Teljesen félre tudom tenni a rendezői projektjeimet. Sajnos, mondom idézőjelben, már 36 éve, hogy ezt a színház vezetést átvettem, 1990. novembere óta, és ezzel azt hiszem Európában rekord, mert ez egy nagyon hosszú idő. Hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel, nagyon szép, gyönyörű pillanatokkal, de közben nagyon sok hálátlan feladattal, bürokráciával, változó és egyre abszurdabb törvényekkel küszködve fenntartani egy olyan színvonalat, amit a színház valamikor elért, és az lehezebb sok szempontból, morálisan, szakmailag, mindenféle szempontból, az elkényelmesedés ellen, az, hogy a további kíváncsiságot megőrizve, kutatva. De éppen azért talán az az öröm maradt meg még az igazgatásban, az a kevés, vagy szinte egyetlen öröm már, hogy meghívhatok olyan művészeket, olyan alkotókat, akiknek a munkáját csodálom, és akik gazdagítják a színház műsorát, gondolkodásmódját, szakmaiságát. Ilyenkor leginkább rájuk bízom a választást, hogy én hogy próbálom aztán úgy alakítani, hogy egy évad egyensúlyba kerüljön a műfajok, címek, korszakok, stb. Között, az egy más kérdés, mert több rendező, több ajánlattal vagy címmel jelentkezik, és akkor azokból úgy kell kiválasztani, hogy ne legyen, mit tudom én, öt Shakespeare, vagy öt kortárs, vagy ugyanaz a műfaj, minden. Tehát ezekben egyensúlyt kell teremteni. De ha én csak a saját rendezői elképzeléseimet valósítanám meg, akkor nem szabadna igazgatnom. Éppen ezért én nem is igazán most egymás után évadban valóban rendeztem egyet-egyet, de sokszor 2-3 évig nem rendezek, mert kell rendezni a saját társulatoddal, mert rajta kell tartani a társulat pulzusán a kezed, tehát hogy ha valaki művészként nem dolgozik a saját társulatánál, legyen színész, rendező vagy díszlettervező, akkor csak egy adminisztrátor marad, márpedig valahogy követni kell művészileg mentorként is egy társulatnak a fejlődését, az állapotát, azt a szakaszt, amiben éppen leledzik. Tehát ilyen szempontból a rendezés az egy dolog, abban a pillanatban, amikor az ember rendez, akkor nem igazgat. Azt külön kell választani. Rendezőként soha nem, igazgatóként nem lehet rendezni. És rendezőként csak bizonyos dolgokat lehet az igazgatásból átlátni. Tehát ott valami más. Az igazgatás az sokszor egy szükséges rossz, egy funkció is, de ugyanakkor egy adminisztratív munka, ami sokszor nagyon sok mindent elvon az alkotó időből, és ez viszont negatívum.
10: Egy utolsó kérdés még. Ugye ez a 234. évad egy nagyon hosszú történet újabb fejezete. Mit jelent ma egy ilyen nagy múltú intézményt vezetni, úgyhogy közben meg kell őrizni a hagyományt, de nem lehet pusztán a múltra építeni, ha már a vezetésnél tartunk?
11: Hát a színházban egyáltalán nem lehet a múltra építeni. Nagyon nehéz egyáltalán beszélni a hagyományról. Tehát az, olvasunk mi a hagyományról, de azokat az előadásokat már nem látjuk, ami 10 évvel ezelőtt volt, vagy 5 éve. Tehát a színházi hagyományról beszélni nagyon nehéz, mert nem tudunk kötődni se a Janovics-féle korszakhoz, se az Ekovás Gyura, kizárólag olyan értelemben, hogy akik olyan repertoárt állítottak össze, amiben elsősorban remek művek szerepeltek, ahhoz már az egy szimpatikus hagyomány. Az állandó megújulás kényszere, ennek a hagyománya, ezt lehet talán azt mondani, amit a színház maga elé tűzhet. Harag György, aki az egyik legjelentősebb korszaknak a meghatározó egyénisége volt Kolozsváron, az ő étosza volt ez, hogy megújulni folyton. Tehát ez valóban tekinthető egy folytatandó hagyománynak.
9: Az elmúlt percekben Tompa Gábort, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatóját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Kárpátalja. A könyvtárak ma már jóval többet jelentenek, mint a könyvek és az olvasás helyszínét. Közösségi terek, találkozási pontok, ahol gyermekek és felnőttek egyaránt tartalmas programokon vehetnek részt. A Beregszászi Könyvtárhálózat az idei nyáron is számos rendezvénnyel várta a látogatókat, a legkisebbeknek játékos és kreatív foglalkozásokat, a nagyobbaknak pedig kulturális, közösségi és ismeretterjesztő programokat szerveztek. Hogyan működik ma a Beregszászi Központi Könyvtárhálózata, és milyen programokkal készültek a nyári szünidőre? Erről beszélgetünk Varga Évával, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatójával, és Mironyuk Natália igazgató helyettessel. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: Szeptember van, a tanév megindult, rengeteg gyermek a könyvekkel kezd újra ismerkedni a hosszú nyári szünet után, viszont azért a könyvtár életen nyáron sem állt meg, és már is rengeteg olyan projektről tudunk beszámolni a következő blogban, amely azt mutatja, hogy van élet a könyvtáron belül, és megmozgatja a fiatalokat. A könyvtári kihívások előtt mindenképpen beszélgessünk a év olvasója versenyről, mondhatjuk, ezt évről évre megszervezik ezt, és éppen amin az, holnap lesz az eredményhirdetés.
2: Olyan rendezvényünk van, ami hagyományosnak mondható, tehát amit minden évben megszervezünk, levezetjük, az egyik ilyen az év olvasója verseny. Mindig ugyanaz a verseny lényegében, de igyekszünk picikét változtatni rajta, és néhány éve azt találtuk ki, hogy az olvasók, akik kiválasztják kedvenc könyvüket, ami nem lehet iskolai kötelező tananyag, 5-től 9-es osztályig vehetnek benne részt, videóra felveszi az adott könyvtáros, és beküldi nekünk, kirakjuk a gyerekkönyvtár Facebook oldalára, és aki a legtöbb lájkot összegyűjti, néhány kategória van, az nyeri a versenyt. Az idei verseny is nagyon színvonalas volt, érdekes videókat, és azért jók ezek a versenyek, mert úgy látjuk, hogy az egy év alatt hova változik az olvasóigény, a gyerekek olvasóigénye, mi az, ami érdekelné őket, hova induljunk el, amikor könyvbeszerzési körútra indulunk, hogy mi az, ami talán be kellene szerezni.
1: Ez nem 5 éves, nem 10 éves múltra tekint vissza. Látjuk a változást? Vannak ilyen fókuszáltalódások a gyerekek olvasási szokása szempontjából?
3: Szerintem annyiban vannak, hogy még régebben egy kicsit olyan hagyományosabbat, népmese könyvet, vagy Andersen, tehát olyan mesekönyvet, amiknek van írója, ajánlgattak, addig most egy kicsit jobban húznak a valami modernebb a mostani iránt. Tehát azt úgy észrevettük, hogy azért már most jobban tetszik nekiek valami új, valami modernebb, valami, ami a mi időnkből szól mostanra, és még régebben több volt, ami ilyen állatokról vagy ilyesmiről szólt, addig most úgy kifejezetten szeretik az ilyen történeteket, amiben gyerekek vannak, kamaszok vannak, családi problémák vannak, tehát ez most egy kicsit ilyen jobban előtérbe kerül.
1: A gyermekek bestsellere vajon mi is ez? Magunk kérdezhetnénk ezt így?
3: Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert ugye a gyerek választása az mindig attól függ, hogy milyen idős, meg az érdeklődési köre. Tehát vannak olyan gyerekek, akik kifejezetten szeretik a tényirodalmat, akit érdekel most akármilyen fura a történelem, vagy a tenger alatt járók, vagy még valami, és akkor vannak gyerekek, akik meg kifejezetten szeretik a szépirodalmat. Hát ami tényleg bestseller, és ez minden korosztálynál, nem csak gyereknél, mert vannak olyan felnőtt olvasóink is, akik gyakran kölcsönöznek gyerekkönyvet, csak azért, hogy tudják, hogy ha egy gyerek elolvassa, mit is olvas, és mit tartalmaz a könyv, tehát a képregények, meg az ilyen mostani divatos könyvek, mint például a Halálka, ugye, mert olyan furán hangzik, és egy-egy felnőtt kíváncsi rá, hogy vajon nem-e okoz a gyereknek bármilyen traumát, és az első kötet után általában viszik a többi négyet is, mert úgy gondolják, hogy már pedig tényleg szórakoztató, tehát a képregényeket, azokat nagyon szeretik, mindegy, hogy milyen képregény, na ugye megvan ott is a fiús-lányos kategória, amit szívesebben olvasnak fiúk, a Marvelt, hát a naplóregények. Meg már a tinédzsereknél azt vettem észre, én személy szerint, hogy egy kicsit jobban eltörlik a határt, ami ilyen gyerek irodalom és felnőtt irodalom között, tehát így egyre gyakrabban választanak inkább felnőtt könyveket. Tehát felnőttet úgy értem, hogy valami komolyabb krimi, valami komolyabb thriller, tehát ilyen könyveket.
1: Egy érdekes megmozdulása a Beregszászi Könyvtárnak, és mondhatnánk, hogy itt a vidékünkön negyedik. Ez pedig a könyvtárok kihívása. Miről szólt ez az akció?
2: Tavaly második alkalommal hirdette meg Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztérium a Széchenyi Könyvtárral összefogva a könyvtári kihívás nevű pályázatot, és tavaly első alkalommal volt lehetőség részt venni határon túli könyvtáraknak. biztattam kárpátaljai könyvtárosokat, hogy vegyenek rajta részt. Mindenképpen eldöntöttük, hogy mi meg szeretnénk magunkat mérettetni. Végül az lett, hogy egyedül a Beregszászi Központi Könyvtár nevezett be egész Kárpátaljáról. A Kárpát-medencéből többen beneveztek, nagyon erős mezőnyben versenyeztünk. Nagyon megtisztelő volt az, hogy akit felkértünk, hogy segítse a mi könyvtári kihívásunkat, szinte mindenki igent mondott, szinte mindenki szakított rá időt, és nem szeretnék senkit kihagyni, tehát olyan nagy nevek is, mint Vidnyánszky Attila vagy Szalonna, de nekünk ugyanolyan fontos volt, hogy a mi olvasóink is, akik beregszászi vagy falusi emberek, részt vettek, és a saját könyvajánlójukkal, vagy azzal, hogy támogatták gondolataikkal az olvasásról, támogatták ezt a könyvtári kihívást. Nagyon szurkolunk, mert nyerni szeretnénk. Tehát mi, ha oda tesszük magunkat, bármilyen rendezvényről legyen szó, akkor mi maximálisan szeretjük magunkat oda tenni, és ez az icipici kollektíva, amilyen a miénk, abban a fél évben nagyon-nagyon oda tettük magunkat.
1: Nagyon sok ilyen videóval találkozhattunk, sokat meg is osztottunk. Hány ember sikerült elérni, milyen volt megmozdulásnak a nézettsége?
3: A nézettséget azt tulajdonképpen azt nem tudtuk felmérni, tényleg azt nem, de hogy több mint 90 videó készült csak azoktól, akik könyvajánlót készítettek, tehát velünk beleértve, mert úgy gondoltuk, hogy mutassunk példát, és kezdjük magunkon. Aztán azon kívül még nagyon jó gyerekrendezvényeink voltak, amiről, tehát maga a rendezvényről videó nem, de a rendezvény után a gyerekek elmondhatták a saját gondolataikat. Volt nekünk egy kis sárkányunk, ő készített riportot, és a gyerekek elmondták, hogy miért jó könyvtárba járni. Az egy nagyon népszerű program volt, mivel mikor lejárt a könyvtári kihívás, mint olyan, tehát az időszak, a nyárra is visszakérőztek bizonyos csoportok és csapatok, hogy ők hallották, hogy jó volt, de ők nem tudtak részt venni, és szeretnének. Tehát szerintem jó híre volt a könyvtárnak, jó reklám volt a könyveknek, az olvasásnak, a könyvtáraknak is, mert ugye nem csak a mi könyvtárunk készített videót, hanem Ungvártól egész Latináig több könyvtári kollégát is meg tudtunk mozgatni. A nézettséget, azt nem tudom megmondani. Nincsen számlálónk, de voltak videók, ami ilyen elképesztően sok lájkot meg hozzászólást tudtak összeszedni, és ez mindig olyan jó érzés, hogy nem csináltuk hiába. Tehát valakinek, meg sok mindenkinek tetszik.
1: Ha már a könyvtárak hálózatáról beszélünk, akkor fontos megemlítenünk, hogy szakkörök indulnak a könyvtárban. Miről van szó?
2: Nem csak indulnak, hanem hosszú évek óta működnek. Néhány kollégám látja azt, hogy nem elég az, ha kinyitják a könyvtárajtót és gyertek, olvashatok, hanem különböző foglalkozásokat szerveznek a gyerekeknek, és évek óta működnek kiválóan szakkörök. Vannak olyan egyéni szakkörök, például Mezőgecsében egyedüliként egész Kárpátalján rovásírás szakkör van, és a kolléganő mondja, hogy ott illik beíratni a gyereket, hogy megtanuljon rovásírni, de van kézműves szakkörünk, hangraforgó szakkörünk Orosziban, Benében van szakkörünk. Benében érdekes, hogy nem csak gyerekeknek, hanem édesanyáknak is van egy ilyen összejövetele minden kedden,

0: Ecsei kolléganőnkre is, de elmondhatom, hogy a legtöbb kollégánk, aki megmaradt, részmunkaidőben dolgoznak, minimál bérél dolgoznak, és tényleg azok maradtak meg, akik hivatásuknak tekintik a szakmánkat, szívvel, lélekkel szeretik, és igyekeznek a munkaköri leíráson jóval-jóval túlmutató feladatokat is felvállalni, értelmet adni annak, hogy könyvtárosok, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz olyan embereknek, akik nem vesznek könyvet a kezükbe, azt mondani, hogy a 21. században is van igény a könyvtárra, de mi, akik itt dolgozunk Beregszázban, látjuk azt, hogy minden nap sok ember jön be a könyvtárba, keresik a könyvet, keresik az írott szót, és igyekezünk úgy alakítani a könyvállomány összetételét, hogy olyan legyen, amilyet az olvasóink keresnek, amit szeretnek, amiért bejönnek, és nem biztos, hogy mindig a hivatalos trendnek megfelelő a könyvállomány alakításáról az elképzelésünk, de nekünk az olvasó a legfontosabb.
1: Az elmúlt percekben Varga Évával, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatójával és Mironyuk Natália igazgató helyettessel beszélgettünk. Az anyaország. Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznának szorosan a szolgálatukhoz. Az ige hirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő. Balja az oktató, Kojsza Péter interjúja következik.
2: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az ige hirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
3: Melyek ezek a szerepek?
2: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsődétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolni a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
3: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették-e?
2: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismeret fordulással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
3: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
2: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír felelősség alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert vármérés számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők

0: szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg. De ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokba benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
1: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
0: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
1: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
0: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
1: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
0: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainknak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
1: Tükröt mutathatnak számunkra?
0: akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
0: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
1: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
0: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, hogy az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
1: De mindannyian egyek vagyunk.
0: Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
1: Mert státuszkülönbségek vannak?
0: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
1: Milyen a jó lelkész?
0: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos, derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkákat, mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki és tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
1: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
0: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár felhasználni.
1: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
0: Abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni. Annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség.
2: Kis Klárával a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk.

0: elnöki rendelet. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Lehűlés, eső és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Házkutatást tartottak Colin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Az előrejelzések szerint ma felhős időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Ma megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott múlt csütörtöki Kotrocsényi egyeztetés után jelölte miniszterelnöknek Siegfried Murechan európai parlamenti képviselőt. Az államfő akkor elmondta, azért esett a választás a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség közös kormányfőjelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök akkor is a parlament elé terjeszti kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek listáját, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a parlamenti többség támogatását. A politikus ma a Radio France International Romániának nyilatkozva elmondta, hogy ezt egyrészt alkotmányos kötelességének tartja, másrészt így nyilvánosan bemutathatja reformprogramját, és az is kiderül majd, hogyan szavaznak egyes parlamenti frakciók. Murechan szerint a szavazás a szociáldemokrata pártot is egyértelmű állásfoglalásra kényszeríti arról, hogy támogat-e egy Európa-barát kormányt, vagy a Románok Egyesüléséért Szövetséggel együtt ellenzékben marad. Lehűlés, eső és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint hétfőn 10 és 21 óra között Olténiában, Havasalföld délnyugati és északkeleti részén, Moldva középső és déli térségeiben, Erdély nagy részén, valamint a bánsági hegyvidéken, a déli Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a széllökések sebessége 50-70 km per óra, 1700 méter fölött pedig 80-90 km per óra lehet. Házkutatást tartottak Colin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei ma reggel házkutatást tartottak Colin Georgescu Mogos aljában található otthonában. Igazságügyi források szerint a volt államfőjelöltet uszodába menet a forgalomban állították meg, majd a házkutatás idejére hazavitték, hogy jelen legyen az eljárás során, írja a DG24. Az ügyben egy több mint 1,1 millió eurós kárt okozó csalás gyanúját vizsgálják. A nyomozás szervezett bűnözői csoport létrehozásával és különösen súlyos következményekkel járó folytonosan elkövetett csalással kapcsolatos. A Román Nemzeti Bank valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 26 baniba, 1 amerikai dollár 4 lei 58 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma 19 Celsius fokra melegszik föl a hőmérséklet. Az éjszaka folyamán 14 fokra számíthatunk. Kolozsváron jelenleg 17 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség és a maszol.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: Reklám.
1: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Reklám.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Ami segítségül legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyától és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy ellenvaló és gonosz világból, Istennek, ami Atyának akarata szerint, kinek nevére szálljon dicsőség, örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, a 151. kezdő énekünket énekeljük, a 151. énekünk első verszakát, Kegyes Jézus, itt vagyok, te szentjék hallásának.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, amiképpen az írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 9. részének 14-től a 24-ig terjedő verseiben a következőképpen. És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokasságot lát a körülöttük, és írástudókat, akik azokkal versengenek vala. És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodik, és hozzá sietvén köszönti őt. Ő pedig megkérdezi az írástudókat, mit versengtek ezekkel? És felelvén egy a sokaságból mondta, Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig felelvén mondta, ó hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzá. És hozzávivék azt, és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre, tajtékot túrván, fetreng vala. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondani ki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzik mi közöttünk gazdagon, hogy mi sok áldott és jó gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Ezért, testvéreim, gyertek, imádkozzunk, valljuk meg a mi bűneinket a szent és kegyelmes Isten előtt. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyság tételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 446. énekünket énekeljük testvéreim, a 446. énekünk első és második verszakát. Az áldott orvos közeleg a drága főpap Jézus.

Imádkozzunk, testvéreim! Menj, édes Jóatyánk, megváltó Úr Jézus Krisztusunk által! Istenünk, életünknek a forgatagában olyan ritkán kerül alkalom arra, Úrunk, hogy rád is odafigyeljünk, hogy a sok hang között, amely jobbra is, balra is csábít és hívogat, meghalljuk a te szelíd és lágy hangodat, amely magadhoz hív, amely szeretettel teljes, amelyben felismerhetjük önmagunkat, mert rámutat a maga szelídségében is és alázatosságában is valódi mi voltunkra, de amely azt is megérezteti, hogy te a tieidnek tartasz, és a tieidnek akarsz tudni életünk minden napján. És azt akarod, hogy ez bennünk is tudatosodjon, hogy mi te hozzá tartozunk. Urunk Istenünk, annyi mindenért adhatunk még hálát. Hiszen az elmúlt héten is kísérted lépten nyomon életeinket. Még a betegségben is, még a fájdalom közepette is, a koporsó mellett is, a gyászban is, a fáradtságos munkában is, mindig és mindenhol, rád figyelve érezhettük jelenlétedet. Istenünk, köszönjük, hogy te ilyen hűséges vagy. Urunk, hát hálát adni jöttünk. És jöttünk azért is, hogy elvegyük, magunkhoz vegyük, szívünkbe zárjuk azt a drága evangéliumi üzenetet, amelyet te ma számunkra előkészítettél. Mert neked ma is van szavad, ma is van mondani valód a te gyermekeid számára. Ezért arra kérünk téged, hogy engedd most, hogy minden más hang elcsendesedjék bennünk. És egyedül csak a te hangod szóljon. Igen, igaz, emberi gyarló szavak által, beszéd által, de hisszük, hogy bennük és általuk te szólítasz meg ma is minket. Nyisd hát szívünk ajtaját, lelkünket, és add, hogy mi bennünk a te ígéd sokszoros termés nyerjen fele barátainknak a megsegítésére, előmozdítására és a te nagy dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz és megáldasz Jézus Krisztusért, a mi Úrunkért. Amen. Isten igének a hallgatására készülve, testvéreim, a 468. énekünk első és második versszakát énekeljük. A 468. énekünk első versszaka így kezdődik: Kövesd a Jézust, kövesd még ma.

Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amely által szólani kíván hozzánk az Úr, írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 9. részében, a 25-től a 29-ig terjedő verseiben. Hogy a lekció során már felolvasott történet folytatásában miként szól hozzánk Isten a Márk írása szerinti Szent Evangélium 9. részének 25-től a 29-ig terjedő verseiben, kérlek, hallgassátok azt meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Jézus pedig, mikor látta valahogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgál a tisztátalan lelket, mondván néki: te némai siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiméne, az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják valahogy meghalt. Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé, és az fölkele. Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezik őt külön: mi miért nem üzhettük ki azt? Ő pedig mondanékik: ez a faj semmivel sem üzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel. Ez a faj semmivel sem üzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel. Testvéreim, Jézus Krisztus, ha szabad így mondani, akkor számára talán három legkedvesebb tanítvánnyal érkezik lefele a megdicsőülés hegyéről, miután ugye szemtanúi lehetett a három tanítvány Jézus megdicsőülésének ott fenn a hegyen. A mennyel való találkozás után újra visszacsöppennek a világnak a valóságába. Az elragadottságból a szürkeségbe. És a hegy lábánál, ahogyan leérkeznek, azt halljuk, hogy egy nagy sokassággal találkoznak, akik között néhányan vitatkoznak. Két, úgymond párttal találkozunk, az írástudók és a lent maradt 9 tanítvány. Akik, mint később kiderült, testvéreim, hogy nem tudtak meggyógyítani, ugye hallottuk a történet során, egy beteg gyermeket. És ez a két párt vitatkozik. Hogy miről is vitatkoznak, pontosan hát nem is igazán lehet tudni, mert nem írja le az ige, de azt hiszem, hogy pont azért nem írja, mert nem is annyira fontos. Lehet, hogy éppen a sikertelen gyógyítási akcióról, a kudarcnak az okáról, vagy éppen a gyógyítás, a helyes gyógyításnak a mikéntjéről, de igazából mindegy. Jézus Krisztus, amikor a három tanítvánnyal ideérkezik, akkor egy vitának a kellős közepébe csöppen bele, aminek igazából ott és akkor nincs és nem volt helye. A vitatkozás az önmagában lehet jó, és lehet építő, hiszen tudjuk, gondolatokat oszthatunk meg, cserélhetünk egymással. És ez főleg a teológia, a hitről való beszélgetés során nagyon építő lehet a hit szempontjából. Csak hogy vigyázzunk, testvéreim. Miközben agyalunk dolgokon, és úgy érezzük, hogy hatalmas igazságokat verünk egymás vagy a másik fejéhez, el ne feledkezzünk valamiről. Illetve a történet alapján jelen körülmények között valakiről. Mert a tömegben ott van, testvéreim, egy aggódó édesapa, és az ő beteg fia, akin segíteni kell. Akin, testvéreim, a leghevesebb és a legmagasröptűbb vita sem tud segíteni. Csak a cselekedet.
ez az édesapa tehetetlenül ott áll a forgatagban, és talán reménykedik. Illetve hát talán helyesebben mondva, inkább csak reménykedve érkezett a Jézus közelébe, vagy a tanítványainak a közelébe, hallva, hogy Jézus és a tanítványai már oly sok embert meggyógyított. És tessék, most itt állnak az ő fia fölött, és vitatkoznak, és nem történik semmi. Talán közülünk sokan átérezhették már ugyanezt, ha volt már hosszú ideig beteg, vagy éppen szenvedélytől megkötözött ember a családban. Segítenénk mi rajta, de nem tudunk. Nincs hozzá képességünk, tudásunk és erőnk, nincs hozzá hatalmunk. Testvérem, ilyen betegségben, mondhatni gyógyíthatatlan betegségben szenvedett ennek az embernek a fia, aki fölött ott állnak az írástudók és a tanítványok, és vitatkoznak. És ez ellen kell ki magából Jézus Krisztus, mert most nem a vitának, nem a teológiai okfejtésnek van az ideje, hanem a cselekedetnek. Ezt a gyermeket bizony meg kell gyógyítani, mert neki most erre van szüksége. És talán ez az első gondolat, amit nekünk is ma jó lenne meghallani és megtanulni. Hogy van idő, amikor lehet, sőt szabad, ugyanazt a kifejezést használom, agyalni dolgokon, de van, amikor menni kell és cselekedni kell. Ennek a gyermeknek az élete forgott kockán. Remélem nem mondok badarságot, ha azt mondom, hogy ez a gyermek epilepsziában szenvedett, amiről tudjuk, hogy egy borzalmas betegség. Heves görcsökkel jár, a tudat elveszítésével, és bizony az életnek a veszélyeztetésével. Ma már ezt a betegséget hát lehet kezelni, lehet a tüneteket csökkenteni különböző terápiákkal, gyógyszeres kezeléssel, teljes életmód megváltoztatással, de ha jól tudom, gyógyítani ma sem lehet. Mert a betegség, ez a betegség mindig ott lappang a betegben, és bármikor előtörhet, és veszélyeztetheti az életet. És Jézus megy, testvéreim, és ebből a borzalmas betegségből gyógyítja meg ezt a gyermeket. Nem kérdi tőle, hogy ki fia borja vagy, hívja a család, vagy sem, megy és meggyógyítja. Mert Jézusban hihetetlenül nagy empátia van, amit tőle nekünk is meg lehet tanulni. Ott van előtte ez a beteg gyermek, és ennek a beteg gyermeknek a megkeseredett, és hát megérthető, de hitetlenkedő édesapja, akinek Jézus mégsem tesz szemrehányást. Nem tart neki teológiai értekezést, csak azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És meggyógyítja a fiút. Teljesen. Nem csak a tüneteket enyhíti, hanem meggyógyítja, megszünteti a betegséget. Neki megvan a hatalma hozzá. És neki megvan a hatalma ehhez ma is, testvéreim. Mert ilyen görcsökben fetrengő, önmagukat hol tűzbe, hol vízbe vető emberek ma is vannak, és ránk várnak. A világ tele van, testvéreim, és ha már a tegnap gyermeknap volt, hadd fogalmazzak így, hogy a világ tele van ma is ilyen fiatalokkal, akik a pokolnak a bugyrait járják meg a sötét éjszakai, utcai világban, a kábítószerekben, de nem veszi észre őket senki, ahogy a tanítványok és az írástudók is csak elbeszéltek, elvitatkozgattak a beteg fiú fölött, ahelyett, hogy vele foglalkoztak volna, pedig az állapota magáért beszélt.
Testvéreim, ebben a feladatban egyházunknak igen hatalmas a felelőssége, és ezáltal azt hiszem, hogy személy szerint mindannyiunknak az kell, hogy legyen. Ezekről a dolgokról beszélni kell, de nem szabad itt megállni. Vegyük észre a másikat, aki valamiben szükséget szenved, és segítsünk. Ne érdekeljen, hogy a másik hívő-e vagy sem, hiszen Jézus sem azt mondta, hogy ha majd hinni fogsz, akkor meggyógyítom a gyermekedet, hanem oda ment és meggyógyította, és az apa hitt. Azt hiszem, hogy másodéves teológiai hallgató lehettem, amikor másodéves teológiai hallgatóként ki kellett menni, mert ez volt a missziós tevékenysége a második évfolyamnak, Kolozsvár utcáira, a hajléktalanoknak ebédet vinni, szendvicset vinni, és hívogatni őket a hajléktalan missziós istentiszteletekre.

az utcán, aki kenyér mellett bizony szeretetre is vágyik. Csak arra, testvéreim, hogy emberszámba vegyük őket, minden hibájuk ellenére. Mert Jézus az ilyen emberekhez is jött, az ilyen sokszor koszos emberekért is meghalt. Azokért, akiknek kudarcba fulladt az élete. Nem csak értünk halt meg a kereszten a mi bűneinkért, értünk, akik úgymond normális körülmények között éljük napjainkat, hanem igen, azért a fiatalért is, aki kábítószerbe, szexualitásba folytja az életét, mert abban keresi éppen a boldogságot. Csak hogy ma már Jézus nem mehet oda közvetlenül ezekhez, hanem csak rajtunk keresztül, a tanítványaink keresztül. És ezért is olyan fontos, testvérem, hogy Jézusra figyeljünk, mert ő példát ad erre. Oda megy, lehajol a nyomorult emberhez, átérzi hihetetlen empátiával a helyzetét. És nem proféciákat, nem igeverseket mond neki, hanem az előtte álló emberre figyel. És ha a köszöntésben azt mondtam, hogy misszió, akkor talán nekünk a misszióban ezt kéne megtanulni, hogy az a másik ember, az előttünk álló ember legyen a fontos, úgy, ahogyan előttünk áll. Lehet, hogy koszosan, büdösen, lehet, hogy bénán egy tolókocsiban, vagy éppen elzüllött fiatalként, cifraruhákban, égnek állított hajjal, fülbevalóval a fülében. Isten így szereti őket, ahogyan vannak. Annyira, hogy meghalt értük is. Csak hogy ők, testvéreim, ezt nem érthetik meg így szavakból. Előbb látniuk kell, érezniük kell, hogy mi is szeretjük őket. Nem szavakkal, hanem valóságosan. El tudjátok képzelni, testvéreim, hogy hány hajléktalannak a szeme csillant fel, akkor, amikor először kezet fogtunk velük. És mondhatjátok, hát mi az egy készfogás. De velük nem szoktak kezet fogni. Tőlük undorodnak az emberek. Bocsássátok meg, hogy ennyit beszélek a hajléktalanokról és a köztük végzett szolgálatról, de csak azért mondom el ezeket, mert általuk, e példa által szeretném azt aláhúzni, hogy az emberek, és itt nyugodtan gondolhatunk a hozzánk legközelebb állókra is, családtagjainkra is, barátainkra is, és ismerőseinkre is, nem fogják addig megérteni Isten szeretetét, amíg nem látják azt, hogy az őt követők, azaz mi, magunk is szeretjük őket. Meg kell hallgatni őket. Hadd mondják el azt, ami a szívüket nyomja, aztán majd lesz idő beszélni nekik Jézus Krisztusról. Tudjátok, olyan ez, mint egy színültig tele pohár, addig nem lehet valamit is beletölteni, amíg az tele van. Előzőleg ki kell fogjon belőle a tartalma. Ehhez azonban idő, türelem, és talán még több beleérző szeretet kell. Ezért mondtam azt a köszöntésben, hogy talán a misszió, amit minden nap végezhetünk, az konkrét cselekedetekben megnyilvánuló szeretet. Végezetük még csak egy rövidke gondolatot hadd mondjak el a tanítványokkal kapcsolatban. Hol rontották el, kérdezhetjük. Mit csináltak rosszul ezek az emberek? Jézus rámutat erre a válaszában, és azt mondja, hogy a módszerükkel volt a baj. Azzal volt a baj, testvéreim, hogy sokkal többet hittek és képzeltek magukról, mint akik valójában voltak. Azt hiszem, hogy egyedül Jézus Krisztus által ismerhetjük meg, vagy ismerhetjük fel valódi képességeinket,

az, hogy ki mire hivatott el közülünk. Az igazi lényeg azonban, ahogyan Jézus is mondja, az a könyörgésben van. Az az imádkozásban van. Imádkozzunk, testvéreim, ezekért az emberekért. Azokért az emberekért, akik még nem ismerték meg Krisztust. Akik talán kint élnek fedél nélkül, vagy azokért a fiatalokért, akik a boldogság keresése közben életüket elpazarolják. De azokért is, akik elmennek hazulról, ott hagyják családjaikat, mert az otthon nem jelent már otthon számukra. Azokért, akik talán itt élnek velünk, családjainkban, Isten közelében, és mégsem vele. Imádkozzunk, mert ezek az embereknek, családoknak, talán éppen a mieinknek is hatalmas szüksége van az erőre, az Isten szeretetére. Márpedig az imádságnak tudjuk, megtartó ereje van. Testvéreim, adja a mi kegyelmes Úrunk, hogy úgy tudjunk szeretni, és úgy tudjuk megérteni a közelünkben lévő embereket, hogy Krisztus szeretete ragyogjon rajtunk keresztül őrejájuk. Amen. Menj, édes Jó Atyánk, Úrunk a Jézus Krisztus által. Istenünk, Te olyan sok mindent tanítottál és tanítasz nekünk. Olyan sok mindenben tökéletes példaképpen állhat és áll is előttünk, ami Urunk Jézus Krisztus, aki ma azt is megmutatta és megmutatja nekünk, hogy melyik is az igazi szolgálat, misszió, amelyet mindannyian végezhetünk. Meglátni a másikat. Átérezni az ő helyzetét. És lehetőségeink szerint segíteni ott, ahol tudunk. És ebben, Urunk, kivétel nélkül mindannyiunknak feladata és felelőssége van. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi sokszor csak szavak által tudunk szeretni. Hogy beszélünk a Te határtalan szeretetedről. De nem éreztetjük azt másokkal, szeretteinkkel, családtagjainkkal, barátainkkal, hát akkor még a számunkra idegenekkel. Istenünk, ezt a fajta lelkületet, a másikhoz lehajoló, a másik baját észrevevő és azon segíteni akaró lelkületet, krisztusi lelkületet ad nekünk, hogy így tudjuk betölteni keresztjéni mi voltunkat, hivatásunkat, és így tudjunk mindenki a magunk helyén, a magunk módján Te néked szolgálni. És ebben a világban mindarról, amit a magunk rendjén tőled kaptunk, bizonyságot tenni. Urunk Istenünk, engedd meg nekünk, hogy ma imádkozzunk azért a gyászoló családért, akiknek a héten koporsó mellett kellett megállni. Hogy tudjunk őrejájuk és odafigyelni, és imádkozni az ő megvigasztaltatásukért. De, Urunk Istenünk, engedd, hogy imádkozzunk azokért, akik azon szeretteikre emlékeznek, akik egykoron Kolozsvár bombázásakor, június 2-án, sok évvel ezelőtt vesztették el szeretteiket. Ismerőseiket, barátaikat. Engedd meg, Urunk, hogy imádkozzunk beteg testvéreinkért, akik
akik várják a gyógyulást, de tőlünk várják a bátorítást, a jó szót, a kedvességet, a szeretetet, azt a pohár vizet. És engedd meg, Urunk, hogy imádkozzunk a fiatalokért, a viág fiatal nemzetségért, nemzedékért, akiktől sokszor olyan távol vagy, de nem azért, mert nem akarsz távol lenni, vagy közel lenni, hanem azért, mert ők maguk szakadtak el tőled. Imádkozzunk, Urunk, a gyermekekért, akikről te azt mondtad, hogy olyanoknak kell lennünk, mint ők, ahhoz, hogy bemenjünk a te országodba. Kérünk téged, Urunk, hogy engedd meg nekünk, hogy míg ebben a földi életben vagyunk, a te erőddel, szent lelkeddel téged szolgáljunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva csendben magunkban imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, ismerve a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményét, aki szereti és megáldja jókedvű adakozókat. Amint az imádságban is imádkoztunk, érettük, hirdetem a gyülekezetnek, hogy folyó héten szerdán álltunk meg néhai Bázsa Virgil testvérünknek a koporsója mellett, földi porsátorát kísértük utolsó útjára, a Kajántóvölgyi temetőbe. Emléke legyen áldott az ő szeretteinek a szívében, imádkozzunk érettük, testvéreim. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a múlt héten elkezdett, meghirdetett ruhás egyleljes akciót az előttünk álló héten is folytatjuk. Kérlek, adjátok hírül azoknak is, akikhez eddig nem jutott el a hír, amíg a készlet tart. Hirdetem a gyülekezetnek örömmel, hogy június 16-án, vasárnap, ez azt hiszem, hogy két hét múlva, családvasárnapot tartunk, úgy, ahogyan a tavaly is volt, és tavaly előtt is, a délelőtti istentisztelet után egy busz fogja kivinni a gyülekezetet a Bogár telkére, a gyülekezeti házhoz, ahol a napnak a hátra levő részét együtt töltjük, családosok is, nem csak. Arra kérem a testvéreket, testvéreimet, hogy szóljatok másoknak is, gyerekeseknek is, de másoknak is, nem csak gyerekes családoknak szól a családvasárnap. Menjünk mindannyian, minél többen. A tisztetesről azt is megkérte, hogy hirdessem és nyomatékosan, hogy ingyenes a kiszállás, tehát az odavaló elmenés, a busz. Csak arra kérünk, hogy jelentkezzetek minél időbb, minél hamarabb, hogy kellő időben le tudjuk foglalni a buszt. Most pedig még egy örömteli hirdetnivalón van a mai napra. Ma egy kicsit olyan gyerekvasárnapot tartunk, lévén a tegnap gyermeknap, és arra gondoltunk, hogy gyülekezetünk gyermekeit meghívjuk ide közénk, hamarosan be is fognak jönni, hogy adjanak egy kis időt abból, amit ők olyan ügyesen tudnak, mindenki a maga tehetsége szerint, úgyhogy arra kérlek, hogy fogadjátok szeretettel az ő éneküket, versüket, orgonajátékukat, stb. Azt követően pedig
kimenvén az istentiszteletről, várjuk a szülőket gyerekekkel együtt további beszélgetésre. Ez inkább a szülőkre vonatkozik, a gyerekeket kivárjuk az udvarra játszani. Más hitet is nem lévén, hitvallást tétel előtt testvéreim, a 446. énekünk 5. és 6. versszakait énekeljük. A 446. énekünk 5. és 6. versszakait énekeljük. Testvéreim, jöjjetek, áldjatok-e nevet, áldjuk-e nevet, Jézus!

0: Testvéreim, gyertek, tegyük vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszent egyházunk hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldás előtt testvéreim, a 430. énekünk első versszakát énekeljük. A 430. énekünk első versszakát imádkozzatok és
1: Híreink először címszavakban. Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Lehűlés, eső és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Házkutatást tartottak Colin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Az előrejelzések szerint ma felhős időre kell számítani. Jöjjenek a részletek! Megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Ma megjelent a hivatalos közlönyben a Siegfried Murechan kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott múlt csütörtöki Kotrocsényi egyeztetés után jelölte miniszterelnöknek Siegfried Murechan európai parlamenti képviselőt. Az államfő akkor elmondta, azért esett a választás a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség közös kormányfőjelöltjére, mert ő számíthat a legtöbb szavazatra a konzultáción résztvevő pártoktól. Az alkotmány szerint a kijelölt miniszterelnöknek a megbízásától számított 10 napon belül kell a parlament elé terjesztenie a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. Siegfried Murechan akkor is a parlament elé terjeszti kormányát, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a többség támogatását. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök akkor is a parlament elé terjeszti kormányprogramját és miniszterjelöltjeinek listáját, ha előzetesen nem sikerül megszereznie a parlamenti többség támogatását. A politikus ma a Radio France International Romániának nyilatkozva elmondta, hogy ezt egyrészt alkotmányos kötelességének tartja, másrészt így nyilvánosan bemutathatja a reformprogramját, és az is kiderül majd, hogyan szavaznak egyes parlamenti frakciók. Murechan szerint a szavazás a szociáldemokrata pártot is egyértelmű állásfoglalásra kényszeríti arról, hogy támogat-e egy Európa-barát kormányt, vagy a Románok Egyesülési Ért Szövetséggel együtt ellenzékben marad. Lehűlés, eső és szeles időjárás várható csütörtökig az egész országban. Csütörtök reggelig lehűlés, esők és szeles időjárás várható az egész országban, hétfőn pedig 24 megye egyes térségeiben erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzések szerint hétfőn 10 és 21 óra között Olténiában, Havasalföld délnyugati és északkeleti részén, Moldva középső és déli térségeiben, Erdély nagy részén, valamint a bánsági hegyvidéken, a déli Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a széllökések sebessége 50-70 km per óra, 1700 méter fölött pedig 80-90 km per óra lehet. Házkutatást tartottak Colin Georgescu otthonában egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség ügyészei ma reggel házkutatást tartottak Călin Georgescu Mogos aljában található otthonában. Igazságügyi források szerint a volt államfőjelöltet uszodába menet a forgalomban állították meg, majd a házkutatás idejére hazavitték, hogy jelen legyen az eljárás során, írja a DJ24. Az ügyben egy több mint 1,1 millió eurós kárt okozó csalás gyanúját vizsgálják. A nyomozás szervezetbűnözői csoport létrehozásával és különösen súlyos következményekkel járó folytonosan elkövetett csalással kapcsolatos. A Román Nemzeti Bank valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lei 26 baniba, 1 amerikai dollár 4 lei 58 baniba, 100 magyar forint pedig 1 lei 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma 19 Celsius fokra melegszik föl a hőmérséklet. Az éjszaka folyamán 14 fokra számíthatunk. Kolozsváron jelenleg 17 Celsius fokot mérnek. Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség és a maszol.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamodtam. Sámuel első könyve, első fejezet, 27. verse.

meghallották szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. Lukács evangéliuma első fejezet, 58. verse.

0: Reklám.
1: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
2: Reklám.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózzon állék zenébe! Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. János apostol első levele második részének az első verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, egyiknek méreg, másiknak orvosság című részt felolvassa Janicska Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk Isten igét, a János apostol első levele, második részének az első verséből. Fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Szoktuk mondani, hogy nincsen ember hiba nélkül, és nyilván ez igaz, de gyakran azzal a hátsó gondolattal szoktuk ezt ismételgetni, hogy ezzel kiegyezünk, elfogadjuk ezt a helyzetet, és meg is állunk ebben. Bennünk van ez a feladás, hogy hát bűnös vagyok, hogy ember vagyok, hogy hibáim vannak, és kész, és ennyi. Az ige azt mondja nekünk, hogy nem szabad itt megállni, nem szabad feladni, és végig, ha olvassuk a Bibliát, állandóan haladásról, úton járásról van szó, nem pedig arról, hogy megállni. Teremtéskor mondta már Isten, hogy nem állunk meg itt, hanem megyünk és betöltjük a földet. Nem gyűlünk össze egy helyen, nem telepedünk le,

hanem felfedezzük az egész világot, és tovább megyünk. Ugyanígy útra hívta el Isten az összes kiválasztottat is. Ábrahámtól elkezdve nagyon sokakat sorolhatnánk, akiket Isten arra hívott el, hogy ne álljanak meg, hanem hogy tovább menjenek. És Jézus is állandóan ezt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek, illetve kövessetek engem. Végül is, ha a Szentírást lapozzuk, akkor tényleg ez olyan, mint ha ma egy busznak a menetrendjét néznénk, ahol van egy kiinduló állomás, közben bizonyos helyek, amelyeket érint az útvonalon ez a jármű, és aztán megérkezik a célba. Ezért mondja az apostol is, hogy nem szabad megállni, és ez a bűnre is vonatkozik, nem maradunk meg a bűnben egy bizonyos állapotban, ami nem jó, nem kell azt elfogadni, még akkor is, hogyha tény, hogy állandóan hibázunk, hanem tovább kell menni. Ezért is van ebben az igében két üzenet, hogy ne vétkezzetek. Vagyis az kell legyen a szándékom, az kell legyen a célom, az kell legyen az álmom, hogy márpedig én igyekszem arra, hogy ne kövessek el hibákat. Ezért beszél a Szentírás olyan emberekről, akiknek nagyon jól ismerjük komoly nagy eleséseit is, hogy tökéletes ember volt, hiszen nem arról beszél, hogy nem hibázott sohasem, hiszen ilyen nincs, hanem arról beszél, hogy még akkor is, hogyha hibázott, megkereste Istennél a bocsánatot, és továbbment, és igyekezett a tökéletesség fele, és az volt előtte, hogy ne hibázzon, és hogy, mint aki felült, úgymond a buszra, az meg is érkezzen a célhoz. Nagyon sokszor ez van bennünk, hogy hát bűnös vagyok, hát ez úgy sem működik, és a kísértő rá is segít, hogy elvegye a kedvünket, sokszor marcangolja a lelkünket fölösleges önváddal, mert ugyan ránk süti joggal, ahogy mondja is az ige, hogy vádoló az ő természete, hogy na ugye, hogy megint hibáztál, de elrejti a szemünk elől, szánt szándékkal elfeledteti velünk azt, hogy van viszont bocsánat. Ez a másik üzenet ennek az igének, hogy ez legyen a vágyatok, ez legyen a célotok és a szándékotok, hogy ne hibázzatok. De ha mégis megtörténik, ennek ellenére, akkor, ha valaki vétkezik, van szószólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Jézusról tudjuk, hogy a bűneinket átvállalta. Hát természetes, hogy hozzá megyek, és megkérem azt, hogy ugye most is megbocsátasz nekem, mert tudom, hogy belefér ez a kereszthalál nagy-nagy kegyelmi ajándékába. Ezért, hogyha meg is történik a hiba, nem kell körülötte oly sokat toporogni, és állandóan azt ismételgetni, mert megint nem sikerült, hanem ahogy mondja az ige is, van szószólunk, tovább kell menni. Ez az a tovább menés, amiről ez az ige szól. Megtörtént a hiba, de tovább kell menni, és nem ott annál megrekedni. Így haladhatunk csak a lelki életben. Így ajándékozhat meg Isten újabb áldásokkal, újabb felismerésekkel, így növekedhetünk a hitben, sőt, még tanulhatunk az előbbi hibákból, elesésekből is. Hiszen Isten van oly hatalmas, hogy a rosszat is javunkra fordítsa. És tényleg tudjuk jól azt, nem egyszer szégyenletes hibák, bűnök és elesések okulásunkra lettek, pontosan azért, mert akik Isten szeretik, azoknak minden javukra lehet. És Isten ezt meg is cselekszi azokkal, akik őt szeretik. Megessik a hiba, tovább kell menni ahhoz, aki megbocsátja. Hiszen ezt mondja, vétkeztél, menj Jézushoz. Ez legyen a szívünkben, hogy ne vétkezzünk. És ha mégis megtörtént, akkor menjünk Jézushoz, nála biztos a bocsánat. Ha böjtölni akarunk, akkor ez az ige így is lefordítható, hogy böjtöljünk azzal, hogy hibázzunk, de ha mégis megtörtént, akkor vegyük magunkhoz a bőségesen megterített kegyelem asztalról azt a mindennapi bocsánatot, amire szükségünk van. Íme így leszünk boldogak, és így leszünk tényleg szabad emberek, akik nem a hibák felett jajonganak, hanem a kegyelemnek örvendeznek. Amen. Segíts, Urunk Jézus, veled tovább menni. És köszönjük, hogy a te utad
nem az ítéletbe, hanem a kegyelembe és az örök életbe vezet. Köszönjük, hogy nem azért jöttél, hogy elítélj minket, hanem hogy feloldozzál, hogy kiszabadíts, hogyha elestünk, felemelj, hogyha megtorpantunk, akkor veled tovább mehessünk. Így nyújtjuk hozzád a mi kezünket, bocsáss meg nekünk, emelj fel bennünket, segíts tovább mennünk veled. Áldott légy, hogy nálad bőséges a bocsánat, és kérünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, ma is. Amen.

0: Tévhitek a vallásról és a kereszténységről. Egyiknek méreg, másiknak orvosság. A relativitás mítosza. Nem mondhatod meg nekem, hogy mi a helyes és mi a rossz, közli Stefani. Már majdnem 18 vagyok. Nem erőltetheted rám az elveidet. Csak azért, mert neked rossz valami, nem jelenti azt, hogy nekem is rossz lenne. Így tört ki Stefani a szüleivel támadt nézeteltérésből, megalkotva saját meghatározását a jóra és a rosszra. Beleesett az ördög hazugságának csapdájába, ami így hangzik. Jó és rossz, rossz és jó, ez mind olyan relatív. Neked kell megtalálnod, hogy mi a helyes számodra. Neked kell meghatároznod a saját elveidet. Nos, Stefani nincs egyedül a nézeteivel. Rengeteg ember gondolja, hogy meg tudja alkotni a saját elveit, és így lényegében abból, hogy mi a helyes nekem, az lesz, hogy mi igaz számomra. Ellen Bloom, az Amerikai elme zárása című könyv szerzője írja. Egyetlen dolog van, amiben biztos lehet egy egyetemi professzor. Majdnem minden tanuló, aki belép az egyetem kapuján, azt gondolja, vagy azt mondja, hogy azt gondolja, az igazság relatív. De ez egy tévhit. Az erkölcs nem relatív. A jó és a rossz nem vita tárgya. C.S. Lewis állítja Keresztjén vagyok című könyvében. Ha találkozol egy emberrel, aki azt mondja, hogy nem hisz egy igazi jóban vagy rosszban, találkozol azzal az emberrel is, aki egy pillanattal később már meg is gondolja magát. Bármikor megszegheti a neked adott szavát, de ha te megszeged a neki adottat, egyből panaszkodni fog, hogy ez nem helyes, mielőtt egyet pislokhatnál. Úgy tűnik tehát, hogy mégis hinnünk kell egy általánosan érvényes jóban és rosszban. Az emberek talán néha eltévesztik őket, mint ahogy néha rosszul számolják ki nekünk a visszajárót. De mindez nem ízlés dolga, se nem véleményi, épp úgy nem, mint a szorzótábla sem az. Ami csodálatos az egészben, nem kell doktori cím ahhoz, hogy megkülönböztethessük a jót a rossztól. Pál apostol rámutat, hogy még azoknak is, akik sohasem hallottak a 10 parancsolatról, a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. A Rómaiakhoz írt levél 2. részének 15. versében olvashatjuk. Hogy újra C.S. Lewist idézzük, ezt a törvényt vagy szabályt, ami a jóról és a rosszról szól, a természet törvényének hívták. Azért, mert az emberek úgy gondolták, hogy mindenki tudja, és nem kell senkit sem megtanítani rá. Mégis vannak, akik ragaszkodnak hozzá, hogy ami rossz neked, nem feltétlenül rossz nekik is. De ezzel már nem vernek át senkit. A kísérletük maga, hogy kimagyarázzák, megmagyarázzák a relativitás mítoszához való vonzódásukat, elárulja, hogy valahol a lelkük mélyén ők is érzik a jót és a rosszat. Olyanok, mint Poncius Pilátus, aki feltette híres kérdését. Mi az igazság? János evangéliuma 18. részének 38. verse. Az a keserű irónia ebben a kérdésben, hogy maga az igazság állt akkor ott, Pilátus előtt. Jézus, aki kijelentette magáról, hogy ő az út, az igazság és az élet, megtestesítette a választ, amit Pilátus keresett. Mégis a római helytartó kudarcot vallott abban, hogy felismerje a testélet igazságot.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, egyiknek méreg, másiknak olvasság című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

Volt egyszer egy mese bolt. Abban minden mese volt. Fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek. Öreganyok szőttek, fontak, aprómanok táncot roptak. Lidérc ugrált az udvarban, kaszás pók vart az ablakban. A lámpában ecet égett, az egylábú kettőt lépett. Cégére egy tündér volt. Ilyen volt a mesebolt. Thank you.

kapuján, lélek lép a lajtorján. Csiribidi csiribidi szellőlány, szikrát lobbant lángot hány. Csiribidi csiribidi fülkatlan, szárnyatlan szájsült kappan. Csiribidi csiribidi lágypaplan, ágyat forró lány.

0: Futroboga kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, lerepül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fa kutya, belefut a retyer, úgy a dindon diridongó. Ha kiborul a fa kutya, lepotyog a retyer, úgy a dindon diridongó. Harapuca három alatt megnyílott a kutyatár, sípadobbal megnyitott a kutya fülű aladár.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutya fülű aladár.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutya fülű aladár.
0: 20 forintért tarka kutya, 10 fehér kutya jár, törzsbe bökve 5 forintért kapható a kutya már.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutya fülű aladár.
1: Kutyatár,
0: kutyatár,
2: kutya fülű aladár. Rád ala ülük, vagy nyuk.
0: Rád egy nyuk,
1: rád egy nyuk.
2: Rád ala ülük, vagy nyuk.
1: Rád egy nyuk, rád egy nyuk.
0: Rám egy nyuk, ahol tapak egy nyirov, tökett kövem zsöt rája nyuk. Réhez lezít egy nyuk, akrát egy nyirov szuk.
2: Rád ala ülük, vagy nyuk.
1: Rád egy nyuk, rád egy nyuk.
2: Rád ala ülük, vagy nyuk.
1: Rád egy nyuk.

Repült fenn a gólya, kiukadt a pólya, zuhant a kis ember, oda nézni sem mer. Jött a másik gólya, rajta bugyogója, abba esett éppen befejezésképpen.

0: A világ Rigó lenne. Ha a világ Rigó lenne, kötényemben ő fütyülne. Éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ Rigó volna. De ha a világ Rigó lenne, kötényembe nem is férne. Kötényem is honnan volna,
1: ha egész világ Rigó volna.

0: haragosi. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, din-don-diri-dongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, din-don-diri-dongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, din-don-diri-dongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, din-don-diri-dongó.
1: Csókai csóka. Csókai csókának mi jutott eszébe? Föl szeretett volna öltözni fehérbe. Unt a szegény jámbor, hogy ő télen, nyáron, örökkön, örökké feketébe járjon. Ahogy így tűnődik, ághegyen a csóka, arra ballag éppen csalavér a róka. Attól kér tanácsot, mit kellene tenni, hófehér galambá, hogy kellene lenni?
2: Nincsen annál könnyebb, neveti a róka. Fürödj meg a hóban, te fekete csóka. Olyan fehér galamb lesz rögtön belőled, hogy magam sem tudom, mit higgyek felőled.
1: Nagy eszű rókának szót fogad a csóka. Nagy vég a

0: Ugrik az ágról a hóba, az orra hegyese látszik ki belőle, kérdi is a rókát, mit hisz most felőle?
1: Azt hiszem, galamb vagy,
0: csípte meg a róka.
2: S csapott nagy ozsonnát belőle a hóba. Róka csípte csóka, csóka csípte róka.
0: Így lett fehér galamb, a csókai csók.

elmondom-e, vagy látok igazán? És akit látok, tündére vagy leány? Akár leány, akár tündér lenne, mit bánnám én, csak belém szeretne.

le is kapta, jól megrágta, s bár lent is volt a torkába. Jaj, te panna, miért tettek szerte foszlott a jót?

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődik.

0: Érdekes. A közönség, a kritika azonnal felismerte a népi elemeket, a népzene méltatlanul háttérbe szorított hangulatait, dallamvilágát, az Illés zenekar egyes számaiba. De nem csak népdal motivumokat használnak fel, gyakran régi hangszereket szólaltatnak meg új felfogásban. Miért fordultatok a népdalok felé?
1: Én úgy emlékszem, először szinte véletlenül találkoztunk. Persze nem olyan véletlenül, ahogy az ember az utcán menve neki megy egy lámpaoszlopnak, hanem talán úgy, ahogy az ember egy régi ismerősével találkozik, elmennek valahová, és továbbra is jó barátok lesznek. Mi mindig szeretjük a népdalokat, és amikor találkoztunk, rájöttünk, hogy egészen jól megértjük egymást. Kerestünk valami újat, valami új irányzatot, új stílust, ami kizárólag a miénk, és találtunk egy kimeríthetetlen hagyományt, ami viszont mindenkié. A népdal mindenkihez szól, és szeretnénk, ha a mi zenénk is mindenkihez szólna.
0: Tehát ez az út, amit folytatni akartok?
2: Hát vannak más elképzeléseink is, de mindesetre ez az egyik.

Amen. This is what it's all about right here.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.